0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer, two steps to the level.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem vidám lettek tőle, jó?

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, popzene után dancezene, és három DJ producer produkció érkezik teljesen eltérő világból. Swish Disco az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb mashup duója, Rehab a fesztiválos EDM egyik legismertebb neve, Sam Feld pedig a naplementés Tropical House hangzás mestere.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én is. A nyár utolsó napja van, a nyári szünet utolsó napja is. Hát eljen el vidáman, Balázs extra kívánság műsor csap ma délelőtt 10 órától. Annak idején talán a foci VB döntőjén ugye fogadtak a reggeli műsorban Bali Feri ST, és a tét az volt, hogy ki csinál majd egy kívánság műsort a Rádió 1 hallgatóinak. Közvetlenül a reggeli műsor után, és hát Bali elvesztette ezt a fogadást, így ma övé lett a lehetőség. Hölgyeim és uraim, ma délelőtt 10 órától Balázs extra kívánság műsora a Rádió 1-en, igazi mai slágerekkel. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát, Kamrad dalával, ez a Hug Yourself.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy konténer visszatér. Az őrült játék, amiben a hallgatók azt a kulcsot keresik, amely a Rádió egy konténert nyitja. Idén is telepakoljuk nyereménnyel. Mindent időben mondani fogunk itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az idei foci VB dalával Shakira a folytatásban. Azt szerintem kevesen tudják, hogy a dal bevételeit a FIFA és a Global Citizen oktatási alapja kapja, hátrányos helyzetű gyerekek oktatására és sportolási lehetőségére.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: amit egyes egyedül egy hallgatónk viszel. Úgyhogy tessék begyűjteni a világ összes mázliát, szerencséjét, megtalálni a réteken az összes 4 levelű lóherét, már ha még van belőlük, megsimogatni a város összes fekete macskáját, mert nagyon nagy mázli kell, de ha bejön, akkor annak a hallgatónak megváltozik az élete. Minden információt, részletet mondani fogunk időben. Egy óra múlva már jönnek Balázsék a Rádió 1-en, a következő zenei órát viszont még én hozom, és mindjárt játszom ezt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Új MRI készüléket kapott a Kiskunhalasi Kórház. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Lezárult a kuratórium és felügyelőbizottsági tisztségeinek betöltésére kért pályázat és kiválasztási eljárás. Az alapítói jogokat gyakorló miniszter kijelölte az alapítvány új vezető testületeinek tagjait. A kuratórium elnöke Kis Tímea lett, míg a felügyelőbizottságot Farkas Krisztina Anikó vezeti. Az új testületek első feladata az átadás átvétele bonyolítása és az alapítvány működésének részletes megismerése lesz. A jelenlegi kuratórium és a felügyelőbizottság megbízatása ma éjfélkor szűnik meg. A leköszönő tagoknak az elmúlt évek felelősségteljes munkájáért mondtak köszönetet, írja a Keol. Új MRI készülék érkezett a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházba. A csúcs technológiát képviselő berendezés az év elején üzembe helyezett 128 szeletes CT-vel együtt jelentősen fejleszti a térség diagnosztikai ellátását. Az új készülék segítségével részletgazdag felvételek készíthetők, a vizsgálatok pedig gyorsabbá válhatnak. Az MRI-t a következő hetekben szerelik össze és állítják be, majd a próbaüzem után várhatóan október 2. felében kezdődhet meg a betegek vizsgálat. A helyben elérhető korszerű diagnosztika jelentősen lerövidítheti a betegutakat, tájékoztat az intézmény. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
4: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
3: Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul fülorvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Rádió egy csak igazi mai sláger meccs. Augusztus 31-e van, nem akárhogy búcsúztatjuk az idei nyarat. Sebestyén Balázs nem megy haza délelőtt 10-kor a hallgató.

van a szív. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, ez Rádió 1-es újdonság.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quinches.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: ne felejtsük el, drága Rádió 1-esek, Balázs a műsor után maradt egy fogadás miatt, és lesz itt egy jó kis Balázs extra kívánság műsor délelőtt 10-től 4 órán át. Addig viszont még Györke Attila hozza az igazi mai slágereket, az információk után ezzel térek vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát,

0: amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a másfél éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem másfél órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tegnap Viki mesélte, hogy egy 60 év körüli férfinél lefoglaltak, nem tudom, hogy egy hány karton vépet, nem vapét.
2: Csak szigorúan vapet. Persze, ez öreg bumerek vagyunk.
1: És ő mondta, hogy ez neki házi használatra kell. És erre mondtam én azt, hogy azt ugye tudod, vagy tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezeknek a vapedílereknek, ezeknek saját Instagram oldalaik vannak, vagy saját Viber csoportjaik, több ezer felhasználóval, akik így behúznak, és olyan szinten nyilvánosan csinálják, hogy az új tagok között például Párizsi utat, európai utat sorsolnak ki.
3: Tehát, ez ennyit lehet keresni?
1: Hallod, hű-hű-hű, totál transzparensen megveszi olyan 1500-2000 forintért valahol itt-ott amott, és utána eladja 6-7000 forintért a diákoknak, nyilván
2: a gyerekeknek. Na, tehát, hogy fiatal gyerekeknek nyilván, igen, akik rajta vannak masszívan.
1: Igen, igen, de hát ugye, mivel ez Magyarországon illegális, ezért ilyen, azt gondolnád, hogy ilyen nagyon fű alatt ilyen titkos társaságok így összeverődnek, a nagy túrót. Ez totál nyilvános, mindenki tudja, hogy kit kell keresni, bemész az iskolába, pontosan tudod, hogy ki az, akihez oda kell menni, aki bevesz téged a csoportba, és ott vannak már ilyen nyereményjátékok. Hallod, ez már így megy. És annyira megy neki a biznisz, hogy már megéri neki ilyen kis utakat, de nem az, hogy három tábla csokit kapsz, hanem
2: és ki is szórják a Párizsi utat.
1: És tehát, hogy odaadják, rendesen.
2: Tehát tényleg, igen, elmegy a 17 éves gyerek. Megnyeri új belépőként, és elmegy Párizsba.
1: Még
2: ez a legjobb dolog, ami történhet vele, a véppel kapcsolatban kerül, hogy elmegy Párizsba. Tehát ennél csak szarabb dolgok történnek.
1: Van motiváció, hogy belép a csoportba, és vásárol.
3: Azt nem értem, hogy az Istenben van az, hogy valaki egy duplán illegális tevékenységet folytat, tehát ugye egyrészt vépet nem lehet árulni Magyarországon, kettő, biztos vagyok benne, hogy nem ad róla számlát, tehát hogy még van egy ilyen áfacsalásos, nem bevallásos sztori is benne. Ezt hogy csinálod egy nyílt csoportban?
1: Úgy, hogy akik ellenőrizhetnék, ők is tőle vásárolnak.
2: Ja. mindenki tőle vásárol. Hát kérdés, tudod, hogy egy internetes oldalt hogy tudsz visszaellenőrizni, hova utalsz, hogy utalsz? De most találtuk egy olyan oldalt, ahol ugye az van, hogy nyerd meg a 4 millió forintos fődíjat.
1: Érted?
2: Itt vannak a különböző verziók, ugye, hogy 11-101.000 forint, 5.000, mondjuk azért fura az oldal, tehát elképesztő üzletérzéke, 111.000 forint helyett 5.300 forintért vagy neked.
1: Ez egy... És várjál,
3: mert oda van írva, hogy a kedvezmény az 8.900 forint. Igen, te számolsz, haver?
2: Teljesen fura az oldal. De ugye a nyeremény katalógust mutatja, és az iPhone 16-tól az okosórán keresztül a villanyborotváig, a baseball csapkáig, az e-cigarettáig valójában mindent ad, tombol a sorsolással és nyeremény útmutatóval. És ez nyilván csak egy, amire most rámentünk, ebből van 5000 ilyen oldal, ahol egy webshopba, akár valamilyen román webshopból, vagy bolgár webshopból ezt neked kisorsolják. Tehát egyszerre árul egy illegális dolgot, igen, egyszerre szervez egy szerencsejátékot, ami szintén illegális.
3: Tényleg, akkor így már három. Tehát, igen. Adócsal.
2: Egyrészt valószínűleg adócsal, feketén hozza be, nem fizeti be az áfát, szerencsejátékot szervez, és illegális terméket árul. Zseni a pacák.
1: Figyelj,
2: érted? És nem fogják meg őket.
1: Itt egyébként kicsit összekavartad a hallgatókat, mert még mindig nem értik, hogy a vapénak a szúnyogriasztónak miközben.
2: De én mondom vapénak, de úristen, ne legyetek már hülyék, komolyan mondom, értsétek már, vépről beszélgetek, nem a vapéros, én vapénak mondom, de hogy értsétek. Vépezünk, igen. Egyébként ennek van ez nyilván egy vicces oldala, de közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van, valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik, nincs más, 17-18-19 és gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan észre, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az AHR se tudja. Hogy itt aztán milyen jellegű következmények lesznek, ezt nem tudom. De azt látod tényleg, hogy gyerekek megdöbbentő módban, megdöbbentően szívják. Szóval iszonyat mennyiségeket.
1: Én először
2: szülőként ez borzasztó, nyilván. Nálad ti hogy álltok? Ki hogy áll?
1: A lányom párnája alatt találtam meg először.
2: Párna alatt. Nagy tartályos, 50 000 szívásos, üres hideg füstös mi volt? Legalább mondd, hogy beleszívtál. Nem csekkoltad?
1: Hát dehogy is, megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
2: A forgatgatós az, hogy több ízben van. Különböző tartályok vannak, és forgatod, és hát több íz van. Barátaim eléggé felkészültek. Jelen esetben. Csak ők 50 évesek az van, tehát ők nem baj a szívják, mert saját magukat teszik tönkre.
1: A lányom is csak találta.
3: Persze, csak eldugta le, hogy valaki más.
2: Szülőként mit csinálsz? Tiltod, harcolsz, föladod, egy ideig küzdöttél, és 18 évesen elengeded, fenyegeted, mi a módszer?
3: Hát 18 évesen már el kell, hogy engedd.
2: Persze, nem tudom, hát 17 évesen is el kell, mert hogy mit csinálsz? Mit csinálsz, sarokba állítod?
3: Igen, ott egy kicsit még, de tényleg, ott egy kicsit még legalább azt tudod mondani, hogy nem vagy még 18.
2: Oké. De ha függő, akkor valószínűleg vagy elrejti, vagy az utcán szívja, vagy elrakja valahova. Tehát komoly addikció egyébként, ne gondoljuk. Tehát egy iszonyatosan jól vannak itt elvezek a cuccok, 5-10-20-30 szívás, és rajta vagy. Tehát tényleg nagyon nehéz lejönni. Te most veled mi van? Vagy mi van a gyerekkel?
1: Lefotóztam.
2: Mit?
3: A párna alatt megtalált.
2: Hogy mit csinálják vele? Hogy a 6000 kínai közül rágyere, hogy ez melyik?
1: Nem, lefotóztam, és elküldtem neki a közös családi csoportunkba, hogy ez mi?
2: Oda néz, a kis passzív agresszív. Oda néz, igen. Nyilvánosan megszégyenítetted a családi csoportban, tökéletes.
1: A négy fős családi csoportban. És hát mondta, hogy ezen már nehéz lenne bármit tagadni.
3: Igen. Mondjuk,
2: nem volt nagy elrejtő azért a párna alá, nem? Tehát azért ő se gondolkozott rajta sokat, hogy hova rejtse. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok mit sem fölteszed, tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
1: Én most, hát én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban. Tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mi kellene...
2: C-vitamin, K2, D3.
1: Legalább ezt is.
3: Jó erős legyen az immunrendszer.
2: Fölpusztoljuk az immunrendszer a szar ellen.
1: Vépezd,
2: de saját udarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy, ez a te életed, ne tedd tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
1: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy mondjuk, hogy 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni felmenni.
3: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
1: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
3: Beszélgetni beszélgettetek már erről? Vagy csak ilyen izi cikküldés van?
1: Nem, mi csak cikkekben értetek.
3: Nem beszélgetünk egymással.
1: Beszélgettünk erről, de hogy én hogy állok oda elé, példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
3: Én ebben azt csináltam, ugye dohányosként.
2: Na ti hogy álltok?
3: Nálunk egyik sincs benne.
2: De nem vépeznek, ez már tök nagy dolog.
3: Nincs legalábbis amit én tudok.
2: Valószínűleg tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban a gyerekekkel.
3: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, gondolom én ezt most. És ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa, miért csinál, miért dohányzol? És én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni. És akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akármicsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg izé, meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
2: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs. Ugye ezt az Ári százszor elmondta. Kettő, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdő, tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyverarzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és 10 luk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vas fegyelmem. Igen, én kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 000 szívás van benne, érted? Banános hideg füstös volt, érted? nyilvános idők, hogy letettem a hajam olyan finom, hogy jó, semmi a Celsius, és mondták, hogy oké, ez 60 ezer szívás, érted, tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. És mozdulsz, és nem hagyod abba, és állandóan szívod. És ugye a cikinél tényleg elszívtál egyet, eldobtad, hogy egy óra múlva gyújtottál rá. De itt a rendelkezésed rá 20-30-40 ezer szívás banános hidegfüstös ízben.
3: És bárhol csinálhatod. Bárhol? Itt is csinálhatod bent.
1: Úristen. Van, és ez a másik, hogy nincsenek azok a... Nincsenek azok a következmények, ami miatt mondjuk egy gyerek nem gyújt rá cigarettára, nem leszel tőle büdös.
2: Nem, jó ízű, finom, menő, trendi.
1: Beteszed a táskádba, egyet szívsz, berakod, kiszeded, egyet szívsz, berakod. Tehát, hogy valahogy olyan sokkal praktikusabb, kényelmesebb, és félre ne értsétek, tehát én nem vállon veregettem a gyerekeimet, amikor ez így kiderült. Elmondtuk, hogy szerintük ez nagyon szar, próbáltuk őket lebeszélni, de azt hiszem, hogy most még abban az életkorban vannak, amikor én most még odaállhatok neki nagy hegyi beszélgetésre.
2: Persze, szerintem ez nagyon nagy, nagyon sok szülőnek dilemma, és ugye nem is csak a 17-18, tehát beszélünk a 13, a 14, igen, a 15 éves gyerekekről, akiket szintén tudsz tiltani, meg elmondani neki, meg megfenyegetni, meg elvenni a telefonját, meg sarokba állítani, meg naponta átnézni a cuccát, de ha a gyerek rászokott, azt a harcot elvesztetted, mert akkor eldugja a lépcsőházba, kilép az iskolába, kér a haverjától, szívja egész nap otthon valahogy, kibírja reggel, bemegy, kezébe nyomják. Tehát, hogy borzasztó nagy harcban vagyunk egy olyan hadsereggel szembe, amiben nagyon-nagyon nehéz győzni, mert hogy tényleg mindent megtesznek, hogy rászokjál. És nem tudjuk, hogy mi van benne.
1: Ha Benny, nem tudom, párnája alatt találnál egyet.
2: Hogy mit csinálnék én? Hát mit tudsz egy 17 éves gyerekkel csinálni? Tehát el tudod mondani azokat a példákat, amiket hallasz, átküldesz neki egy Zaher interjút, ahol erről beszél, elmondod, hogy a komoly terveid vannak a sportban, és szeretnél valamit elérni, akkor engedd el, és utána egy idő után rá kell, hogy bízd, mert hogy elkezded felnőttként kezelni. Nem tudsz minden bukása és rossz döntése mellett ott állni, nyilván a 14 éves lenne, ott még vannak szülői szempontok, meg eszközök, de egy 17 év, 18 éves gyereknél már
3: a megtiltott kiabász ellen
2: nem igazán tudsz, de talán volt egy olyan minta, vagy van egy olyan értékrend, de még azokat sem ítélem el, mert hogy jó értékrendű családokból szoknak rá, tehát én nem is jönnék egy ilyen elitista, hú, hát neked az értékrended az, hogy te nem szívod, akkor vagy ő se fogja, nem a szart, nem, dehogy nem, rászok ott kettőször megkínálták, rabul ejtette a cucc. Tehát, hogy ne legyünk álszentek. Nem is az értékrend számít. Dumálnék vele egyet, és utána nem, mit tudok csinálni, rábíznám. 17-esen rá kell, hogy bízzam.
1: Én azt remélem, hogy ez is ki fog menni a divatból.
2: Nem fog.
3: Nem.
2: Ez nem fog.
1: Valószínű, hogy sokkal jobban zavarna, és hogy ez milyen furcsa a pszichológiája ennek a történetnek, hogy nálunk kint a teraszon vannak ezek a nagy családi megbeszélések. És most már, mivel tudom, hogy vagy tudjuk mindannyian, hogy a Milán is, meg a Lidus is néha bele-bele szív, és már ebből nincsen, ez nem titok, ezért kihozzák magukkal is. Valószínűleg sokkal jobban zavarna az, hogyha egy rendes cigarettára gyújtana rá, és látnám, hogy ott van a cigaretta a kezében, mint az, hogy néha így fogja, így beleszív, és így kifújja, és így leteszi maga mellé. Tehát, hogy kevésbé zavar ez, pedig tudom, hogy pontosan, hogy ugyanazt csinálja.
2: Hallálba idegelném magam, ha a gyerekem 17 évesen ott szívna előttem. És nem a beszéd, meg a példabeszéd miatt, hanem hogy én ezt egy kicsit valahogy egy ilyen kudarcnak élném meg.
3: Így van,
2: saját magam kudarcának is megélném. És tudom, hogy nem feltétlen tudom, hogy addig tudom, hogy szar, de ott állna a 17 éves gyerek velem a teraszon, és én dumálnék, és őt szívnász a szart közben. Hát én nagyon nehezen tolerálnám. De nem tiltam meg, nem mondanám, na, amíg érte, itt laksz, tehát nem így értem, hogy nehezen, csak magamban lenne egy ilyen, basszus kulcs, ezt nem sikerült megugrani, hogy ez ne legyen, de mindegy, hát most szívja, érted? Nem tudom, hogy azt így tudnám-e tolerálni, hogy igen, ott áll, és csak így fújja a füstöt. Valahogy mondom, a saját magam kudarcának élném meg.
1: Az a helyzet, hogy megteszi így is, persze, csak becsukja az ajtót. Tehát, hogy...
2: Neked meg marad az eperidet, ami kiszivárog a küszöbön.
3: Egy valóban jobb, hogyha előtted is merik, mert az legalább őszintesség.
2: Egyébként igen, abszolút.
3: Annál jobb, mint hogyha ha a dugiban csinálná az egészet, de ugyanakkor meg mégis egy ilyen szülői...
1: Egy szülői kudarc
3: beismerése. Most egyébként nagyon sokan küldték, hogy ugye itt a legnagyobb probléma, hogy itt most az tök fölösleges összehasonlítgatás, gyerekek, hogy melyik a károsabb, meg melyik a nem károsabb.
2: Ja, persze.
3: Dohányzás, a dohányzásnak legalább már tudod az elmúlt 50 év hatását, érted? amióta mondjuk ezt így nagyon sokan csinálják, nagy mennyiségben. Hogy ezzel az a baj, amit a Zaherdok is elmondott, hogy nem tudod, hogy mi van benne.
2: Nem tudod, mi van benne.
3: Fogalmad nincs, ugye, és már nagyon sokan írtak olyan esetről, hogy itt a glicerin lerakódás a legnagyobb baj, hogy sokan műtétig jutottak el, hogy epeműtét, hogy vékonybélműtét, hogy egy csomó olyan tragédia lehetett volna, csak abból magából, hogy ez a glicerin lerakódik, és akkor még a többiről, hogy ízesítőként mi van benne, nem is tudunk.
2: Még a cigaretta átmentése, az zseniálisan történt meg, gyerekek. Tehát, hogy ez én ilyen iparági mentést, mint hogy egy termék ennyire öreggé válik, elhasználódik, elbúmeresedik, és ezt így mentik át, és nyilván most a Philip Morris, vagy a Bat most nem örül, hogy azt mondom, hogy átmentették, mert hogy ők szeretnék valahogy azért az égéses, ájkoszos szarjaikat továbbra is értékesíteni, meg mindenkit arra felé vinni, de hogy így modernizálni a cigit, így átmenteni fiatalossá, divatossá, új köntösbe öltöztetve addiktívá tenni, ez valami egészen elképesztő. De erre még egyébként jók az égés termékes történetek is, tehát hogy a, ezek a sima ilyen, tudod, ezek a...
3: Ájkoszok,
2: hogy újra menővé tudták varázsolni egy büdös, rossz lehelletű sztorit, egy kicsit befiataltották.
3: Tehát nagyon-nagyon mentek ezzel. Az már önmagában ugye egy ilyen...
2: Szabadalmaztatták, levédették, igen, jól kitalálták, de hogy mit mentettek ezzel?
1: Nézd, ez
2: nagyon érdekes.
1: Szerintem ez egy baromi jó megoldás, azt hiszem talán Spanyolországban vagy Máltán mesélte a Miro, hogy szerettek volna cigarettát vásárolni, és ott csak automatából lehet, és csak úgy tudsz vásárolni, hogy odaérinted, azt hiszem, a személyi igazolványodat, vagy valamit. Az, aki abból az automatából vásárol, mert csak itt tudsz vásárolni, az több TB-t fizet, mert hogy te dohányzol, tehát tudatosan károsítod az egészségedet. Attól a pillanattól kezdve, hogy ennek van egy ilyen típusú következménye, hiába kérték őket arra, hogy legyenek kedvesek neki vásárolni, mondták, hogy ők ezt nem csinálják, mert hogy bekerül a rendszerbe, hogy ő dohányárut vásárolt.
2: Aha, tehát, na akkor valószínűleg megveteti valakivel, nem? Tehát, hogy
3: nem veteti, mert akkor ő fog több adót fizetni.
1: Érted? Tehát, hogy akkor én bekerülök a rendszerbe azzal, hogy én dohányzom, tehát hogy én nagyobb egészségügyi kockázattal járok a rendszernek, mint az, aki nem dohányzik. Hmm. Tehát, hogyha ezt a rendszert bevezetnék mindenhol, akkor szerintem az lenne egy igazán komoly visszatartó erő. És hogyha így legalizálnák a vépet, hogy csak is automatából tudod megvenni, de azzal a feltétele, hogyha megvásárolod, akkor onnantól kezdve te többet fizetsz.
2: Kicsit több lóvét fizetsz a közösbe. Ez egy jó ötlet.
1: Leszállsz róla.
2: 18 éves lányom vépfüggő, közben sportoló edzőnek tanul tovább majd, idén érettségi, meg is mondta, hogy biztosan nem fog tudni leszokni idén, de szeretne majd, ez egy olyan függőség, mint a bántalmazó szerelemben élni. Tudja, hogy nem jó neki, hogy minden szembe menj, amit az eszével tud, mégis nem tudják letenni. Szomorú vagyok, senki nem dohányzott a családban, mind függünk valami hülyeségtől, az a jó, hogy legalább sportol, írja Adri. Aha, tehát itt is 18 éves a gyerek, igazából nem is tudsz vele mit csinálni. Az én fiam 2 hete kapott ettől a szartolikotin mérgezést, 3 napig fájt a keze, lázas volt, remélem elég rosszul volt ahhoz, hogy ne csinálja. Megtudtam, hogy használják, 17 és 19 éves fiúk, jött a szentbeszéd, videók, minden, ami lehet, nem lehet rájuk hatni. Annyit kértem szülőként, hogy ne a házban és ne előttem.
3: Aha,
2: azért ez is egy nagy kompromisszum.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Tomori Kadét kupát rendeztek Kiskunmajsán. Bringás uzsonnával várják a kecskemétieket. Marad a kánikula, 31-36 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétát és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkrétát tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtoltartó, PVC alapú ceruza és tolvékgyűjtő esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva rendezték meg idén a Tomori Kadét kupát Kiskunmajsán. Az ország több pontjáról érkező 7.-8. osztályos csapatok ügyességi, lövészeti és történelmi feladatokban mérték összetudásukat. A verseny résztvevőit Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek is köszöntötte, aki beszédében a mohácsi hősök helytállására és a remény fontosságára hívta fel a figyelmet. Az idei döntő újdonsága Mohács hősei kalandjáték volt, amely interaktív feladatokon keresztül idézte meg az 1526-os eseményeket és Tomori Pál stratégiai döntését, írja Keol. Bringás uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Vagyunk gyerekek, jó reggel!
6: Jó reggel!
5: 15 perccel, Laci hozott csokit, nagyon finom, hú de jó!
7: Lacikám, nyugat, mi a rothadó nyugat? Ausztrália, tényleg jó lett, ez a csokoládé, a rögtön izé halálos tüneteket okoz.
5: Kedvencem, fekete csokoládé narancsal. Isten, de szeretem.
7: Össze van
5: de szeretem. Dark chocolate orange. Orange. Oj, de jó ez.
6: Ez nem Bécsből van, az a kamra aljából van.
5: Kamra aljában?
6: Három évvel lejárt a szóltosra.
5: Nem vagy gyerekek.
6: Ez most megegyük.
5: Nagyon kellett ennek a reggelnek. Jó reggelt, mi újság? Júli, hello, Feri, hello.
7: Hello, bello.
6: Egyenesen a kékszalagról?
5: Egyenesen a kékszalagról, kékimben kékszalagról.
6: Nyertünk? Elegáns.
5: Megnyertük.
7: Megnyertük a kékszalagot, ugyan nem most van, meg víz sincs hozzá, de azért megnyertük. Még Balaton is rác vagy?
5: Tegnap este befejeződött.
7: Tegnap vége mi?
6: Volt jön. Élet?
5: Volt, nagyon nagy élet Tényleg? Volt még, igen. Ez az utolsó olyan hétvég, amire még mindenki lejön, jó idő, suli előtt volt.
6: Nem akarod megenni ezt?
5: De lehet, hogy rádióműsorban segíteni, ha tudnék beszélni egyébként.
7: Nem
5: kapkodunk. Csak. Nagy élet volt, elbúcsúztunk a kedvenc helyeinktől, bezárt a kedvenc kávézónk Földváron, úgyhogy ez egy ilyen szomorú nap azért ez nekünk is.
6: És már ilyen felrakott székekkel kérted ki az utolsó írkávédat?
5: Hát szinte velem búcsúztatták a helyet. Szóval az van, hogy én még azért tegnap dobtam a fogyasztásom, és ezzel tulajdonképpen lezártam. Már tegnap nem ittam. Sőt, már szombaton se, pénteken blackoutra tettem magam, mert átjött egy horgászcsapat hozzánk, meg a gyerekekhez, este 11 órakor még élő foci meccsben voltunk, úgyhogy én közvetítettem és játszottam is.
6: Atyaik.
5: És utána ott összecsuklottam, és mondtam, hogy akkor fáradjó haza a vendégsereg, köszönjük szépen, eddig bírtam, el lehet menni haza. Zoli meg a Gábor két kitűnő horgász átlátogatott hozzánk, és hát nyilván hozták a házi itókáikat, hogy ezt meg kell kóstolni, csak én addigra már ittasan érkeztem a kávézóból.
7: Tehát az már csak egy ilyen lökést adott meg a legvégén, mi?
5: Este 11-kor 3-50 éves ember a három gyerekkel, mert van még nálunk egy vendéggyerek, este foci meccset játszik úgy,
6: szákol.
5: Hogy...
6: Szákol.
5: Szákolva kiabálja, hogy ki Maradona, ki Messi. Aztán összecsuklottam, és ott befejeztem az alkoholos pályafutásomat.
7: De vége. Most azt mondtad, hogy azért még itt a...
6: Szeptember 1-ig.
7: Meg a ma még benne van.
5: Nem, hát majd még Lacinál, ha lesz valami kis összejövetel, alkalomszerű, ilyen-olyan, de hogy így a napi hívásnak vége. Egyelőre most pici kézremegés, izzadás,
6: persze,
5: pici sóvárgás és feszültsége, ennyit érzek egyelőre.
7: Dükidörések.
5: Dükidörések és hangulatzavarok, egyelőre ez van.
7: Kedves hallgatóim, ma nem lennék betelefonáló, pedig lesz rá lehetőség 10-től.
5: Úristen, és ma szívópályán vagyok.
6: Igen. Kettő... Nem felejtetted el.
5: Nem, tudom, kettőig itt kell lennem. Azért az erős.
7: Azaz.
5: Kiszámoltam, 7 óra.
7: Igen.
5: Nem, több, 8. Várjál, nem. Hát legyom a 4 óra reggeli műsor. 8.
7: Meg 4.
5: 8
7: óra összesen, mint egy rendes ember annyit fogsz dolgozni.
5: 50 évesen életem belőször 8 órát dolgozom. Hallod? Ez hogy lehet? Hát ez
6: figyelj,
5: nem én vagyok.
6: Mi 10:30-kor integetünk neked egyet, és aztán kisétálunk.
5: De kérjetek dalt.
6: Kérünk.
5: Jó.
6: Az a baj, hogy attól félek, hogy nem fogjuk tudni elérni a vonalat.
5: Hát nektek valahogy azért csak megoldjuk,
6: hogy
5: adásba kerüljetek, de azért valahogy be a piros vonalat tudjátok.
6: Úgy lenne igazán izgalmas bekerülni, tudod, versenyezni a többiekkel.
5: Igen, úgyhogy ez lesz. Úgyhogy én ma itt vagyok sokáig. Zsűl, te is maradsz? Marad. Zsűl is, úgyhogy Laci
7: igen,
5: is marad.
7: Szerintem adás biztonság szempontjából jó, ha itt van.
5: Jó, ha itt vagy, igen.
6: Ilyen reggel 5-kor én még a fiam cipőjét kerestem. Sehol nem volt még. Felhívtam, hogy te hol vagy?
5: Igen.
6: Hát hol lennék? A Margit-szigeten.
7: Nem baj, majd holnaptól.
5: Reggel 5-től a Margit-szigeten van még?
6: Este ilyen 10 óra környékén kilőtt. Kérdezte tőle, hogy körülbelül mikor érkezik haza. Mondta, hogy 1-2 környékén. Reggel botarakálok ki a sötétben, hol a cipője, sehol. Bementem a szobájába, nem volt sehol, 5-kor felhívtam, és így mondta, hát hol lennék a Margit-szigeten?
5: És mit csinál ott reggel 5-kor?
7: Semmi, bulizik, könyörgöm, hát 19 éves fiatal.
6: Hát te mit csináltál?
5: Nem volt, hogy nem otthon ültem.
7: Persze, de ahogy is, hát reggel 5-ig, aztán úgyis ugye majd holnaptól már lehet kelegetni.
6: Cudar lesz a visszaszakás.
5: Az biztos, nekünk is tegnap már gyerekek be, meg szomorúság, meg nagy sírdogálás, meg balatoni elköszönés. Ma már évnyitók, meg tankönyv átvétel, holnap viszont ők osztálykirándulással kezdenek.
7: Nálunk is.
5: Két napra elmegy a két gyerek, úgyhogy azért az... Köszönjük szépen. Hál' Isten ilyen az iskola, úgyhogy ők holnap elmennek, ma meg már azért úgy kicsi visszaszoktatás. Nehéz ez nekik azért, na. Szóval ez a nyár azért ez egy nagy szabadság.
6: Figyelj.
5: De a szülőknek lesz most egy kicsit talán könnyebb, bár nem gondolom.
7: Végig csináltuk, gyerekek, nekünk is ugyanígy volt, csak bennünket nem engedtek el ilyen sokáig, meg kicsit nagyobb rend volt, meg anyád már egy héttel a iziskola kezdés előtt mondta, hogy akkor 9-kor le kell feküdni, nem? Tehát most mi vagyunk azért lassabb, vagy egy ilyen megértőbbek a gyerekekkel, hogy még azt mondod, hogy nyár utolsó estéje, húzzatok bele, persze.
5: Hát igen.
7: Nagyobb volt a szigor, de hát ugyanúgy végigmentünk ezen. Mi is, ők is.
6: Nekem ilyenkor már minden be volt csomagolva.
5: Becsomagolva, bekötve, ugye?
6: Tehát, felvinnyettázva.
7: Hát pont tegnap beszéltük ennek az evolúcióját a békával, hogy amikor először lettek iskolások a gyerekek, tudod, akkor szép kötés, én egész este ott görcsöltem vele, hogy ez igazán szép legyen. Kis matrica rá, béka kézzel megírta. Aztán ötödiktől már volt egy kis valami...
6: Átlátszó fólia,
7: és izével ráírtuk alkohol és filccel a nevet. Igen. Aztán, mikor középiskolások lettek, akkor
6: tavalyról
7: bele. Tehát igen, akkor úgy volt, hogy csomagolás nélkül, most szerintem füzetük sincs.
5: Hát most már meg kell oldani.
7: Ez az evolúciója a dolog.
6: Vettem 2-3-at, meg még tavalyról maradt pár, amiben van néhány oldal, úgyhogy azt használhatják.
7: Oldják meg. Írtele, majd akkor kapsz újat.
6: Valami nagyon kell, akkor úgy is szólnak.
5: Ez lesz, gyerekek, ez van. De hát most már nagy okos, már azért meg kell nekik is oldani. Viszont az M7-es olyan cudarjó volt tegnap, este 6-7 körül.
7: Állt az egész
5: délután. Délután, mert mindenki elindult, a szorongók úgy elindultak délelőtt, hogy induljunk el korán, hogy ne legyen délután dugó. De mindenki szorong, úgy láttam, mert hogy délelőtt voltak a balesetek. Ezért a sok szorongó jól feltorlódott. És akkor viszont azt mondta, hogy lesz, ami lesz, inkább menjünk este, de még használjuk ki a napot. Egy óra alatt végigment. Tehát megint a szorongók vesztették el a csatát, igen. És indultak el korán, hogy ne legyen dugó, és csináltak ezzel dugót, mert sokan szoronganak. Úgyhogy este 6-kor vasárnap 1:06 az M7-es.
7: Az parádi.
5: Előtte 4 baleset, 6 torlódás, egész nap tök dugó, és aztán estére kiürült. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki szorongott, és elindult délelőtt, hogy nehogy baj legyen az M7-esem.
6: Én hétvégén felfedeztem magamnak a rakpartot.
5: Na, milyen van, nagy élet van.
6: Óriási volt, hallod?
5: Az, ez a pesti?
6: Igen, igen. Rengetegen voltak, sok kiülős, ilyen kis kiköltözős kocsmák, úgyhogy 2 barátnőmmel nagyon sokat ittunk.
5: De jó, sokat ittatok? Uh-huh. Be megalakultatok?
6: De csak egy kicsit kellemesen.
5: 40-es milfek, lementek éjszakát?
6: Igen.
5: És
6: arra emlékszel, milyen boldogok voltunk még régen.
5: Hogy elszaladt a fiatalságunk? Hát jó az, és volt valami kis nézelődés, vagy szingli barátnők? Vagy...
6: Nem, mindenki házas.
5: Ó, de szomorú.
7: De pont ilyenkor van a kikacsintás lehetősége.
6: Valaki! Nyar vége van!
5: Igen, utolsó lehetőségem van. Valaki kapjon el. Mindjárt kezdődik az iskola.
6: Iszonyatosan sok fiatal volt, borzasztóan sok.
5: Ezért nem értem, mit csináltatok ott?
6: Hát, no.
5: Nem azért kérdezem, csak hogy az ember azért nagyon ki tud ebből a közegből már lógni.
6: Nem,
5: ez szomorú hazamenve, hogy hát igen.
6: És tudod, milyen fura, ilyen csapatokba verődve, így húzzák maguk után a hangfalakat, ilyen 8-10 összeverődve, korzóznak föl alá, nyomják a saját zenéiket, de közben van kint DJ is, azt is tudod hallgatni, ha egy kicsit odaállsz, táncikálsz.
5: De egy pillanatos volt az érzésed, hogy kicsit elment.
6: Hogy kicsit kilógunk.
5: Igen, de. Ugye, hogy azért ez ilyen de, helyeken persze. Már néha van, hogy de. Jó, itt vagyok, lüktetek, mi az Isten csinálok én itt. Aha, Úristen, Jézusom, megöregedtem. Nagyon, aha, nagyon. Úristen, néz.
6: Nagyon fura volt az, hogy bekapcsolt az a régi érzés, hogy én rengeteget jártam ide a Ráckertbe, meg a Romkertbe, és akkor a kettő hely között ingáztam 25 évvel ezelőtt, vagy 23 évvel ezelőtt. És most, hogy ugyanaz a hangulat volt, és emlékszem, hogy ha az jutott rögtön eszembe, hogy ha most megint 20 éves lennék, akkor minden estét itt töltöttem volna kint, és akkor így nagyon vártam volna a kapást, és most olyan fura volt tudott ott ülni, hát hármasban iszogattuk a kis gintonikunkat.
5: Igen, szóval.
7: Jó, de már nem olyan, mint régen.
6: És ott a gyereked egyetemi felvételéje, hogy sikerült. Nagyon jó.
5: Tehát még volt a Rio a zöld párdon, még azokban is lehetett váltogatni, ott a hidaknál, ugye?
6: De itt ez a kettő, nekem ez volt a törzshely. Itt ingáztam egyik helyről a másikra. Itt könnyű volt benyomni, oda átmentél egy kicsit táncolni. Akkor
5: aztán ez leégett, ez a Romkert, ezt fölgyújtották, hogy itt volt valami nagy.
7: Évekig zárva is volt.
6: Hát aztán eladták.
5: Eladták, akkor... fölgyújtották, minden volt ott, azért dolgozott a maffia. De most újra van, igen.
6: Hát a Róm az van. Sőt, hát a lányom az ott bulizott.
5: Lányod a bulisztán? Lementél megfigyelni.
7: Ugye megnézte, hogy anya hova járt annak idején.
5: Az kemény.
6: Óriási, és tudod, amikor kiliben a szobájából egy ilyen egyszer kis

0: Jaj, ne igyál túl sokat. Tehát semmit nem akartál, nem? Átmentél a másik oldalra. Hát 18-20 évesen. Ez kemény.
1: Na és meddig, meddig toltátok?
2: Ó, hát
1: a 11-kor voltunk. Nagyon jó sikert 11-kor hazamentek.
2: Utolsó metróval.
0: 10-kor becsörgött a gondos órája valamelyik lánynak. Ennek telefonált a férje, hogy jó van, Gabika, most már gyere haza, mert tudod, hogy nem bírod az italt, és akkor mindig elcsámborogsz. Kettő meg elfelejtette elhozni a vérnyomás csökkentőjét, aztán haza kellett menni. Úgyhogy...
2: Szerintem én jeli egyre otthon
0: voltam. Na, hát az még egész
2: jó. Na, egészen kirúgtam.
0: Hát az egész jel egy. Az jó. És két lábon mentél haza? Nem vittek? Nem vettek ki a taxiból?
2: De teljesen jól.
1: Júli, ez azért, nem te vagy.
2: De nem csak azért, mert eltettem. Szerintem ennyi volt. A titok, hogy végre sikerült.
1: Taktikai evés.
2: Előtte volt egy taktikai zabot.
1: Ez az utolsó hétvége volt? Már úgy ért, hogy a rakpart lezárásban?
2: Én szerintem most van vége, vagy most volt vége.
0: Szerintem visszaadják, igen. Visszaadják. Azért ez egy nehéz időszak már, mint abból a szempontból, hogy tudod, hogy úgy mire fordulsz rá. Szóval ezért az a nyár, ez akkora különbség ahhoz képest, és oké, hogy önjáró gyerekeid vannak, de azért mégiscsak azért edzésre viszed, tanul, ezért, stb. De olyan szabadság ez a nyár, nem? Hogy azért ez így...
2: Én nem érzem ennyire elvágólagos.
0: Én nehezen tudok azért erre a szeptemberre ráfordulni. A suli, jönnek a kötöttségek, olyan szabad vagy azért nyáron, szabadok a gyerekek, te is. Fesztiválok, bulik, összmész, olyan más életvitel, mint azért, ami ősztől van.
1: Hiába 18-19 évesek a gyerekek, azért úgyis benne kell lenned egy csomó.
0: Egy verkliben vagy
1: igen,
0: azért.
1: Igen, már most szóval... intézi saját magad.
0: Persze, nyomják. Igen, hát nekem mondjuk nagyon-nagyon.
1: Jaj, Júli úgyse fogja elengedni ezt.
0: Nekem még a kicsi edzés, meg tudod azért, idehozod, odahozod, elugrasz érte, azért benézel egy-egy szülőire, még azért kicsit néha tanulsz fel. Van egy ilyen verkli, amiben vagy.
2: Az világos, de hogyha összehasonlítod a szüleid szeptember 1-ét és a te szeptember 1-edet, az nem ugyanaz. Tehát, hogy nekik tényleg véget ért a nyár, és elkezdődött az őszi szezon és a tanulás. Nekünk még van benne egy másfél hónap. Tehát, hogy mi még
0: húzom, ameddig tudom. Persze. Ja, persze. Hát
2: még hétvégig, még estén.
0: Nagy motoros terveink vannak, még meg ne viccelj.
1: Az gyerek nélküli.
0: Az hál' Isten gyerek nélküli, úgyhogy még meghosszabbítjuk a dolgokat. Na jól van, oké, elkezdjük akkor egy-két SMS, de nem, mert Zsülnek lendül a keze, úgyhogy akkor az SMS-ekkel beköszik kell kinek, hogy telt a hétvégéje Viber üzenetekkel, mi egymással jövünk vissza hírek után. Közben játékra is lehet jelentkezni, és a dal kéréseket én már látom, de nyugi gyerekek, jó? Tehát kicsi pauze, ezzel ne traktáljuk a reggeli műsorstábját. Igen, aranyosak vagy, most külditek, ez legyen majd 10 óra után SMS-ben, telefonon, de egyelőre ezt most még engedjük el, jó? Aztán tisztel jöhet minden. Fél itt van, pontosan jövő mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy

0: Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
6: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újabb támogatást kapott a Kecskeméti Kórház. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Különleges fényképezőgépek költöztek a TIT házba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Újabb felajánlással támogatta a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház működését a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár. A vállalat ezúttal kiváló állapotú irodabútorokat adományozott az intézménynek. Az ajándékokat nem csak Kecskeméten, hanem a Kiskunfélegyházi és a kalocsai telephelyeken is használatba vették. Az adománynak köszönhetően több szervezeti egységben korszerűbb és kényelmesebb munkakörnyezetet alakíthatnak ki. A Mercedes-Benz gyár évek óta támogatja a kórházat pénzbeli és eszközfelajánlás. Ezzel segítve a dolgozók mindennapi munkáját, és közvetve a betegellátás feltételeinek javítását, olvasható a híros.hu-n. Különleges fényképezőkép kiállítás nyílik szeptember 4-én Kecskeméten. A TIT Tudomány és Művészetek Házában a 100 év, 100 gép című tálat ezúttal az olimpiák köré épül. Sirkó Zoltán magángyűjteményéből 100 év analóg fényképezés technikájának különleges darabjai érkeznek. A látogatók nem csak megcsodálhatják, hanem ki is próbálhatják a régi kamerákat. A kiállításon olimpiai tablók és sportrelikviák is helyet kapnak. A tálat szeptember 4-től ingyenesen látogatható. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázs!

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. A rendszorgalmas őrei az M1-es vérteszőlősi pályafelajtónál lufifújó versenyt tartanak a Tarbánya felülérkezőknek. Barbara.
2: Tatabánya,
1: csak rosszul értek. Barbara, hát nagyon megfogalmaztad ezt egy kora reggel. Azért ez nekem egy nagy kívás. Lufifújó verseny. Aha, az kemény.
3: Fordítsd, leszondáztatás van.
1: Szondáztatnak, igen, úgyhogy aki Tatabánya környékén, még benne van a szombat este, vagy a vasárnap este, az legyen. Az legyen óvatos, jó? Holnap lesz X7 a Fika puttonyoknak.
3: Bizony.
1: Six-kor, kelés, seven-kor indulás.
3: Six-seven.
1: Igen, megrezeg.
3: Most megkapjátok.
1: Megrezeg, ez
4: mi
1: így van.
4: Mi is megkapjuk.
1: Így van. Ja, mi is megkapjuk, hát menni kell. Ma lettem 40 éves, jelentkeznék a játékra. Péter küldte nekünk, valaki így ünnepli a születésnapját, hogy játszana egyet. Azt mondja, úristen, most először fordul elő, reggel 6-tól 8 órán keresztül fogom hallgatni a Rádió 1-et. Soma küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Hát igen, ez van. Ilyen, amikor 8 órát kell dolgozni. Hát az kemény. Viszont Gyoko kiesett a US Open-en. Tudom, hogy ezt titeket annyira szegény. Nem ráz meg.
3: De én szeretem a csávót. Én a szerb vére miatt, tehát én vagyok egy teniszrajongó, de hogyha így egyet választani kell, akkor az tényleg ő, akit én így tökre szimpatizálok vele. Hát
1: első forduló.
3: Elment.
1: Elment, igen. Valami elment van, mert 6-2-6-1-re kapta ki az utolsó két szettet, valószínűleg valami sérülés, de hogy sajnálom, mert hogy most azért az Alcaraz visszalépett, vagy a Sinner visszalépett, Alki még nincs olyan jó formában, talán még sansza is lett volna, de majd az Ausztrál Open-en, nem érdekes.
4: Neked ő mikor lett szimpatikus?
3: Hát mikor a kedvenceink kihullottak.
1: Mikor már mindenki el. Nem, én útközben szerettem őt meg azért. Az elején nagyon nem, és aztán így valahogy így egyre szimpibbé vált. Meg hogy még ott van ez az öreg veterán, ez még pláne szimpatikusra teszi. Elképesztő, így van, de kiesett.
4: És, hogy... és nem csak úgy pilinckázik, hanem azért
1: ne,
4: hát most kiesett, igen, rendben, de egyébként oda teszi magát.
1: Oda.
4: Emlékszem, még neked még megvan valahol az a felvétel, ahol neked üzent?
1: Nincs, nincs. Ahol Gyoko fölköszöntött.
4: Igen.
1: Előkerítettétek. Klassz FM, és a hajón, valami hajón volt éppen, és a menedzser által eljutottunk hozzá, és akkor boldog szülőnapot kívánt. Nekem le is adtuk a rádióba. De nincs már meg, ezeket én nem nagyon teszem el.
3: Pedig mit összedolgoztunk vele?
1: Igen, pedig mi meló volt, ja.
3: És de... mi van a Williams lányjal? Ő még teniszezik?
1: Hát a Vénusz az úgy látszik, hogy igen, ezen én is meglepődtem. A Serena az már nem.
4: Párosban láttam, most egy pár nappal ezelőtt.
1: A Serenát?
4: Igen.
1: Igen. Igen? De a Vénusz, még ez engem is meglepett, hogy Vénusz Williams ott van. Én azt hittem, a két Williams tesó az már...
3: Igen, már nyugdíjas éveiket morzsolgatják.
1: Számolják a dollár milliárdokat, amiket megkerestek szponzorokkal.
4: Meg hány évesek? Miért?
1: 35, 40. Taróci Balázs bent van még? Igen, igen, igen. Taróci. Taróci ott van, nagyon jó játszik. Tehát a Fónák keresztje az iszonyatosan erős. Na, jó van, Burger King nyeremény, gyerekek.
3: Az. Hoppá, Burger King úr visszatér.
1: Belénk szeretett.
4: Akkor ez mit jelent? Jó.
1: Hát az, hogy a héten akkor hoznak nekünk egy jó reggelit. Én tegnap megcsaltam őket, úgyhogy...
3: Jó, nem szép.
1: Este
3: igazán
1: lemérgeztem magam a konkurenciával.
3: Nem voltak nyitva, gondolom.
1: Nem voltak, nem voltak nyitva. Nem meg nem tudtam, hogy a héten játszunk, mert akkor nem
3: akkor
1: tettem volna.
3: Akkor csak oda mennék.
1: Csak oda mennék, két dupla sajtbulival lemérgeztem.
3: Olyan jó néha.
1: Na, hát, hogy kellett nekem, tegnap kellett.
3: Ugye, hogy mindig, persze, éljünk egészséges, mi a fra... Na, néha egyszer, jó. Egyszer azért csak jó belefutni egy ilyenbe.
1: Tegnap brutálisan lemérgeztem magam. Serena 44, Vénusz 46.
3: Oh! Neki.
4: Atya ég.
1: 46 évesen játszik.
3: Vénusz az idősebb.
1: Igen. Itt van, megírta a Blik. Novák Djokovic köszöntötte vele Sebestyén Balázs születésnapján. Mi a dátum? Tessék, mindenki mondtad egy évszámot.
4: Vár, ez még Klassz FM.
1: Klassz FM, oké.
3: Okay. Hát ez 2012.
1: Na, nem rossz.
4: Nem, 2010 maximum.
1: Tőzé, pont alá meg fölül.
4: 2011. Aha.
1: 2011. Nem sok, hát egy 15 éve most. Na, hagyod már. Most viccelsz. 15 éve
4: keresd
1: volt.
4: Meg azonnal.
1: 15 éve volt ez, hogy a Gyoko azt mondta, hogy happy birthday. Ja. Hajó férészegen két prosecco után. Azért az kemény. Ez kemény, gyerekek. Na, itt van a hallgatók. Haló, jó reggel.
5: Jó reggel, sziasztok. Ildi vagyok, Kunszán Miklósról.
1: Hello, Ildi. Operátorként dolgozol.
5: Igen, igen.
1: Aha, nagyon jó. Jól van, és kit választottál játékra?
5: Julival szeretnék játszani.
3: Legjobb döntés.
1: Jó, miért Julit választottad?
5: Hát, én akkor voltam gyerek, amikor a Juli játszott a kölyök időbe, ugyebár. És mondom, hát egy kicsit akkor beszélgessünk, arra gondoltam.
4: Csináljuk.
1: De hát nem vagyok
5: fiatal.
1: De az... Gyuli se, úgyhogy te teljesen jól passzoltak igazából.
5: Balázs igazából veled vagyok egy idős.
1: Na, tényleg 77-es vagy akkor ezek szerint.
5: Igen.
1: Jól
5: csak
1: van.
5: Én szeptemberi vagyok.
1: Oké, jó. Hát valakinek ennyinek is kell lenni, úgyhogy ez van. Akkor játszatok egyet. Jó
5: volt a buli.
1: Melyiken voltál?
5: A plázson voltunk 19-én, de nagyon-nagyon jó buli volt.
1: Plázs 19. Aha, nagyon jó, örülök.
4: Zsülci nagyon integrál.
1: Hogy ott voltatok. Jól van.
5: Jó, kezdjük.
1: Oké, indulunk akkor. Jó esetek egymásnak, 3-2, tessék.
4: Te nézted a kölyök időt?
5: Bizony, minden részét láttam, a nyáriakat főleg, azok nagyon-nagyon jók voltak.
4: A nyári szerettem filmeket? Őket.
5: Persze.
4: Volt kedvenced?
5: Volt a szerelmes film, a címét azt elfelejtettem.
4: Hát szerelmes
5: megmondom.
4: Film.
5: Ez volt a címe?
4: Az volt a címe.
5: Aha, az nagyon jó volt. Abban mindenkit nagyon-nagyon szerettem. Az én fiú kedvencem az a Dombóvári Kristóf volt, mint általában mindenkié.
4: Szerelmes voltál
5: veli? A lányok, hát egy icipicit, nem nagyon, csak egy icipicit.
1: Nem nagyon!
3: De jó voltál!
1: Pedig jól mentél, csak azt mondtad, hogy nem nagyon szép, hogy Gyuli.
4: Így csak volna, írtál neki levelet?
1: Levél, tényleg?
5: Nem, idáig nem, dehogy is, nem. Á, eszembe se jutott. Csak hát úgy minden lánybarátnőm oda volt érte, és hát mondom, megnézem már, hogy kiről van szó, igazából ennyi volt a történet.
4: Most már azt hiszem, hogy Kosztarikán él.
5: Nem tudom, nem követem, fogalmam sincs.
1: Milyen jó hely. De szeretnék oda eljutni.
5: Hát nem én élek Kosztarikán, sajnos.
1: Nem, Ildi, de nem. Viszont figyelj, van egy nagyon szép nyereményed azért, ezt odaadjuk, figyelj.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jó voltából.
1: Na.
5: A kisebbik fiam koleszos Kecskeméten, úgyhogy azt hiszem, hogy megvan neki a vacsorája minden napra.
4: A kisebbik fia 19 éves.
5: Ő a 19 éves Gábor, igen, és Kecskeméten jár iskolába, és ott kollégista, és ott van is Burger King, úgyhogy szépen akkor majd ezt ő el tudja használni.
4: Na boldog.
1: Nagyon jó. Jól van. Oké. Küldjük akkor neked, és akkor használjátok. Jó?
5: Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Oké, ciao.
5: Hello, sziasztok.
1: Hello.
4: Képzeljétek el, hogy van egy Rádió 1-es törzs hallgatónk, aki múltkor születésnapja apropóján így felhívtam ide a szerkesztőségbe, mert nagyon szereti a műsort, meg nagy rajongója mindenkinek, és elhozott egy levelet, amit 20 éve tartogat, amit még az egyik kölyök idősnek írt, és szerette volna eljuttatni velem neki, amiben szerelem.
1: Nem mondom, én vonzod a hülyéket.
3: Hát és ráadásul teret is.
1: De hogy miért hozod őket ide föl? Valaki előbb-utóan ránk robbantja a stúdiót, csak szólok. Fölhozol ide valami kicsit.
4: Nem. Ő egy nagyon-nagyon régi és nagyon kitartó rajongó.
1: Hát kettős. Persze, aki 20 év után még kölyök idős leveleket szorongat a kezébe, hát nyilván van egy kis probléma. Mentálisan, azért mondjuk meg őszintén.
4: Te is zavarban volt, amikor odaadta azzal, hogy ő ezt szeretni valahogy neki.
1: Kinek? Eljutott. A vörösnek, az elálló fülűnek?
4: Nem. Ez egy lány, az egyik lánynak szerette volna eljutatni.
1: Ki az egyenes hajú? Ki volt? Egy csomó Acélréka?
4: Nem.
1: Nem az Acélrékának?
4: Nem.
1: Acélréka! Emlékeztek Acélrékára?
4: Acélréka hihetetlenül jó kávézót üzemeltet.
1: Tényleg? Réka kávézót csinál? Nem is tudtam. Igen. Egy nagyon kedves csaj. És kinek akart eljutatni?
4: Hát Schneider Viki.
1: Figyelj, Juli, az egy nagyon fontos dolog, hogy bárki akar ide följönni.
4: Azt nem engedjük be.
1: Tehát, hogy az ne, bonyolíts lent, érlek. De előbb-utóbb rajtuk lesz C4, lesz a kezükbe valami kis ketyegő cucc, elővesznek itt egy kés, nagyon barátságosnak tűnnek, és elvágják a recepciós torkát. Vigyázni kell a bolondokkal. Ezt az iroda előtt menedzsel, ne hozd ide föl őket.
3: Időket haza.
1: Elbújik a pult alatt, előjön itt hétfő reggel, bemászik a szobába, elviszi valami relikviánkat, ne hozd ide a bolondokat.
4: Figyelj, születésnapja volt. És valahogy azt éreztem, ja, és ráadásul a barátnője írt nekem azzal, hogy ő neki ez élete nagy vágya, aha, hogy születésnapja apropóján ő így találkozhasson velünk. És akkor gondoltam, hogy ne a ház előtt átsorogjon.
1: De ezért úgy hoztad, hogy mi nem voltunk itt.
4: Ti már nem voltatok.
1: Gyere, találkozz a Balázsok, hol vannak, nincsenek itt.
4: Már
1: viszont itt vagyok én.
4: Ennek nem teszlek ki titeket.
1: Itt vagyok én, Juli.
4: Felhívtam egy kávéra, még maradt egy darab akkor az országtortájából, abban megkínáltam, teljesen odáig volt és vissza.
1: De aranyos volt.
3: Miért csinálod ezt?
1: Tessék, szereti a bolondokat, mondom.
3: De mindenki, hasonló... aki valami jó sztorit
1: hoz... Ábel is tönkretette, Jani. egyébként. Tényleg Ábel is tökletett a Jani, csak mondta, hogy vigyázzál. Az ilyenek mindig egy kicsit ketyósak.
4: De én, tudod, én bírom.
1: Hogy... Tehát... De, igen, igen, hát ez, ja. De, ha...
4: de nem, tehát, hogy lehet őket kezelni.
1: Abszolút.
4: Tehát, hát, ide jön, és látod
1: én ezt ebből a... éltem 5 évig a Balázsfogat, tehát én abszolút tudom, igen.
4: De... Figyelj, a fél óra, és az neki maga volt a mennyország. Itt fent ültünk a teraszon, beszélgettünk egy picit. Így.
1: Furán nem nézett néha körbe? De... Nem rejtette valamit az ülés alá? Nem,
3: Balázs,
1: nem,
3: nem jött, de... Balázs itt szokott ülni. Ilyenek
4: igen,
3: voltak?
4: Igen, volt ilyen. Itt bejött, megnézte a stúdiót,
1: elállt a hallod. Egyszer ott várnak majd egy parkolóba, egy plázába, a kocsitba beülve az anyósülésre. Szia! Tudom, hol tartod a kulcsot. Tudtam, hogy jönni fogsz. Most végre elmondom, hogy 20 éve akarlak elrabolni.
4: Kicsit fura volt, hogy oda ment a székethez, és megsimogatott.
1: Ja, ezért mondom, meg, hogy bolondok.
4: Azt mondta, itt ő Balázs, és itt Feri.
1: És átadta a levelet.
4: Átad,
1: miért nem olvassuk el? Hát vedd elő, olvassuk el, hogy odaadtad neki a lánynak. A, hát add ide, olvassuk
3: itt
1: el.
3: Itt a levél, na, gyerünk.
1: Hozd ide, olvassuk el.
4: Nincs itt, nem, mondtam. Szóval annyira kellemetlenül éreztem magam, hogy egyrészt nem nekem írta.
1: Igen, és el kell jutatnod valamelyik az egykori jösszebb időket megért kölykidősnek.
4: Hogy ezzel a taggal sajnos egyáltalán nem tartom a kapcsolatot, mert hogy normális is lerázott minket. Jó ide, 10 évvel ezelőtt lezárt ezt a kapcsolatot. Úgyhogy mondtam neki, hogy hát hiába adja oda, mert na, nálam csak elakad. Akkor. És nem fog tovább jutni ez a levél.
1: Azt írja, itt vagyok most is, látlak titeket, most is itt maradtam. Múltkor engem is fel akar csalni a Juli. Juli, inkább vidd a Minipolisba, ott is egy rádió egy stúdió. Egyébként
3: tényleg is játszott el, hogy ez az rendes stúdiónk.
1: Nem is tudjátok. Van barátnő, de szerelmes levet szorongat 20 éve egy csajnak egyébként. De várj, ez láj.
3: Ez megvan. Persze, tehát 20 ő 20 éve persze. Írta ezt meg,
1: nem
3: vagy ő mondta?
1: Szefós, mondom, szefós.
4: Nem is 20 éve, hát 30 éve.
3: Te ez 30 éve megírt, és ez a levél megvan. És te őt beengedted ide.
1: Semmi baj. És egyébként kedvesek a bolondok, nincs velük baj.
3: De jó, csak egyszer fordul.
1: Egyszer rosszul sül el. Egyszer elővesz egy kést valamelyik. De mondd, nincs baj a ketyósokkal. Tényleg.
4: Figyelj, ha nagyon akarnak, akkor itt a ház előtt elkap.
1: Mutasd meg, hol parkolok, várjon már meg engem. Hosszú beszélgetés lesz. Ez a Balázs parkolója, de most lefekszem, és mikor jön? De szombat van, menj már, nem baj, itt fekszem hétfőig.
4: Én szinte biztos vagyok, hogy ti már ezerszer találkoztatok vele, mert hogy ő disznóvágáson is ide szokott jönni, itt szokott állni az épület előtt, meg szokott minket így várni, így köszön nekünk.
3: Ne tetézd, Juli, kérlek! Hát ez még
1: ő egy srác, ő egy fiú?
4: Hát szerelmes levelet írt egy lánynak. Hát,
1: én akkor tudom, ki ő. Tudom ki ő. Egyébként egy nagyon kedves teremtés.
4: Nagyon kedves srác.
1: Igen, tudom ki ő. Hozott már nekem is ajándékot, igen.
4: De ilyen azért van egy pár.
1: Igen, és mindig mondom neki a disznóvágás, hogy jó, hogy mindjárt jön a Feri, várd meg őt. És akkor...
3: Igen, Juli, akkor nagyon morcos vagyok, jövök be.
1: Most is itt vagyok a stúdióban, tik-tak. Látlak titeket. Nincs fehér fertőzőpor a borítékban, írja Szilvi. A Balázs az ablak közelében nem ennyi. Antraxos levél van még. Nyúlj a széked alá, Bali, ott egy rágó vagy, fika fertőző. Juli, azért nézzük már hát valamivel a stúdiót, jó? Hát sose lehet tudni. Ja, Istenem, hát igen, milyen ez. Jó. Jó, de akkor megvolt az Évi egy jó cselekedeted a hallgatókkal kapcsolatban,
4: nekem,
1: a közös tortázás.
4: Évi több ilyen van.
1: Évi több ilyen van. Egyébként a Minipolosz nem egy rossz ötlet. Tehát ez oda elviszed, azt mondja neki, hogy ide rádiózunk.
4: Majd ledumálom velük.
3: Mi a végén pénzt adtál neki?
4: Nem, kivitelesen. Igen. Mert nem kért.
1: Balázs, ne piszkáld az orrod, és gondold meg, hogy felállsz a székből. John Lennon gyilkosa és rajongó volt, csak mondom, hogy Mark Chapman egyébként, amikor lelőtte Lennont a Dakota ház előtt, 81 vagy 82-ben, akkor ő odáig volt a John Lennonért. Tehát, hogy így, mondom, óvatosan, Juli, óvatosan. Vidd Vekerlére őket. Tarts egy garázsvásárt, érted? Turkáljanak a konténeredbe, ami ott van a lakásodnak előtt, az építési konténerben. Mit tudom én? Fölhozz őket ide, hallod, Feri? Hát.
4: A legrosszabb a fel, de figyelj, ezek teljesen hétköznapi emberek.
3: De minden így indul, hogy tök hétköznapi. Érted? Igen. Tehát az a gyerek, aki most elkötötte a hétvégén a repülőt, az tök hétköznapi volt.
1: Teljesen.
3: Péntek estéig, amíg be nem rúgott. Ennyi.
1: Bár csak részegen el tudnék kötni egy repülőt. Erre a sztorira így vagyok. Miért nem én kötöttem el ezt a repülőt? Igen, mostanában sokat vagyok Vekerlén. Beugorhatok valamikor, Juli?
4: Gyere, várlak egy kávéra. Ami nagyon fura ezeknél az embereknél, ugye az, hogy gyakorlatilag az első perctől az utolsóig végig hallgatják a műsort.
1: Igen.
4: Így aztán annyira képben vannak mindeneddel kapcsolatosan, hogy egy kicsit úgy érzik, hogy ők nagyon-nagyon jól ismernek téged, tehát valószínűleg te is nagyon jól ismered őket, és olyan...
1: Igen. Wesley Snipes, Robert De Niro, a Rajongó című film. Hát azért van, sok minden szól erről, igen. Már csak miért ment John Lennon. Tényleg, tudjuk, írt a hallgató, tudjuk, mi lett a vége. Tehát, hogy azért...
4: Érzem, jó. Érzem a szagot, Bali.
1: Ha bárki feniránk a fogunkat, jó, hogy úgy akar híres lenni, hogy bármi, kezdje Julival.
3: Higgyétek el, nagy hírt csinálunk
4: engem előre.
1: Nagyon-nagyon sokat fogunk róla beszélni, jó? Tehát várja meg Julit vekem.
4: A szőkéért nem kár.
3: Hát de kár, csak te szabadítottad ezt ránk, úgyhogy...
4: Nem, én ezt betartom, ezt, hogy akkor hívok ide bárkit, amikor tudom, hogy ti jó eséllyel nem vagy.
1: Igen, de mindig hitegeded. Balázsik, mindjárt jönnek, gyere, egy kis kávét. Balázsik, pont... mindjárt itt vannak, ülje le, kis
4: időt. Pont lecsúsztál róluk. Ha 3 perccel korábban jössz, akkor még elkapod őket.
1: Azt a videit, de kemény vagy. Na jó van, gyerekek, megyünk, jövünk mindjárt, 2 perc pontosan 7 óra, ha van közlekedés, küldjétek kinek, hogy indul a szeptember, mi van, gyerekek, ráfordultunk erre is. Iskola, meg óvoda, meg minden kezdődik, úgyhogy vissza sajnos a normalitásba, mi pedig akkor jövünk 7 óra után mindjárt, a hírek
0: és
1: után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
3: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamát.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-as maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
10: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
14: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
15: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Anya, arra gondoltam, rendet
17: raksz a szobádban.
16: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
17: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
18: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
0: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Új emeri készüléket kapott a Kiskunhalasi Kórház. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Lezárult a kuratórium és felügyelőbizottsági tisztségeinek betöltésére kért pályázat és kiválasztási eljárás. Az alapítói jogokat gyakorló miniszter kijelölte az alapítvány új vezető testületeinek tagjait. A kuratórium elnöke Kis Tímea lett, míg a felügyelőbizottságot Farkas Krisztina Anikó vezeti. Az új testületek első feladata az áttanás átvétele bonyolítása és az alapítvány működésének részletes megismerése lesz. A jelenlegi kuratórium és a felügyelőbizottság megbízatása mai éjfélkor szűnik meg. A leköszönő tagoknak az elmúlt évek felelősségteljes munkájáért mondtak köszönetet, írja Keol. Új emeri készülék érkezett a Kiskunhalasi Semmelweis kórházba. A csúcs technológiát képviselő berendezés az év elején üzembe helyezett 128 szeletes CT-vel együtt jelentősen fejleszti a térség diagnosztikai ellátását. Az új készülék segítségével részletgazdag felvételek készíthetők, a vizsgálatok pedig gyorsabbá válhatnak. Az emerit a következő hetekben szerelik össze és állítják be, majd a próbaüzem után várhatóan október második felében kezdődhet meg a betegek vizsgálat. A helyben elérhető korszerű diagnosztika jelentősen lerövidítheti a betegutakat, tájékoztat az intézmény. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 12 perccel. Hello, drága hallgatók.
5: Hello, bello.
4: Írja valaki, olyan igaza van, Bali, ez ma te napod. Reggel Balázsék, tisztelt kívánság műsor, ezt sem most van itt. Egyébként tényleg, tehát ez, ma megtolom ezt a dolgot. Tehát, hogy ma mindenhol ott leszek. Rádió, kíváncsiságműsor.
5: Este tévé.
4: Este tévében vagyunk mindenhol. Mindenhol ott vagyunk, Szabika küldte nekünk. Vértes kett helyen, Dobi van egy ilyen, én azt olvasom, amit írtok. Szondázás, ittasan ne gyere erre. De lehet, hogy vértes kett hely. Vagy kett hely van ilyen, hogy vértes kett hely, mindegy. Az egyik, hogy valahol a vértes környékén szondázás, ha itt áll, akkor ne menj arra. Jó, ez fontos. Mindenki legyen óvatos. Sokan, sok helyen szondáznak, úgyhogy...
5: Ez egy darabig nagy divat volt ez a hétfő reggeli. Tudod, a fővárosban is hidakat állítottak, meg hidakon az autókat.
4: De miért nyáron, mikor többet bulizol, meg koncertekről mész? Miért akkor, amikor kezdődik az iskola? De tényleg?
5: Mert hát, most még belehúztál hétvégén, ugye?
4: Igen, megtoltad a hétvégét.
5: Megtoltad utolsó nyári hétvége, gyerünk!
4: Székesfehérvári lehajtó elesett, a dugó véget, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Ha van arról valami friss, akkor írjatok, jó? 0-23-111-111. SMS számú. Na, gyerekek. Bocsánat, csak tűszögtem itt valami. Valamiféle parfüm van a levegőben. Na, mit szólunk ez a 24 éves sráchoz, aki elköltött egy Cessnát? Hát beszéljük már meg. Hát ez a hétvége hogy híre zseni volt. Hát zseniális a csávó. Ő ugye annyit tudunk, hogy ő berúgott, ugye?
5: Okay.
4: Tehát aztán innen indult, hogy ő berúgott. Kalocsai reptér környékén való, vagy legalábbis odaérkezett meg. Mindenesetre jól sikerült éjszakája volt. Ivott egy kicsit.
5: Na most várjál, az ugye nagy kérdés, hogy ez még a péntek esti, hogy hívják, péntek estének az utóhatása, vagy ő szombat reggel rúgott, szombaton kötötte el a gépet?
4: Szombaton hajnalban kötötte el a gépet, de ugye...
5: Hát ez előző esti, vagy aznapi?
4: Szerintem ez a szombat hajnal, az a péntek estébe indult el. Ugye mit csinálsz, ha részeg vagy? Ugye, ha részeg vagy, akkor elmész egy buliba, lefekszel, alszol, fölkelsz egy vonaton, fölébredsz valahol, ahol nem, amit nem tudsz. Ugye beülsz egy taxiba, kikötsz egy másik buliba. Tehát ilyen standard dolgokat csinálsz. Na most ez a 24 éves srác, ez nem így gondolkodott.
5: Jó, mondjuk én...
4: Nem így gondolkodott.
5: Én őszintén bevallom nektek, én kerékpárt annak idején loptam részegen.
4: Igen, ide jutsz, elrobsz.
5: Ugye,
4: tehát eddig
5: ez a maximum, és másnap visszavittük, csak a kocsmából nem nagyon tudtál hazavinni. Van egy nehézségi fok a kerékpár és a kisrepülő ellopása között.
4: Igen.
5: Én azt gondolom.
4: Lehet, hogy ez egy evolúció volt, és azt mondta, hogy már lopott kerékpárt, már csinált, már bemászott már vasúti kocsikba, már nem tudom, más kertekbe mászott. Most ő szeretne valami nagyon durvát, ugye? De az is lehet tényleg, hogy megnézte a Netflixen a GTA 6-nak ugye a 20 perces kis előzményfilmét, amit egyébként én is megnéztem, tök érdekes világ lesz. És azt mondta, hogy oké, akkor idáig, és benne maradt egy kicsit a szimulációban.
6: Igen,
4: benne maradt abban a világban.
6: Igen. És azt érezte, hogy ez most neki menni fog egy reptérre, ahol Cessnával felszállhatsz, oda éjszaka azt nem őrzik, oda úgy be lehet surranni?
4: Hát ez egy, na várj, menjünk végig a fokozatokon. Okay. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye? Több vármegyét érintő összefogás eredményeként kapták el. De hogy mit csinált? A közlemény szerint, ugye, az történt, hogy ő Kalocsán berúgott valahol, ugye? Beszökött a kalocsai reptérre, és elkötött egy Cessna 172-es típusú gépet.
6: Okay.
5: Tehát, ott van, hogy jutsz be ugye a reptérre, őrzik vagy nem őrzik, egy-kettő. Ennek van kulcsa.
4: Van kulcsa ennek a repülőnek. Állítólagosan a srácnak semmiféle előképzettsége nem volt. Az apukája nyilatkozott valahol, ahol elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a fiának jogosítványa sincs.
6: Úgy tudja.
4: A csávó zseni. Tehát ha nem veszik föl a Magyar Honvédséghez, komolyan mondom, zseni. Beszökött, figyeld, és azt írta a honvédelmi miniszter korábban a közösségről, de hogy szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyeld, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kis repülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mondd, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, Gripenek kísérték az elrabolt Cessnát. Ez megvan, ez a sztori.
5: Egyszer csak érted, vezeted végre rohadtul, örülsz neki, és megjelenik a két izé Gripen.
4: Csutkára készen vezeted a Cessnát, elloptad a Kalocsai reptérről, balra jobbra nézel, és kettő darab Gripen megérkezik. Nem is tudom, hogy tudnak ezek a Gripenek ilyen lassan repülni.
6: Élete végéig ezt a sztorit fogja mesélni.
4: Az unokáknak is. Hogy repül egy ilyen Cessna 150-200 km/h, mondjuk full gázon megy. Azért olyan nagyon nem gyorsak ezek a Cessnák. A Gripenek hogy repülnek ilyen lassan?
6: Azt
5: hátrafelé megy.
6: Kicsit lassan. Figyeljetek, azt gondoltam, hogy esetleg a ChatGPT megint csak segíteni fog. Négyszer futottam neki, hogy próbáljon meg engem. Tehát fel kell szállnom, vészhelyzet van, muszáj, hogy felszállok. Nem enged.
4: Nem tudod?
6: Nem tudod. Nem adja meg, hogy hogyan tudnék én felszállni. Azt mondja, hogy hívjam a 112-t, ne kezdjek el gurulni, vagy felszállni, ha már a gurulaggép a levegőben, állítsd meg, most azonnal írjál vissza.
4: Használd a Grokkot, az elmondja, az Elonnak használd az AI-ját. Hagyd az Open AI-t, nem, figyelj. Na várjál, megérkeztek a Gripenek, ugye? És erre mit csinált? Ő kényszer lesállás hajtott végre egy napraforgó táblában, és letette a gépet. Hát azért ez se semmi. De a csáva az új GTA-szat hallott, hogy öröm lenne nézni a gyerekeknek, hogy megy a GTA-ban.
6: De neked volt egy időben terv, hogy te majd megtanulsz.
4: Igen.
6: Eljutottál bármeddig?
4: Azt mondják, hogy 8 vizsga, és nagyjából 40 vagy 50 repült óra, amíg te mondjuk egy kétszemélyes Cessnát nagyjából tudsz vezetni, és amikor le kell vizsgáznod, akkor 8 különböző vizsgát kellett tenned. Ami meglepődtem, az nagyon sok. Ebben van repülés elmélet, mint a meteorológ, mit tudni, nem tudom mi. És nagyjából 30-40 óra az a képzés, amivel te lerepülöd azt, hogy biztonságosan repüljél egy Cessnával.
5: Hát a gyengéknek, ugye?
4: A gyengéknek.
5: A profik azok beülnek és vezetik.
6: Bátorra isszák magukat. De nagyon.
4: Ez a Cessna 172. Ez egy, hát figyelj, azért itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 darab műszer van a műszerfaladon. Na. Innen indul. Hogy a csávó vagy ösztönös zseni, vagy tényleg nagyon jó a GTA-ban, nem tudom.
6: Hogy indítod el egyáltalán?
4: Ha van benne kulcs.
6: Kell, hogy benne legyen kulcs.
4: Valamilyen indítóban kell.
6: És hagyják?
4: Hát ez egy jó kérdés, hogy benne van-e a kulcs.
5: Hát nyilván mit tenni, a tulaj, a pilóta valamilyen beszaladt, vissza, nem tudom. De hát kellett, hogy kulcs legyen benne, mert az aztán végképp elképzelhetetlen, hogy a csávót majd a piros meg a kék
4: az biztos, hogy nem.
5: Érintésével indította.
4: Az biztos, hogy nem. Mitől józanodsz ki gyorsabban? Anyád lekever egy maflást, vagy megjelenik melletted kettő Gripen? Ez is egy jó kérdés. Azért ülsz csutka részegenben, teljesen kész, hogy vezeted a Cessnát, balra nézel, és ott van két Gripen, azért erre azt mondta, hogy wow, oké.
5: Meg vagyok.
6: A vadászpilóták ilyenkor integetnek, hogy szállj.
4: Hát gondolom, van valamilyen jelzés.
5: De hát ezt meg a csávó nem ismerte, mert ahhoz kell... Gondolom én, hogy kell a pilóta vizsga, érted,
4: hogy ismerd a jeleket.
6: De vannak
4: igen.
6: A nemzetközi
4: jelek. Mit
6: csinálsz, te normális?
5: Szállj le! Mi van, ha szimulátorozott a gyerek? Az segít.
4: Szerintem simán.
5: Tehát ha sokat szimulátorozol, gondolom, hogy van ez Cessnára is, nem csak nagygépekre, akkor az alapján föl tudsz szállni.
4: A szimulátor alapján az valószínűleg akkor igen. Tehát az lehet benne, hogy igen. Mert az alkoholtól azért ennyire nem okosodsz meg.
5: Hát nem.
4: Ugye?
5: Hát
4: tehát,
5: nem.
4: Hogy... Igen, tehát ettől azért megbátorodsz, de bármennyire lennék részeg, azért beülnék egy ilyen Cessnába, valószínűleg nem tudnám elindítani, vagy nem lennék olyan bátor. Meg azért ott vannak bizonyos mozdulatsorok, amiket végre kell hajtani.
6: Van-e ilyenkor ott bárki az irányító toronyban, aki egy kicsit feláll egy bögre kávéval a kezében, egy kinyit az ablakon, és azt mondja,
4: hajnali 4 óra, nincs repül a Cessna, igen.
6: De Józsi, ki ez?
4: Nyilván az lehetett, mint az amerikai filmek legtöbbében van, írja egy hallgató, hogy lehalította a napelemzőt, és a tenyerébe ejtett a kulcs, ugye? Tehát ezt 150 amerikai filmben láttuk, hogy lehajtja a napelemzőt, és a tenyerébe esik. Jó, én bírom ezt a palit. Én kicsit szeretem. Nem tudom, miért volt a célja Pakssal. Az egy kicsit gyanús, hogy Paks felé repült.
5: Szerintem tök véletlenül repült arra. Szerinted tudta, hogy merre repül. Csatak részegen elkötsz egy repülőt, szerinted van terved? Hogy hova mész, meg merre indulsz. Hát szerintem ment a csávó pont Paks, ugye, és ott lépett be a paksi légtér az védett, ezért jöttek a Gripenek. És
4: igen.
5: Az meg majd letette a gépet, és utána még egy autót is el akart lopni.
4: Igen.
5: Menekült.
4: Igen, menekült, de azt mondja, nem akart ellopni, egy arra közlekedő autós megállt, mert hogy stoppolt a csávó. Tehát letette a Cessnát a búzamezőn, kiállt, és neki állt stoppolni. Hát zseni a pacák. A férfi bejut a kocsiba, és el akart hajtani. Amit a jármű utasa akadályozott. Meg akkor de, akkor ez lehetett.
5: El akart lopni a kocsit is.
6: Figyelj, te elloptál egyszer egy biciklit nagyon részegen. Mi volt a legbátrabb dolog, amit valaha csináltatok?
4: Részegen? Hát szerintem nagyjából ez.
5: Tehát, hogy ennél tovább nem mentél. Jó, persze, nem tudom, most bedobsz egy követ egy ablak, vagy egy ablak, vagy egy követ egy ablak. Na érted, mit akarok mondani?
6: Tehát,
5: hogy, igen, hogy mi van még benne? Ellopsz egy biciklit,
6: eldobtál egy telefont.
5: Elviszed a sörös korsót, eldobsz egy telefont, ilyen, tehát ennél nagyobbakat
4: nem. Nagyjából ezeket csinál, igen. Hát, ha megtaláljuk ezt a srácot, gyerekek, írjon valaki, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy helyi látványosság, lehet, hogy híres lett azóta. Ha tudjátok, hogy ki ő, hol lakik, mit csinál, nem is feltétlen ma, de nagyon szívesen beszélnénk vele.
6: Meg nem az volt, hogy az apja valahol nyilatkozott?
4: Az apja nyilatkozott. Igen,
6: apuka.
4: Ott mond, apukát is nagyon megtaláljuk, igen. Apuka mondta, hogy a srácnak jogsia sincs. Érted?
6: És az a durva,
4: hát azért az nagyon erős.
6: Hogy én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
4: És képzeld, amikor leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Na, fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre. Elköltöttél egy Cessnát. Üldöztek a gripenek. Készen leszállás hajtottál végre. Leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit. És ülsz, és azt mondod, hogy igen. Ezt csináltam.
6: Óriási.
5: Én egyedül?
4: Igen, nyilván történhetne baj, meg nyilván felelőtlenség, meg nyilván most nekünk is nagyon kéne morgolódni, hogy eljj, aki ilyet csinál, eljj. De hogy van benne valami rock and roll. Hál' Isten, nem sérült meg senki, nem lett baj. Igen, az eset után fél, a csávó akkora port kavart, hogy az eset után a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve ellenőrzést rendelt el a kalocsai reptéren, és a vizsgálatot a közeljövőben az összes reptére kiterjesztik. Tehát az ember elérte azt, hogy az összes reptérbe a bejutást, a kijutást, az ellenőrzést az kiterjesztik, mert hogy igen, igen. A repülőgépek őrzésével, rögzítésével, a repülőterek biztonsága kapcsolatban felmerült néhány
5: kérdés.
4: Érted, hogy a csávó az hogy ment ide be? Hát imádom ezt az esetet ugyanakkor. Őrizetlenül hagyott vagy nem biztosított repülőgép milyen gyorsan lehet közlekedésbiztonsági és honvédelmi kockázat? Mi lett volna, ha berepül Paks felé? Lelövik?
5: Hát valószínűleg.
4: Igen. Lelövik, igen?
6: És egyébként most az, hogy ez a két Gripen felszállt és kísérte, tehát ennek a költségét majd ráterheli?
4: Hát ez egy jó kérdés. Megjön egy sárga csak. Gripen felszállás, igen, leszállás, üzemanyag 36 ezer forint, 4 ezer év. Kapja a csávó majd a sárga csekkeket, érted? Mert ha berepül Paks fölé, mondjuk öntudatlanul, de tudod, tehát azt nem tudom, hogy tudod a levegőbe tartani, hogy tudsz egyensúlyozni, hogy tudsz megkezdeni egy leszálló műveletet, hogy tudod a sebességet lassítani, tehát rengeteg kérdés, hát de tényleg makkom, matton vagy.
5: Abszolút. Igen, amikor a leszállás nem is sikerült ugye ötösre.
4: Nem volt hely, de letette, le is zuhaltott volna, de letette a csávó, hogy lelövik, valószínűleg lelövik.
5: Ja, tehát, hogyha Paks felé olyan berepül... Közel, olyan közel kerülsz, akkor ott egy ideig megy a magyarázkodás, hogy gyere le, gyere, és onnantól kezdve kész.
4: És valószínűleg lelövik, mi?
6: Valószínűleg fel se tudták venni a kapcsolatot vele.
4: Igen. Figyeld. Kalocsai reptéren Cessna 172-eshez ment, kitépte a földből a repülőgéből rögzítő köteleket, most jönnek az esetek, már egyre több innen tudunk. Ezt követően beszállt a gépbe, és a szervízútról szabálytalanul a levegőbe emelkedett. Ment el a felszálló pályáig. A repülés rövidre sikerült, Gerjen határában egy napraforgó mező kényszerleszállás hajtott végre, miután megjelentek nála a gripenek. Ez hát neki... azért ez zseni, ez a sztori.
6: Nyilván nem egy átlagos szombat, nyilván nem egy átlagos nagy benyomás, de annak azért biztos, hogy voltak előtte már ilyen jelei, hogy ez a srác azért komolyan nyomja.
4: Ja. Lehet, hogy a fater azt mondta, jó, megint csak ennyi. A múltkor elbemett
6: Kecskemétre. Amikor a tankot.
4: Igen, ő lopta el a Big Alcat részeket a Kecskemétről, érted? A múltkor hazajött egy MiG-29-es hajtóművel Kecskemétről lopta. Ahhoz képest.
6: Lezárták az eljárást.
4: Az mennyire durva. A kényszerleszállás végrehajtó kis repülőgépet a gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak. Figyeld, a helyszín felett köröztek a gripenek. A mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezésére.
5: Itt azért gyerekek, ennek van költsége, az biztos.
4: Ez egy százacskába úgy benne lehetett mindennel együtt. Mentőhelikopterrel, gripenekkel, földi mentőegysége, micsoda port kavart a csávó. És akkor mi van? Három nap elzárás, kijózanodás, szabálysértés?
6: Valamit, biztos,
4: eljárás biztos van. Hát valamilyen eljárás az biztos van. Igen. Igen.
6: Nehogy aztán fény kapjál?
4: Onnan tudta a levegőbe, hogy merre? Nem tudta, mi csak hogy valamerre repült. Tehát nincs összefüggése Paksa.
5: Nem volt benne, hogy megtámadjuk Paksot, meg ilyenek.
4: Szerintem az menő, ha életedben egyszer hazakísér két gripen, szerintem egyébként az menő. Tehát azért ezt ritkát, ezt nem tudja mindenki mesélni. Hogy jöttél az a gripenek kísértek?
6: Hát figyelj, van, aki...
4: Jól szálltál a Sanyiéknél a búzamezőn.
6: Mi pucérmaraton csináltunk részegen. Lefutották a maraton, gondolom.
4: Oké, még az

0: egyébként az a furcsa, van egy aktív pilótánk, hogy a felszállásnál a full gázon kívül a lábaidat is kell használni, a szivatót is, a flapseket is, 10 fokos felszállási szögben, amit felszállás után vissza kell állítani, stb. Aha, látod? Tehát, hogy na, itt van. Tehát, hogy itt azért egy csomó, művelet van azért, amit neked csinálnod kell.
1: Ráadásul tök sötétben csinálta mindezt.
0: Igen.
1: Tehát, hogy sötétben felszállni, meg sötétben letenni a gépet,
0: igen,
1: azért az elég jedi.
0: Itt van egy hallgatónk, Tamás. Hello, Tamás, ciao.
2: Sziasztok, sziasztok.
0: Te írtad nekünk ezt az üzenetet, vagy te is vezetsz Cessnát? Nem te írtad. Jó, te Cessnát vezetsz?
2: Igen, igen, én pilóta vagyok.
0: Pilóta.
2: Között Cessnán.
0: Na, csak nagyon kevés időnk van, csak lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
2: Szerintem teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen, több kuponos oldal is hirdeti ezt, ahol az alapokat megmutatják a pilóták a leendő pilóta jelöltnek, aki azért jön el, mert érdekli az, az egész repülés.
0: Tehát nulla képzettséggel, vagy nulláról nem tudna felszállni?
2: Nem gondolom, hogy föl tud szállni.
3: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
0: Nagyon-nagyon részeg vagy.
2: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt ne felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
0: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
2: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
0: Ja, az biztos.
3: Az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcsit, valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen...
2: Nem, ez egy diesel Cessna, ezek egy start gombbal indulnak.
0: Megvan, tényleg?
2: Ha nem zárták be a gépet a reptéren, valószínűleg valamire elfelejthették, akkor sajnos ezt el lehet így.
1: Irány, Budaörs, próbáljuk.
0: Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás, valahol Kalocsáról indult, nem tudom, ilyen
2: kúzat perceket repült. Tehát én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a lajstromot, és nem jelentkezik. Aztán hát most már tudjuk, hogy miért nem. Én is próbáltam őt hívni, hogy hát ha engem a levegőből jobban hal, de ugye nem.
0: Te pont a levegőben volt, de láttad, ahogy ő repül?
2: Nem láttam, én csak hallottam, a tájékoztató kereste ezt a lajstromot.
0: És nem jelentkezett.
2: Próbáltam, nem jelentkezett be.
0: Jó, tehát hogy hívjunk már föl.
2: Rádiózni.
0: Nem tudott rádiózni. Nem tudta bekapcsolni a rádiót valószínűleg, igen. Jó.
2: Hát valószínű, igen.
0: Azt a mindegy. A fölhívunk még egy-két kérdés erejéig, csak gyorsan, mert rövid az időnk, csak egy rövidre még, jó? Hogy zajlik ki, akkor egy rádiózás kipróbálja letenni, hogy jönnek a grippenek, itt még van egy-két rövid kérdés. Milyen visszahívunk, jó? Köszi a rájegyz, köszi Tanás. Az mi, hogy a levegőben volt, és hallotta, hogy hívják a Cessnát.
1: Senki nem érte?
0: Senki nem válaszolt. Nem tudtam elnyomni a rádiógombját.
1: Mindig ilyen kereste.
0: Azt a mindeni, gyerekek, azért ez nagyon kemény. Jó, írjátok meg, gyerekek, nektek mi volt a legdurvább? Jó, na nézzük meg, tehát ehhez képest hol tartanak a mi hallgatóink. Jó, de nem ér kamuzni való sztorikat, ami megtörtént egy blackoutnál, ahol idegen esküvőn ébredtetek egy napos vonatot után. Jó, jövünk mindjárt 7:30, itt vagyunk rögtön a gyerek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
9: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek

0: osztályt most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
1: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
7: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. fodokft.hu.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
10: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
11: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
12: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
13: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
14: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, Sea Lion 5 DMI vagy Sea modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
5: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
15: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
5: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: 101-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Tomori Kadét kupát rendeztek Kiskumajsán. Bringás uzsonnával várják a kecskemétieket. Marad a kánikula, 31-36 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétát és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta Rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A gyurmákat és a zsírkrétát tekintetében azt nézzük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtoltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítő esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva rendezték meg idén a Tomori Kadét kupát Kiskumajsán. Az ország több pontjáról érkező 7.-8. osztályos csapatok ügyességi, lövészeti és történelmi feladatokban mérték összetudásukat. A verseny résztvevőit Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek is köszöntötte, aki beszédében a mohácsi hősök helytállására és a remény fontosságára hívta fel a figyelmet. Az idei döntő újdonsága Mohács hősei kalandjáték volt, amely interaktív feladatokon keresztül idézte meg az 1526-os eseményeket és Tomori Pál stratégiai döntését, írja Keol. Bringás uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék! Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
4: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek továbbra, és keresjük azt a 24 éves férfit. Hát ha megtaláljuk, vagy ismerős, vagy szülőt, vagy márkit, aki ugye szombaton hajnalban ellopott egy Cessna kisrepülőjét a kalocsai reptérről, és Paks felé vette az irányt, riasztva a légierő gripeneit. Nem hogy repülési tapasztalata nem volt, az apukája azt mondta, hogy jogosítványa sincs a srácnak. A férfi leszállt ugye egy napraforgó táblában, és utána az 512-es úton megpróbált elhajtani egy autóval.
5: Keressük a csajt, akivel szakított aznap.
4: Igen, keressük a csajt, aki szakított, keressük a Rockstar Games-nek a vezérigazgatóját, hogy integrálja a történetet, és halasszák el a GTA 6 bemutatóját azonnal legalább egy évet, és ezt a sztori legyen benne, mert ez full GTA, elmondom neked, elkötni egy repülőt, leszállni, oldalra borulni, utána elkötni egy kocsit, ez egy az egybe GTA.
5: Legyen ő a díszvendég a nagy bemutatón.
4: Ha ez nincs benne a GTA 6-ba, ez nem lesz benne ez a sztori, egy órát se játszunk vele. Szóval igen, és ugye beszéltünk Tamással, akit mindjárt visszahívunk a Cessna pilótájával, de és Tamás a levegőben volt, és hallotta a légiforgalmazást, hogy a torony keresi a srácot, hogy szóljon bele, hogy mégis miért repül a Cessna, és hova repül. Nyilván nem volt rádióforgalmazás, mert valószínűleg nem tudta bekapcsolni a rádiót.
6: Lehet, hogy hallani hallotta, de visszaszólni nem tud.
4: Visszaszólni nem tudott, és ott tartunk, ugye, hogy vagy szimulátorozott, és ott tanult meg, vagy valamilyen előképzettsége kellett, hogy legyen. És hogy ezek a dízel Cessnák, ezek nem kulcsosak, hanem startgombosak.
6: Az ajtóhoz van kulcs, tehát bezárni be tudod, de ha ezt elfelejtetted, vagy nem zártad be, akkor megnyomod a startgombot, szivató, az gyerünk.
4: Most nem tudom, Zsül megtalálta, bocsánat, Zsül megtalálta a repülését, figyelj, ezt repült
6: el. Na, szóval.
4: Tehát igen, itt azért van baj, ez körülbelül úgy néz ki, mint amikor egy 3 éves gyereknek adsz egy rajzlapot, hogy rajzoljál, és elkezd vonalakat húzni, felszállt egyenesen, nyomt egy balost, utána nyomt egy eset, nyomott egy visszafordulót, átrepült a hát én nem is tudom minek a másik oldalára, és ott egy hatalmas nagy, de nézd meg, atomerőmű déli bejáró fölött körözött. Na. A csávó, de Paks fölött, érted?
5: Ott az éles jobb kanyarnál, ott már nagyon bátorra repült a magát, nem? Igen, ott nagyon... volt egy, mit tud ez a gép?
4: Igen, és valahol az atomerőmű déli bejárójánál a betonút mellett leszállt a búzamezőn, ez a Flight Radarnak a repülési adata.
5: És a Gripeneknek az konkrétan. Úton a terve megvan? Arra lennék még kíváncsi, hogy ők hol szálltak be ebbe a buliba.
4: Hol szálltak be a buliba, és a Gripenek ugye köröztek még a levegőben, amíg megérkezett a mentőhelikopter és a jármű.
5: Hát ez nem lesz olcsó mulatság.
4: Ez nem lesz olcsó mulatság.
5: Előzetesben van a csávó, azt írják.
4: Aha, nem hát, fog tudni vele beszélni.
5: Nem valószínű. De egy rokona talán csak
4: van. Azért csak van egy rokona, aki elmondja, hogy milyen, igen. Szóval nyilván anyagi kár van, nyilván a Cessna kárát ki kell fizetni, nyilván ez egy komoly bűncselekmény, tehát mi sem istenítjük őt. Maga a sztori érdekes, hogy ez hogy mész be egy repülőtérre és kötsz el. De hívjuk akkor Tamást még, itt van a vonalban állítólag, mert hogy még van egy-két kérdésünk vele kapcsolatban. Hello Tamás, újra jó reggelt!
7: Sziasztok!
4: Csáu, csáu. Szóval te hallottad a rádióforgalmazást, hogy őt hívja a torony. Ilyenkor a kalocsai torony hívja őt?
7: Nem, a Hungarokontroll tájékoztató szolgálat keresi, mert ugye a gépe, legtöbb gépben egy transponderek úgy vannak bekötve, hogy ahogy áram alá érzik a gépet, a szűrtség alá, az ugye azonnal működésbe lép, valószínűleg ennek a gépnél is ez így volt bekötve, és onnantól kezdve ez a transponder jelet ad rólunk, hát látják, hogy merre megyünk, milyen magasan, mi a lajstromunk, stb. És nyilván látták azt, hogy Paks irányába vette az utat. Amikor bárki repül az erőmű közelébe, vagy az erőmű irányába, minden esetben a tájékoztató szolgálat ránk kérdez, hogy erősítsük meg, hogy kerülni fogjuk a Paksi légteret. Nyilván őt is erre akarták megkérdezni, hogy erősítse meg, hogy kerülni fogja, de hát ugye nem volt két oldalú rádió kapcsolat, valószínűleg a rádiója be se volt kapcsolva, mert én sem értem el a levegőből. Sokszor van egyébként, hogy a tájékoztató hív valakit, és a lögét nem válaszol, mert takarásban van, árnyékban van bármi, és akkor a levegőből meghívjuk egymást, hogy keresi a tájékoztató, figyeljen, de ugye nekem se reagált semmit.
4: Mi a protokoll, ha mondjuk ő berepül Paks fölé? Mert itt látjuk a repülési magasságokat is, Zsüli azt is megkérdezte, fölment 2000 lábra, aztán lejött majdnem nullára, onnan fölment 1500 lábra, utána... Ja, ez a sebesség, tehát a sebességet nézzük, ilyen, meg a magasság, ott van a láb is szerintem. Tehát egy iszonyatos magasságváltás, meg iszonyatos sebességváltásokkal repült, látszik, hogy nyilván nem egy rutinos pilóta. Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
7: Hát szerencsére gyakorlatból ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádiókapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a Gripeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a Paksi atomerőmű, oda még a mentő helikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a Gripeneket.
4: De ezt itt a srácok rá is emelték a Gripeneket.
7: Hát igen.
4: Ez akár lehet, hogy ez parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
7: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák, hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába, azért ez oda beesik az erőmű közepébe, nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát a másnap az
6: ütetik.
4: Aha, Lehet, hogy akkor nem hát, így beszélünk igen, erről mi igen, sem,
7: tehát,
4: igen.
7: Hát, sőt, valószínűleg nem beszélünk egyáltalán, de rendkívül súlyos dolog azért, amit ő csinált úgy, hogy képzetlenül ráadásul. Ezek a magasságváltásai is nyilván azért voltak, mert fogalma nem volt, hogy mit csinál. Tehát valószínűleg láthatott filmekben, hogy mit kell húzni, nyomni, és akkor ezt próbálta leutánozni fejből, de hát ez
6: így sikerült. Figyelj csak, a reptéren, a kalocsai reptéren is van irányító torony, ugye?
7: Nincs, és nem kötelező, ott csak mondjuk rádiószolgálat van, ha aha, van, de ez nem, ezeken a reptereken ez nem kötelező.
6: Tehát simán benne van, hogy valaki...
7: Ha nincs engedély a reptérnek, akkor nem is lehet.
6: Aha, tehát simán benne van, hogy valaki úgy száll föl, hogy ezt nem veszik észre.
4: Hogy ott senki nem vesz, nincsen senki.
7: Hát, sajnos igen, ugye napközben nem szokták bezárni a gépeket, mert ha jönnek pilóták, akkor ugye ne kelljen a kulcsot adni, venni. Hát nyilván ez eddig a pillanatig volt így. Nekem is vannak repülőim, én már tegnap intézkedtem, hogy minden repülőt bezárni és eldobhatatlanná vagy
4: eljöhetetlenné. Igen, most az összes reptérnek átnézik a biztonsági szolgálatot, szigorítanak, az igen. A gripenek hogy érnek oda ilyen gyorsan? Tehát, hogy ő nagyon kevés időt töltött a levegőbe. Azért az megdöbbentő, hogy pillanatokon belül fél percen belül, egy percen belül, vagy két percen belül ott voltak a grippenek. Ez nagyon
7: hát
4: durva.
7: Hát a grippenek közel 1000 km/órával képesek menni, ugye felszállnak a Kecskemétről mondjuk, onnan néhány perc, gyakorlatilag egy-másfél perc repülés, és ott vannak. És ott tehát azért ez is így van kitalálva, hogy az ország bármely területén ott legyenek percek alatt gyakorlatilag.
4: De milyen lassan kellett nekik, hogy repüljenek, hogy kísérjenek egy Cessnát? Tehát egy Gripen tényleg akár 1000-rel is megy egy Cessna, nem tudom, 150-200, a Sárc ment mondjuk 120-szal, tehát csoda, hogy a Gripenek tudtak
7: annyira megfékezni, és ugye megpróbálják ilyenkor fölvenni velük vizuálisan a kapcsolatot a pilótával, hogy mi a szándéka. De hát ezt nyilván ők tudnák elmondani, hogy ilyenkor náluk milyen riasztási lánc, hogy mi a protokoll, hogy mikor van az, hogy akkor be kell avatkozzanak. Mondom, szerencsére nekem ilyen esetem még nem volt.
4: Ő valószínűleg meglátta a grippeneket, és akkor megijedt, és ekkor kezdett el kényszerleszállást hajtani a búzamezőn. Mert hogy letette a Cessnát egyébként, ami talán az oldalára borult, de valahogy leszállt.
7: Hát igen, ezt azért inkább zuhanásnak mondjuk, de igen, azért
4: földetért.
7: Azért a nem sok maradt.
4: Tényleg full GTA az egész, de egészen elképesztő. És azt mondja Júli, hogy előzetesben van.
5: Hát azt írják, igen.
4: Aha.
7: Hát szerintem az a minimum, de hát nyilván ki se kéne engedni, de valószínűleg sajnos kifogják. Én attól félek, hogy nehogy a kortársai fényt kapjanak, és elkezdik járni a reptereket, hogy honnan lehet még esetleg.
6: Hát nem hiszem, hogy ez most egy ilyen örök példa lenne.
4: Csak nem, azért ez ritkán történik, meg mi is ezért beszélünk erről az esetről, mert azért ez ritka, tehát ilyen nincs minden nap. És ráadásul nulla előképzettsége full részegen, tehát a sztori önmagában nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan. Mi azért hárman beülünk, ilyen Cessna, azért vakarnák a fejünket, nézzünk nagyokat, hogy akkor most mi a fenét csináljunk.
7: Nagyon kemény. Valamilyen képzettsége biztos, hogy volt, vagy szimulátor, vagy sétarepülés közben elleste a technikát, tehát biztos, hogy nem akkor látott Cessnát belülről először, és nyilván nem véletlen ment a reptéren, valószínűleg azt is tudta, hogy ott nyitva vannak a gépek, esetleg elvihető.
4: Másik kérdés, ami nagyon izgalmas azért, hogy mit evett és mit fogyasztott, nem? Hogy gyerekek, azért egy csapatépítőn ezt a koktélt azért meg tudnánk küldeni, nem? Aztán megnéznénk, hogy Gyuli megtámadja Feri egy kettőt. Hát azért nem mondta, hogy...
5: Jövő héten lesz Lacinál egy csapatépítő, ha egyszer csak eltűnök.
4: Nem mondta, hogy nem veszük be Feri egy egyet, valamelyik magángépet és kötjük el az OTP gépét, érted? Hát ne csináljuk már. Tamás, nagyon köszi, ez kemény ez a történet, meg köszi, hogy csörögtél, mert találtunk valakit, aki ért hozzá, meg hát a levegőben voltál, amikor ő is repült, ez egészen megdöbbentő. Párhuzam, köszi.
7: Hát igen, akkor nem tudtuk még, hogy mi történik, hogy ez csak később a hírekből derült ki, hogy már ez volt a...
4: Milyen sztorinak vagytok részesei. Érte. Igen. Tamás, köszi, vigyázz magadra, jó repülést nektek, köszönjük szépen.
7: Köszönjük.
4: Köszi, ciao.
5: Teljesen jogos a kérdés, nem lehet, hogy csak a paksi munkálatokat akarta ellenőrizni.
4: Igen, nagyon lelkes.
6: Tényleg a medel munkák.
4: Ott van a Cessna 172-es gép a búzamező közelében, és figyeld a mentőket kivonulva. Ott mutattak egy totált az országúton, 5 tűzoltóautó, 2 mentő, figyelj, írdatlan költség. Írdatlan nagy.
6: Csendesen nézik a repülőgépet a tűzoltók.
4: Egybe van, nem is esett az oldalára, kicsit így a jobb szárnyára ráborul, de nincs fölborulva a gép egyébként.
5: Ő vajon volt egy ennek az egész akciónak egy pontja, amikor elkezdett bepánikolni, tehát amikor kiszállt.
4: Szerintem van az a blackout, hogy nincs. Nem. Hát még elkötött egy autót utána.
5: Hát mert menekülni akart. Valószínű. Tehát, hogy volt már egy olyan, hogy úristen, valami nagy szart csináltam.
4: Szerintem nem, igen. Megnézte a GTA trailert, igen, és a Csernobyl sorozatot, és a kettőből össze akart tenni valamit, igen. Egy barátom egy kádár kockában lakott, emeleten volt a szobája, hogy nagyobb buli után elindult haza, felment az emeletre, lefeküdt aludni, reggel arra ébredt, hogy egy idős házas pár figyeli. Ekkor derült ki, nem csak a házat, de még a települést is eltévesztette. Betörési ügy lett belőle, ugye reagálva arra, hogy jönnek hallgatói SMS-ek, hogy ki mit csinált. Velence fürdőtáblát ástuk ki, majd a talpán lévő 30 kilós betontömbbel együtt hazáig cipeltük egy órán
6: keresztül. Szóval ti voltatok.
4: A konyhában csak átlósan saroktól sarogva beszorítva fér be. Őszintén sajnálom, Feri.
6: Jó van, megbocsájtjuk.
4: Hajrom, megyom a vezetett, a faluban igazoltatni akart a rendőr, nem tudott megállni, úgy telébe verte a rendőrautót, berepült az árokba. Azt a mindenségét neki. A kecske legeltetés közben szalonnát sütni, talált aknát utána rádobni a tűzre és elszaladni.
6: Na, ez hülyeség volt.
4: Igen, ez is részegen sikerült.
6: Gondolom, a kecske 100 darabba távozott a helyszínről.
4: Én az ágyamban ébredtem egy 2,5 méteres piros-fehér közutas deszkával.
6: Áj, nagyon jó.
4: Ezek az elterelő deszkák, ugye azt a mindenit.
5: 25-30 éve történt agglomeráció, és hát egy szőlőhegyi parti után hajnalban egyik ismerős úgy gondolta, hogy nem szeretne hazagyalogolni, és hát volt ott egy kombájn, abban meg benne volt a kulcs. Hát el is indult fel a szomszédos falunk keresztül, úgyhogy már jött utána a gazda. Emberünk a sziklázó aszfalttal ment tovább a kombájnnal a főúton.
4: Jézus
5: Isten! Azok meg kiabálták, hogy állj meg! Kónya pisnya!
4: Állj meg! Igen. Azt mondja, hogy én Nyíregyről mentem Pestre, az Andrássyn ébredtem, semmire, de semmire nem emlékszem. Mi részegen kecskét loptunk, végigbuliszuk vele az estét, másnap nagyon kellemetlen ott bemenni a rendőrségre a kecskével. De legalább visszaadtátok, tehát az is
6: azt jó. Azt kell mondani, hogy találtátok.
4: Így van. Természetesen elrettentésként mondjuk ezeket a sztorikat, jó? Tehát ezeket senki ne csinálja, és mindenki vigyázzon magára. Na jól van.
5: 50 millió egy ilyen gép.
4: 50 millió az ára?
5: Azt írják, igen. Na most, ha azt úgy oda vágtad, lett benne egy 25 milliós kár.
4: 25 milliós kár.
5: Ezt neki vállalnia kell. Tehát
4: Rippenek, tűzoltó, kivonulás, mondom, ez egy százas. Ez egy 100 milliós este volt.
5: Ez egy kemény hétvége volt.
4: És két mosolygó unoka, aki majd így hallgatja, hogy nagypapa, te csodás ember vagy. Te voltál a Rippenek sztori, nagypapa, csodás ember vagy.
6: Le lehet ülni a 100 millió forintot?
5: Hát biztos, van, aki nem üli le.
4: 5000-esével azért hosszú ideig vagy benne.
6: Na, tehát ezt akartam kérdezni.
4: 13000 évig.
6: Amikor van a gépen biztosítás, már pedig biztos van, akkor azt talán fizet, de hogyha ráhátékázzák a csávóra, hogy ezt a százas ki kell fizetni.
5: Hát valamennyit ebből muszáj vállalja.
4: Valamennyit fizetnie
5: kell. Nem fogja
4: kell.
5: Kifizetni,
4: ezért kell. De soha.
5: Kell, hogy...
4: Nincs, nem tudom, 5000-esével, 10000-esével, hogy üled le. Tehát azért az kemény.
6: Lesz.
4: Na jó, van, jövünk mindjárt 7 perc, pontosan 8 óra. M1 Budapest felé a Bicskei lehajtó előtt műszakhibás kamion a külső sávban. Hatalmas dugó lesz pillanatokon belül. Ezt Grizzly küldte nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jövünk a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
11: Hát a 80-as maratonra.
10: 80 kilométer?
11: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
12: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
14: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
15: Önnek a Protexin kell!
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagyt, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong.
18: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
19: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Steps, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
20: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
21: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. csobbanjanak nálunk.
18: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
2: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
3: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
22: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
24: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
25: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
24: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
26: Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
27: Újabb támogatást kapott a Kecskeméti Kórház. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Különleges fényképezőgépek költöztek a TIT házba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Újabb felajánlással támogatta a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház működését a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár. A vállalat ezúttal kiváló állapotú irodabútorokat adományozott az intézménynek. Az ajándékokat nem csak Kecskeméten, hanem a Kiskun félegyházi és a kalocsai telephelyeken is használatba vették. Az adománynak köszönhetően több szervezeti egységben korszerűbb és kényelmesebb munkakörnyezetet alakíthatnak ki. A Mercedes-Benz gyár évek óta támogatja a kórházat pénzbeli és eszközfelajánlás. Sokkal, ezzel segítve a dolgozók mindennapi munkáját, és közvetve a betegellátás feltételeinek javítását, olvasható a híros.hu-n. Különleges fényképezőkép kiállítás nyílik szeptember 4-én Kecskeméten. A TIT Tudomány és Művészetek Házában a 100 év, 100 gép című tálat ezúttal az olimpiák köré épül. Sirkó Zoltán magángyűjteményéből 100 év analóg fényképezés technikájának különleges darabjai érkeznek. A látogatók nem csak megcsodálhatják, hanem ki is próbálhatják a régi kamerákat. A kiállításon olimpiai tablók és sportrelikviák is helyet kapnak. A tálat szeptember 4-től ingyenesen látogatható. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
28: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
27: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
26: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: A 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók!
2: Jó reggelt.
1: Hát sajnos ez is eljött. Lassan ráfordulunk a szeptemberre.
3: Holnaptól.
1: Gyerekek, iskola, óvoda, és minden, ami ezzel jár.
2: Már csak 24 óra van hátra.
1: Így van.
2: A nyári szünetből.
1: Holnap becsöngetnek. Vagy hát már néhányuknak már ma is ilyen évnyitó könyvosztás jelleggel már kis finom ráhangolódás, de kedden ez már elindul, úgyhogy sajnos. Sajnos megint itt. Itt vagyunk, és vége ennek a nagyon rövid, de nagyon szép nyárnak.
2: Most nézzétek el, hogy nem kellett esetleg olvasónaplót írni, valamilyen kötelező olvasónaplót.
1: Nézzétek meg, hogy van-e hangos könyvben.
2: Egy nappal előtte derüljen már ki.
1: Igen, gyorsan még hallgattassátok meg a gyerekkel, hogy olvassa el, nézze meg, hallgassa meg, legyen valami igen. Egyes főút Biatorban legyen mindkét irányba áll, mint a Gerely és Bicskei lehajtó előtt M1-esen műszakhibás kamionunk van, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen, 0-23-111-111 az SMS számunk. Itt lehet, majdnem azt mondom, hogy dalt kérni, de még nem. Itt lehet közlekedési híreket küldeni.
3: Izgulsz, mi?
1: Hú, gyerekek.
3: Na,
2: a Zsül mennyire izgul. Na,
1: tíztől itt vagyok még kettőig. Életemben először 8 órát dolgozom, mint egy rendes ember. Nem is tudom hova tenni. Ti így éltek? Ennyit dolgoztok?
3: Hogy bírjátok ezt?
1: Napi 8 órát?
2: Normális ez?
1: Normálisak vagytok? Hát ez nem élet így, hogy bejövök reggel 6-ra, és benn vagyok kettőig. Hát ez most csak jött először, érted? És 50 éves vagyok, hát ezt nem most kell elkezdeni, nem is értem, komolyan. Igen, ma van ez az extra nap, hogy itt kell maradnom a kívánság műsorba. Ugye elvesztettem egy fogadást, már nem tudom melyik meccsen, vagy hol, de fogadtuk, hogy aki veszít, annak ki kell állni egy próbatételt, és azt találtuk ki, hogy a vesztes itt marad, és levezet egy 4 órás kívánság műsort.
2: De ezt egy kicsit szeretted volna, én azt hiszem.
1: Nem, azért ezt én nagyon szívesen. Szívesen megcsinálom, ha már így van, megcsinálom, de nagyon rögtem volna, ha Feri itt ül 4 óráig kívánság műsort.
3: Most én rögök.
1: Én el tudok menni 11-től edzeni egyet, szaunázni egyet, kicsit ráhangolódni az őszre.
3: Pont ezt fogom csinálni, tudod, mi lesz 11-től edzésem, van az elejét megvárom. Déltől pedig megyek masszázsra.
1: Na, és pont ugyanezt
3: csináltam. Szóltam a masszírozós kislánynak, hogy egy rádiókészüléket szerezzen be, ahol meg tudjuk hallgatni.
1: 10 déltől vagy masszázsod? Ne üzenek majd a masszörödnek, akkor déltől. Hol van most egy kicsi?
2: Személyjegyzőt lemondtad mára?
1: De áttettem.
2: Szóljál neki.
1: Áttettem délutánra, hogy délután. De edzés nem marad el.
2: Nem.
1: Hát azért az edzés nem hagyjuk ki. Csak délután edzünk ma, mert ez így alakult. Na, viszont nagyon sokan játszanak ugye különböző szerencsejátékokat Magyarországon, ugye viszonylag érintettben vagyunk, alkohol, szerencsejáték, hát ez egy olyan dolog, hogy sokakat érint, és hogy járt egy borsodi férfi, ennek próbálunk utána járni, mert nem teljesen értünk egyet a gyakorlattal, az van, és kicsit támogatjuk ezt a borsodi férfit, mert hogy ő ugye 600 000 forintot nyert volna a Tipmixen, de történt, hogy nem fizette ki neki a szerencsejáték ZRT. És hogy mi történt, ő ugye megtett egy csatárt, hogy az majd betalál a Liverpool ellen. És ő azt látta ott a fogadó szelvényen, vagy digitálisan, tök mindegy, hogy 100-szoros pénzt fizet akkor, ha gólt lő ez az ember. Ugye mit kiderült, ez az ember ez 1 éve nem lőtt gólt, a pacák pedig úgy gondolta, hogy miért ne lehetne 100-szoros szorzó, reális, hogy 1 éve gólképtelen a csatár, vagy a középpályás. Megtette ezt valószínűleg, ha 600 000-et fizetett volna, egy 100-szoros szóval, akkor megtette, hogy egy nagyon durva 6000 forinttal megtette. És mi történt? Emberünk gólt lőtt.
2: Igen.
1: Gólt lőtt. És hát ugye ilyenkor állsz a pénzedért, és bemész a...
2: És borsodi emberünk nagyon boldog lett.
1: Igen, borsodi emberünk megvilágosodott, azt mondta, ide nekem 600 000 forintot.
3: Már nyilván ilyenkor fejbe elköltöd, ugye? Hogy van 600 000, tehát hogy már mit csinálok vele?
1: Igen.
3: Úristen, az egész falu a kocsmába fog inni.
1: Nem, szépen borsodi, azért ne legyen.
3: Magamból indultam
1: ki. Azért egy komplet megyét azért ne soroljunk a bűnöző és alkoholista kategóriába. Igen, vannak problémák.
3: Az alkoholista nem bűnöző, ezt te tudod a legjobban.
1: Igen, vannak nehéz helyzetű borsodi lakosok, de azért nem mondjuk egyből azt, hogy 600 000 forint, Józsi, mindent tudod inni. Hát olyan alkesz, hogy érted, alig állsz a lábad.
3: Én csak magamból indulok ki. Ha nyernék egy ilyet, biztos, hogy meghívnám a haverjaimat.
1: Szép mentés. Antoni Elanga, így szól a neve. Antoni Elanga, ugye ez a neve a csávónak, aki gólt lőtt, 100-szoros szorzóval, pedig ő bement, hogy adják neki oda 600 000-et. Na és akkor itt csatlakozunk be a történetbe, és hívjuk fel emberünket, hogy nem fizették neki ki.
2: Az elején még úgy volt, hogy kifizetik, vagy volt 2,5 óra.
1: Két és fél óra kávó állt.
2: Igen, hogy azt mondták, hogy kifizetik.
1: De várjál, ki volt egy dohányboltba egy csávó, akinek van szerencsejáték engedélye, vagy bement valami kifizetőhelyre, vagy
2: bement
1: egy lottózóba, és mondták neki, hogy adjuk a pénzt. Elkezdte leszámolni, és 500-nál megállt, és azt mondta, hogy most szóltak mégse.
2: Nem, ott vakarták a fejüket, mert azt mondják, hogy tehát ott már nem akarták kifizetni de első körben, mert azt mondták, hogy itt valami nem stimmel.
1: De és aztán azt mondták, hogy... szorzó belőtte, megnyertem, tessék cashelni. Ennyi, tessék kifizetni.
2: Így van. És aztán azt mondták, hogy jöjjön vissza később, és addig ezt elintézik.
1: Addig mit csak telefonálnak egyet?
2: Hát igen.
1: A vörös vonalon?
2: Utána járnak, mert nem látták a gépben egyébként ezt a nyereményt. Tehát azt mondták, hogy ezt ők így nem fizethetik ki, mert hogy ez a fogadás nem volt
1: nincs
2: szabályos,
1: benne.
2: Nincsen benne. Mire mondta a Habs, hogy hát de itt van a szelvény a kezemben.
1: Jogos. De volt írva, hogy százszoros.
3: Amikor befizetted a 6000-et, akkor jó voltál?
1: Akkor jó volt, Antonia Langára, te befizetted a 100 szorzott. Igen, akkor elvették a 6000-et.
3: Akkor nem mondták, hogy ilyen szorzó nincs.
1: Igen, na mindjárt megkérdezzük. Hello, Otto, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt. Szia, Balázs.
1: Hello.
2: Mire költötted volna a 600-et először is?
1: Ugye nem iszol.
4: Figyelj, én inkább megmenteném Balázsnak a napját. Hivatkozzál arra, hogy szavak átviteli hibát követtél el a szóbeli szerződésnél, és akkor nyugodtan mehetsz majd délelőtt gyúrni.
3: Nagyon kiokosodtál.
1: Otikám, hát ráadásul a neve miatt már nagyon kedvelek ott. Na jó, várj, visszatérve erre. Tehát évtizedek igen. óta játszol, oké, sose volt még ilyen helyzet. Föltűnt a igen. százszoros ott, és azért tetted meg, mert neked is valami föltűnt, hogy ez jó pénz, százszoros, ez ritka.
4: De persze, nyilvánvalóan, hát az a piac ott a Liverpool, ugye az elég sok embert érdekel. Én is, ahogy reggel felkeltem, átfutottam a Liverpoolnál, hogy milyen kínálat van, milyen fogadási lehetőségeket kínál, és mondjuk például ő konkrétan eszembe se jutott volna, csak mivel megláttam a százszoros szorzót, mondom, ez annyira hízelgő ajánlat, hogy akkor nem Szoboszlaira fogok fogadni.
1: Igen. Ugye egy csatár, aki igen. nem lőtt gólt egy éve, te megtetted, igen, hogyha igen. gólt lő, akkor százszoros az otcán. 6000-et tettél, 600000-et kaptál volna.
4: Igen.
1: Mi volt a kifizető helyen?
4: A kifizető helyen először ilyen zavarba voltak, mert azt jelte ki a terminál, hogy még nem zárult le az esemény. Hát azt ilyen fél nevetve mondtam, hogy azért meglepő lenne, hogyha már 24 órája kocsizálnának folytába, mivel én csak másnap mentem ezt kiváltani. Úgyhogy mondtam, hogy itt valami egyéb probléma van. A lányok elkezdték keresgélni a rendszerben minden, hogy ők nem láttak ilyen jellegű fogadási opciót. Majd telefonáltak a központba, a Budapestre, ott se láttak semmit. Meghagytam a telefonszámomat, és akkor abban maradtunk, hogyha majd lesz valami, akkor rám csörögnek.
1: Mi volt az első gondolat? Bocsánat, csak még visszaugorva egy pillanat, akkor megnyerted a 6 kilót. Hogy milyen érzés, hogy mi futott át a fejedben, vagy mire fogod költeni, vagy mi lesz vele?
4: Figyelj, végül is igen szerettem volna már kolbászból egy kerítést, és mondom, ebből kijön pont két hízósert is. Egy ilyen svájci Böhler magazinban láttam egyszer, nagyon tetszett.
1: Na, itt a borsodi sztereotípiák. Itt a borsodi sztereotípiák. Próbálom menteni a borsodiakat, elmondod, hogy ide veszek belőle két sertést. Na, és akkor tulajdonképpen nem fizettek ki, ugye? Hát ez a sztori lényege.
4: Igen. Felhívtak, hogy 2,5 órán belül fel tudom venni a nyeremény, csak akkor más dolgom volt, úgyhogy másnap mentem egy másik lottózóba, ott lehúzták a szelvényt, és ott álltunk ilyen döbbentem, mert már előtte mutattam a hölgynek ott a szelvényt, aki kiadta volna a pénzt, hogy 5990 forint. Na hát ezt már végképp nem értettük, megint telefonálása a budapesti központba, és ott egy hölgy felvilágosított, hogy adatbeviteli hibára hivatkozva nem fogják kifizetni a fogadásomat.
1: Adatbeviteli hiba? Tehát ők rosszul írták igen. ki a százszoros szorzót?
4: Igen. Azért kínáltam fel neked a szavak átviteli hibát, mert hogy ez egy picit így hasonlítás. Igen, hogy ők elméletileg ilyen rosszul írták be, és akkor, hogy igazából pénz a...
1: De ilyen alapon, ha valaki nyer egy nagy összeget, akkor tudjuk azt, hogy rosszul írtuk be, bocsánatot
3: igen,
1: kérünk.
3: Nem ezeket a számokat igen. akartuk ki.
1: Számokartunk 16-szoros szorzót erre, hogy a kapus lő egy gólt, hát belőtte. És akkor te most ott vagy, hogy nem is kapod meg a pénzt.
4: Most per pillanat még nem tudom, hogy igazából tegnap adtam be a reklamációt. Benne van a általános ilyen szerződési feltételekben, hogy nekik van egy ilyen hatalomkártyájuk, egy ilyen mindent visz kártyájuk, hogy igazából ők azt csinálnak, amit akarnak.
1: Hatalomkártya, ezt tetszik? Mire hivatkoztak,
4: igen,
1: hogy gépiba?
4: Nyilván ez ilyen jogi bifa nyelven van megfogalmazva, de ez a lényege. Nem tudom, ez lehet, hogy jogilag ilyen valós helyzet, csak nem tudom, akkor ez ilyen tök egyszerű. Bárki, aki céget alapít, írja bele ezt a belső szabályzatába, és akkor onnantól kezdve nincs semmi baj a világon, mert hogyha nem,
3: a neki baj, nem tudom. Akkor
1: előhívjuk ezt a kártyát.
3: Figyelj csak, azt nem mondták, hogy mi lett volna egyébként a jó ocs. Tehát ők 100-at írtak, de csak 10-et akartak?
4: Igazából nem, igazából csak idézgették a ő szabályzatukból azt a néhány mondatot, mert 2:10-be is telefonáltam, érdemi diskurzust nem tudtunk folytatni, gyakorlatilag, mintha automatákkal beszéltem volna.
1: Hogy... Jó, de azért nyugtass meg, hogy nem rúgtál be annyira, hogy elkötöttél egy Cessnát.
2: 500 ezer forintot.
1: Hajnalva Kalocsán, jó, ez nem te vagy.
4: Nem, abszolút nem.
1: Jó,
4: és
1: jó.
4: Egyébként, hogyha itt követitek a sztorit, felajánlottam egy állatvédő alapítványnak a pénzt, úgyhogy
1: meg
4: egyébként
1: nem kaptál semmilyen pénzt, úgyhogy ne ajánlgassad
2: semmit.
1: Könnyű ajánlat, nem nyertél semmit igazából. Tehát én is felajánlok bármennyit, hát nem nyerted meg, hát nem fogják neked kifizetni. De ez egy jó dolog azért.
4: De ki fogják.
1: Igen? Beleállsz?
4: Mindenféleképpen persze, tegnap azért adtam be a hivatalos reklamációt. Nyilván most az egy olyan helyzet a szerencsejáték ZRT-nek, hogy ők ilyen 10 milliárdokat költenek reklámra, egy pozitív brand építése, és ugye most így a saját kis bizalmi tőkéjüket ilyen elrodálják. Most gondolj bele, hogyha te most megszegted volna a szabadat, így a ti fogadásotokba, vagy hogy néznének
1: hát
4: rád a tőkéjét.
1: Bizalmi tőkét elrodálnak.
4: Hát,
1: nem is vagy borsodik. Csak viccelek.
4: Viccelek. Kossuth Lajos is az volt amúgy.
1: Mivel foglalkozol ott egyébként, de mit csinálsz?
4: Egy laboratóriumban dolgozok, analitikus vagyok.
1: Laboratóriumban analitikus. Más is járt így? Tudsz arról? Vagy tudsz azon magadon ki, hogy más is járt így?
4: Igen. Egészen biztos, hogy más is járt így, illetve ilyen informálisan, ugye ez kicsi ez a világ, bizonyítani nem tudom, hát hogyha auditálhatnám ugye a szerencsejáték ZRT-nek a számítógépes rendszerét, akkor lenni benne biztos, történt kifizetés is erre a fogadásra.
2: Tehát valaki
1: ezt
2: ilyen?
1: Valakinek kifizették?
4: Aki még vasárnap, igen.
3: Írt hallgató a is, igen, Lőrinc nevű hallgató, hogy neki kifizették.
1: De szerintem az poén, hogy üdv Lőrinc.
3: Ja.
4: Igen.
1: Nekem kifizették, hogy nem az ott, hogy üdv Lőrinc.
2: Igen. Csináljatok egy Liverpool káros útak Facebook csoportot, és ott lehess.
4: Egyébként hétfő délután törölték a fogadást, úgyhogy ott eltelt egy 24 óra, aki addig akarta felvenni, az igazából fel tudta venni. Úgyhogy utólag gondolták meg, hogy jaj, ők nem is így gondolták, ők teljesen másra gondoltak, illetve, hogy még kacipántosabb legyen, mondom, hogy van, akinek kifizették, van, akinek nem. Hát így a társadalmi igazságérzetét egy picit így
1: birigyáljanak. Na mindjárt megkérdezzük a szerencsejáték ZRT-t, jó? Mindjárt fölhívjuk őket most még ebben a megszállásban, beszélünk, csak megkérdezzük, hogy ez hogy megy. Mert azért ez minket is érdekel, hogy oké, hogy géphiba, de hogy egyébként meg elegáns lenne, a gyerekek, mi hibáztunk, rendben van, nem bukunk annyi pénzt, hárman mondjuk megtették a százszoros ocot, nem tudom, mennyien tették meg. Hibáztunk, de elegánsok vagyunk, kifizetjük. Azt szerintem az egy jó kártya lenne a szerencsejáték ZRT-től.
4: Igen, a brandet nem leépíteni akarják, igen, hanem kell gyápolni.
1: De nagyon szépeket kapsz, azt mondják, Otto választékosabban beszél, mint Kazinci. Tehát nem tudom, milyen szépeket kapsz.
3: Az analitikusok ilyenek.
1: Otto az MVVH élére.
4: Igen. De figyelj, véletlenül elírják, tudod, adatbeviteli hiba, lehetek holnap már az is.
1: Igen, holnap már az lesz. Na mindjárt feljük a szerencsejáték ZRT-t, megkérdezzük, hogy van ez, jó?
4: Vonalban maradjak?
1: Akarod hallgatni a beszélgetést? Nem kell megszólalod, de maradj itt, és akkor végighallgatod, hogy jó, mit mondanak. Okay, jó, csak azért okay. Lehúzlak, de szerintem fogod hallani. Jó, köszi, ciao. Hello. Na, itt a szerencsejáték ZRT-t, Horváth Zoltán, innovációs igazgató. Hoppá, gyerekek. Hello, Zoli, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Ugyanolyan hangod van, mint Ottónak. Te vagy az Ottó? Mi van, Ottó, Laci is, Laci Ottó.
3: Saját magának nem akarta kifizetni a nyereményt.
1: Mi van, a két ember egy és ugyanaz? Na, mi a helyzet? Most akkor miért nem fizetitek ki ennek az embernek a 600 000 forintot?
5: Hát van egy nagyon szigorú szabályzatunk, ami szerint próbálunk mindig eljárni. És hogy ez az eset nagyon rosszul néz ki, de nem rendkívüli, nem példanélküli. Tehát majdnem azt mondom, heti szinten alakul ilyen helyzet, amit valahogy kezelni kell. Ha egy kicsit megengeditek, hogy kontextusában megvilágítsam, hogy a sportfogadás az ma hogy néz ki, Egy-két perc lesz csak, hogyha erre kapok feladatom.
1: Nagyon kevés időnk van, tehát hogy hagyatkozzunk a rövid tényekre erre az esetre. Mondd el azt is csak röviden, hogy akkor mi a protokoll? Előveszitek a mindent vívő kártyát, ami azt jelenti, hogy géphiba, nem fizetünk, vagy tényleg érdekel, hogy miért nem lehet ezt ilyenkor kifizetni, vagy mi a rendszerhiba ilyenkor, mire hivatkoztok?
5: Hát az a rendszerhiba, tehát most megnéztük egy időben, nagyságrendileg 100 000 fogadási esemény van, nyilvánvaló, hogy ezt én meg az 5-6 kollégám nem tudja manuálisan létrehozni, adatszolgáltatói partnerekkel dolgozom, ezek az adatszolgáltató partnerek küldik az OTS-ot, tehát mi magyarán szóval fizetünk azért, hogy küldjön OTS-ot, és aztán van egy másik informatikai partnerünk, ez egy nagy nemzetközi amerikai cég, aki pedig ezt az adatot, ami érkezik, egy ilyen XML formába érkezik, feldolgozza, bedolgozza a rendszerükbe, kikerül az oldalra, ügyfél megnézi, aztán kitölti a szelvényt, vagy odalép a terminálkezelőhöz, és játékba küldi a szelvényt. Mi szeretnénk, hogy 100%-os pontossággal tudjunk dolgozni, de, és ezt én is, vagy 10-15 évvel ezelőtt tapasztaltam.
1: Oké, okay, értem, vannak hibák, de akkor ilyen alapon mindig hibák. Mondhatjátok, hogy ez hiba volt, nem fizetünk.
5: De nem bármilyen alapon mondjuk, hanem van egy elég szigorú hatóság által jóváhagyott részvételi szabályzatunk, és az rögzíti például azt is, hogy én azért, mert mondjuk az egyik OTS-mester szakmai hibát követel, és rosszul ítélte meg elhangzva a gólszerzés esélyét, olyan esetekben nyilvánvaló, hogy semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy érvénytelenítjük a fogadást, hogy részleges érvénytelenítést csinálunk. De azok az esetek, amik abból következnek, hogy ezek a nagy technológiai, informatikai cégek 99,5%-os rendelkezésre állást garantálnak, abban 0,5%-a beleesnek okay. ilyen-olyan.
1: Miért nem fizetetik el a céggel, és adjátok oda az embernek a 600 000 forintot, és azt jelentok, hogy figyelj, haver, ezt hibáztál, úgy nem utalunk, hanem 600 000-re kevesebbet utalunk, nagy amerikai cég, Ottónak meg kifizetjük a 600 000-et. Miért nem ezt csináljátok?
5: Van mikor behajtjuk a keletkezett kárt, de hát...
1: És ezt ilyenkor oda is adjátok a fogadónak?
5: Hát, sőt, ahogy hallottam...
1: Ott adjátok a fogadónak?
5: Már van, amiknek oda is kellett, hogy adjunk, mert mikor észrevettük ezt a hibát, van, aki már elsétált a nyereménnyel.
1: Tehát akkor van, akit kifizettetek, van, akit nem fizettetek ki, hát akkor ez így nem korrekt?
5: Hát ugye, ahogy mi észleljük a hibát, próbáljuk utána lereagálni, és a szabályok szerint eljárni.
1: Na de a szabályok, őt is érinti, de őt kifizettétek.
5: Hát ott a szabályokat nem tudtuk betartani maradéktalanul. Ezért lehet, hogy a hatóság azt fogja mondani, hogy miért fizetted ki annak is, akinek a szabályzat szerint nem járt. Ugye ez olyan, mint egy sportesemény, előre rögzíteni kell a szabályokat, hogy ha valami történik, akkor hogy járunk el? Ugye a Tipfix jövőre lesz 30 éves, 30 éve gyúrjuk ezeket a szabályzatokat, és írjuk bele azokat az eseteket.
2: Igen, de a fogadás pillanatában százszoros volt a szorzó. Igen. Tehát, hogy ha bemegyek a kisboltba, és a 3000 forintos nylon harisnya 300 forintért van kirakva, és én előre megyek, és azt mondom, hogy ez van kiírva, akkor nekem 300 forintért oda kell, hogy adják azt a nylon harisnyát, és nincs.

0: elfogadó, kölcsönös akarata kell ahhoz, hogy egy szerződést kössünk, hogyha mi egy adásvételt kötünk bármiről, mind a két félnek van egy akarata, és azt rögzítik aztán le, ez itt most nem valósult meg.
1: És akkor akinek kifizettétek, attól visszakéritek?
0: Igen, szeretnénk, ha visszahoznál, de nyilván nem fogjuk visszahozni.
2: Nem jótékos segítség.
0: Sokan hallgatnak, arra kérni őket, hogy képzeljenek vissza és hozzák vissza.
1: De tényleg az egy jogos kérdés, hogy miért nem azon hajtjátok be, aki hibázott és fizetitek, hogy elegáns lenne, azon. Tök jó híretek lenne, nem lenne egy 600 ezer, most nektek ez nem egy nagy tétel. Tényleg volt még 10 ember, akinek kifizettek 600 ezeret, oké, kisújjatokból kirázzátok, és behajtjátok azon a szoftvergyártó cégen. Elegánsak maradtok, nagyvonalak maradtok, és nem 30 milliárdot kerestek, csak 29,5 milliárdot kerestek évvégén. Tehát nem lenne elegánsabb, nem jobb a hírneveteknek, hogy ilyenkor ti nagyvonalak vagytok, és kifizetitek?
0: Ez egy jó kérdés. Egyébként nyilván ez bérlegelés. Tehát, hogy ha Ottónak a panasza beérkezik hozzánk, még azelőtt, hogy elmegy a médiához, vagy a sajtóhoz, van egy eljárás rend, ami alapján a panaszokat elbíráljuk. És nyilván próbálunk igazságosak lenni, nézzük, hogy jó hiszemű, milyen körülmények között tette meg a fogadását. Valamilyen mozgásterünk mindenképpen van, de azt tudni kell, hogy vannak olyan esetek, amikor ha neki azt mondom, hogy hú, akkor neked lesz igazad, akkor pont az, aki az ellenkezőjére fogadott, mert vannak olyanok is, hogy igen vagy nem. Több vagy kevesebb, jobbra vagy balra. Tehát ha ebben az esetben akkor azt mondod, hogy fizessek ki mindenkinek mindent.
1: Oké, csak ezek után felmerül a kérdés, hogyha egy meccsen tényleg sokat nyernek, és visszamenőlök, ti azt mondjátok, hogy bocsánat, téves volt az ott.
0: De ilyet nem tehetünk, hiszen a hatóság azt fogja mondani, hogy mire való hivatkozással. Én azt nem mondhatom, hogy mert buktam. És egyébként jó a példát a múlt héten is. Őszintén elmondom, Tipmix Pro-l kinyertek minket az ügyfelek.
1: Az mi az, hogy kinyertek? Tehát egy túl nyertek.
0: Mint amennyi, hát igen, többet nyertek, mint amennyi pénzt kockáztattak.
3: Jó, az ez. Évvégén csak jól láttok.
1: Szomoros könnyeket nem fogunk hullajtani azért a szeretségedézért.
0: Hát igen, ez az én lelkemet nagyon rágja.
1: A rohadt életben egyszer egy mínuszos hétetek. 51 pluszos hét után egy mínuszos hét azért.
0: Olyan ősz a hajam már, hogy nem is tudjátok elképzelni.
1: Nem tudom, szerintem ez egy jó dolog. Lehet, hogy ilyenkor ezen nektek is változtatni. Igen, nyilván nem minden esetben mindent kifizetve, de hogy van egy ilyen tétel, kifizetitek.
0: Azt javaslom, hogy küldje be a panaszát.
1: Megtettem, nem szabadultok, Ottó nagyon pitbullnak
0: tűnik. Jöjjön az Ottó, hát sőt, én elhívom az ott központon, megmutatom neki, hogy hol dolgozunk, még az is lehet, hogy annyira szakértő, hogy kedvet kap.
4: Hát őt ezt nem igaz.
3: Szerintem neki a 600-ezre hiányzik leginkább.
1: Na jó van. Oké, köszönjük szépen, azért jó, hogy tudtunk beszélni így akkor. Köszi Zoli, jó munkát, ciao,
3: hello.
1: Itt vagy, Oti, itt vagy?
5: Igen, itt vagyok.
1: Menned kell, pitbull legyél.
3: Várnak.
1: Pitbull legyél.
5: Figyelj, mindenféleképpen megyek, mert nekem ilyen nagyon ilyen komuszogú volt. Egyébként
1: közé, hogy
5: tényleg ez a full hárítás, hogy mivel ennek úgyse tud senki hétköznapi ember utána nézni, meg egyébként van egy olyan dolog, hogyha
1: én
5: elvesítem ezt a dolgot, tudod, elbukom a fogadást, akkor ők benyelik a pénzt. Tudod, hogy mert akkor jó, ők nem törlik a fogadást.
1: Ez a kis ember nagy története lehet. Egy kis ember elindul Borsodból, és letérdelteti a szerencséjáték ZRT-t. Hajrá, Otto!
5: Egyébként a médiát meg azért választottam, mivel meg kétszer lepatintott a szó nélkül.
1: Köszi, menjünk, vigyázz magadra, drukkolunk.
5: Jó, sziasztok.
6: Annyi után előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
1: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Új emeri készüléket kapott a Kiskunhalasi Kórház. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Lezárult a kuratórium és felügyelőbizottsági tisztségeinek betöltésére kért pályázat és kiválasztási eljárás. Az alapítói jogokat gyakorló miniszter kijelölte az alapítvány új vezető testületeinek tagjait. A kuratórium elnöke Kis Tímea lett, míg a felügyelőbizottságot Farkas Krisztina Anikó vezeti. Az új testületek első feladata az áttadás átvétele bonyolítása és az alapítvány működésének részletes megismerése lesz. A jelenlegi kuratórium és a felügyelőbizottság megbízatása ma éjfélkor szűnik meg. A leköszönő tagoknak az elmúlt évek felelősségteljes munkájáért mondtak köszönetet, írja Keol. Új emeri készülék érkezett a Kiskunhalasi Semmelweis kórházba. A csúcs technológiát képviselő berendezés az év elején üzembe helyezett 128 szeletes CT-vel együtt jelentősen fejleszti a térség diagnosztikai ellátását. Az új készülék segítségével részletgazdag felvételek készíthetők, a vizsgálatok pedig gyorsabbá válhatnak. Az emerit a következő hetekben szerelik össze és állítják be, majd a próbaüzem után várhatóan október második felében kezdődhet meg a betegek vizsgálata. A helyben elérhető korszerű diagnosztika jelentősen lerövidítheti a betegutakat, tájékoztat az intézmény. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend. Itt vagyunk, mindenki Ottónak drukkol, gyerekek. Ottoszeusz legendás utazása megkezdődött. Ottoszeusz legendás utazása. Annyit tudunk, hogy egy-két hét múlva felhívjuk. Rajta maradunk ezen a sztorin, és felhívjuk, lekövetjük, megnézzük, hogy két hét múlva hogy áll.
1: Mit tippeltek? Lesz kifizetés?
2: Persze, hát hogyne. A hős mindig eléri célját, Juli. Vagy nem? Az a baj, ez pont ezen gondolkoztam, nem tudom, hogy jót tette. Jót tett, hogy ez,
0: nem?
2: Hogy így megszellőztette mindenütt.
0: Nem tudom, hogy akadtunk rá, vagy hogy ő hol írta ki. Ő nem ment sajtó, szerintem ő ezt egy Facebookon posztolta, vagy valahova. Mármint az Otto. Tehát, hogy mi hívtuk aztán őt föl, és kerestük meg, ő nem ment egyből a médiába, csak kiposztolta a Facebookot, gyerekek, így jártam, és aztán egy-két újság erre talán lecsapott, vagy észrevett, és mi is így jutottunk el hozzá, ő nem ment el panaszkodni, de szerintem az, hogy te kiírod a Facebook oldaladra, az rendben van, hogy így jártál, mi a megoldás? Nem? Mit lehet csinálni?
1: Hát meg ne kérjék őt számon azért, mert a médiához fordult, és
0: az nem ér. Tehát, igen, ha csöndben van, ugye,
2: akkor kifizetjük, igen.
0: Ebben azért, amit elmondott itt a szerencsejáték képviselő, azért volt ilyen fura félmondat, hogy ha és amennyiben nem megy a médiához azonnal, ez egy egzakt dolog. Hát igen, érdekes volt az érvelés. Mindenesetre nyilván lehet hiba az ő oldalukról is, persze, meg ugye ez azt is figyelembe kell venni, hogyha egyszer fizetsz, akkor utána minden hibát mindig ki kell fizetned, mert kifizetted a 600-szoros occot, akkor vagy a 100-szoros occot, akkor utána minden hibánál azt tudják mondani, hogy azt kifizetted, ezt nem. De lehet, hogy itt elegánsnak érdemes lenni, és akkor nincs hír. De... Azért már történt most annában ez az a szerencsejáték ZRT, igen, hogy talán jót tesz nekik, hogy
2: tisztára mosni.
0: Kicsit így pozitívabb színben tünteti föl őket ez a történet.
1: Hát emlékeztek, hogy van például az utazómajom, akik kifejezetten az ilyen típusú rendszerhibákra mennek rá, és ott vannak komplett járatok, amiket eladnak 3 forintért a repülőjegyet, 300 000 forint helyett, és azt mondja a légitársaság, hogy basszus.
2: Mert a légitársaság nem volt okos, Juli, nem írta bele azt, amit az SRT beleírt, ugye, hogy van ez így.
1: Most már így csinálják. Jó. Is.
0: Lehet-e jövő héten fogadni a Tipmixen Ottóra? Lesz egy ilyen. Kérdezi egy hallgató, hányszoros otca van Ottónak? Jövő héttől legyen rajta a mixen, hogy aluli a zárójelben Ottót kifizetjük-e? Igen, nem, talán.
1: Kellene csinálnunk egy ilyen mérlegen a valóság. Ön szerint kifizetik, és akkor megnézzük a szavazás végét.
0: Igen. Remélem, hogy kifizetik, de foglalkozunk vele. Egyébként, és itt igen, 600 000 forint is van érvényen szelvény, mi van, akkor én 2 milliárdot nyerek ezzel. Hát ez is egy jó kérdés, hogy felraksz mondjuk egy ott. Mert bár nem tudom, ezeknél van valami felső limit talán, amennyit rakhatsz. Nem vagyok egy nagy fogadós. Én ezekben annyira nem hiszek, vagy nem tudom. Ezekről nem.
2: Már melyikben? Hát ez most egy sportfogadás, az azért tök más, mint a
0: klasszikus. Én azt gondolom, hogy valahol a végén mindig a fogadóiroda, meg a szerencséjáték ZRT, meg a Lottónál is, meg a Kenónál is, meg a sportfogadásban. A legtöbbször a mínuszban van.
1: De hát most mondták, hogy kinyerték.
2: Igen, várjál, az egy játékban nyerték ki, és nem tudom hány játék fut a szerencséjáték ZRT, de az azért szerintem tök más, ha valaki ért a focihoz, és megpróbál eltalálni egy eredményt, mint egyébként 90-ből megpróbálsz 5 számot eltalálni.
0: Igen, az szimplamázni. Igen. Egy totónál például, amikor
2: egy mixed van. Azért egy korrektebb.
0: Az korrektebb, mert ott valamennyire rajtad múlik.
2: Ha csak nem másítják meg az occot, mint most.
0: Ha csak nem szólnak oda Liverpoolnak, igen, hogy akkor kicsit máshogy kellene játszani.
1: Csak egyetlen gondolat, egy teljesen másik. A múlt héten ugye hír volt, hogy az Ontario-tavat át akarják majd.
0: Át is neveztek, Amerika.
2: Amerika tóvá
0: átnevezték az amerikaiak, így
1: már
0: van.
1: Már a Google-ben is benne van.
0: Hát a Google amerikai cég.
1: Lake Ontario, és ott van Lake Amerika zárójelben.
0: Milyen szép. Ugye erről beszéltünk a múlt héten, hogy ugye Trump átnevezi a bizonyos tavakat, és ugye az Ontario-tavat, ami egyébként nem tudom, mi közel hozzá, mert Kanadában van. Ő átnevezi Amerika tóra, oké, hogy az amerikai kontinensen, de hát mégsem Amerikában.
2: De a fele átlóg,
0: vagy kicsi átlóg?
2: Az úgy van, igen. Hogy fele itt, fele ott.
0: Ott a határpont, igen?
2: Igen, keresztül megy rajta.
1: Tehát a térképen középre még az van beírva, tényleg, hogy Lake Ontario, de alatta már ott van zárójelben, hogy Lake Amerika. Előbb-utóbb megérkezik teljesen is.
0: Pedig előbb-utóbb, érted? Valamilyen vámmal úgyis lefekteti a kanadaiakat, és akkor már mindenhova azt írják be, igen. Szóval, hogy Amerika tóra nevezte át, Amerika. Így most az amerikaiak úgy hívják, amerikai térképeken kell átírni, de a világnak nem kell úgy hívnia, ahogy Amerika tó. Tehát ők meg a kanadaiak is nyilván tiltakoznak, hogy ők megtartják Ontario tónak. Aha.
1: Hát a Google-on már úgy van fönt.
0: Pont középen megy át, ja. Igen, tényleg a fele annak átlóg, igen. A fele átlóg, ja.
1: Teljesen jogos a követelés. És most írják, hogy 20 millió nyeremény a felső limit a Tipmixen.
0: Na ezt mondom, tehát ugye ezt mondja, hogy 5 milliárdot, 2 milliárdot, 1 milliárdot nem tudsz nyerni, valamilyen szinten azért ennek a felső határa azért az le van korlátozva. Na jól van, gyerekek, oké, hát megbeszéltük ezt, és érdekes ez a ma reggel, hogy milyen anomáliák történnek itt, nem? Az ellopott cessna, meg a szerencsejáték ZRT. És van még egy egyébként, hogy hogy járt egy vízerutas, olvastátok ezt a történetet?
1: Figyelj, ez...
0: Én nem szeretem, hogy látszik ez a hétfő kicsit a félbolondoké, már nem autóra gondolok.
2: Hagyom az SRT-re.
0: Hagyom az SRT-re, igen. A Vizer osztotta meg ezt a illetve a károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. És azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
1: Igen.
0: Ugye?
2: Így indult.
0: El akart repülni Krétára.
2: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
0: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ült, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
2: Uh-huh. Ilyenkor szólsz, hogy én még se akarok
0: hogy
2: menni.
0: Nem akarsz elmenni. Hogy
1: ne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
0: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
2: Nem megy,
0: okay. Most ha a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
1: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzatta magát az utaslistáról.
0: Igen. Majd. Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet, ahogy jártam a Vizerrel, meg a Ryanair-rel csoportba. Ugye ez a...
1: Kerestem egyébként, és azóta leszette a történetet.
0: Leszette a sztorit, igen.
1: Teljesen ez a sztorit teljesen.
0: Figyelj, odajött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt. Én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
2: Figyelj az ember.
0: Próbált megnyugtatni, és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
1: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
0: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen hát azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
2: És nem küldtek el a picsába, figyelj! Már elnézést. Most... Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
1: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, szevasz,
2: hát fia, amíg
1: hagyják, hogy itt csiki-csukiz.
2: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
0: még lehet, hogy tudnak varjálni.
2: Egyébként van rá lehetőség.
0: Igen.
2: Érted?
0: Visszament a kapuhoz. A hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőt, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
2: De ez eddig happy, ugye? Ez
0: eddig happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
1: hogy ez mégsem.
0: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
1: A csajhoz ment, szerintetek?
0: Hát valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
2: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
1: Nem, csak nem. Hogy rájött, hogy mire oda... Tehát, igen. Hogy nem volt benne biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán aha. akarja.
0: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kecsős?
2: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
0: Hogy? Semmit nincsen.
1: Visszafelé nem is vett jegyet ezek szerint.
0: Semmit nincsen. szólt, hogy ő szeretne visszamenni a repülőgépre ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Héraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni. Van ilyen történet?
2: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
1: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
0: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most már kezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív lett, ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Figyeld, azt mondja, hogy előfordult, hogy Héraklionban le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszautat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
2: De ezt nem tudod időbe sem megcsinálni.
0: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélyesem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésen, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
2: Ha, és adjanak egy repülőjegyet.
0: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légiutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzettel még életében nem találkozott. Előre ültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
1: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
0: 70 euróra büntetett meg a vizet.
1: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
2: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
1: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta rá,
0: nem tudod megfejteni, Kettyós. Ilyen bizonytalan, ilyen mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban szenvedett. Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
2: Amit ki se kellett fizetnem.
0: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, ami ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
2: nem volt például visszajegye. Tehát ő hát csak kifelé.
1: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt. Igen, a Héraklion csajjal.
0: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
1: Sőt, felvehettem a kalapját is.
2: Beülhettem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
0: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
1: Na, de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor engem is engedjenek vissza.
0: Jövétek, küldjük egy ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
2: Nem nyaralgatunk, Zsül. Kimész?
0: Kimész, és leszállsz, hogy nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, fogod a kézipodjászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
1: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
0: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak? De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ez a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
2: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi kézipodgyászsal utazol ki úgy, hogy nincs visszarepülőjegyed.
0: De hát fully booknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
2: igen, oda nem ülhetsz a pilóta üléve.
0: Az tuviknál áldogált, az a sósmogyorot hoztad.
1: Leül a WC-re.
0: Persze.
1: Mi próbáltuk egyébként elérni a Wizzairnek a kommunikációs menedzserét.
0: És
1: mit
0: mondott?
1: Aki már többször megszólalt nálunk, harangozó Olivia, most éppen szabadságon van, és azt mondta, hogy nem élne a lehetőséggel a megszólalás lehetőségével. De ott
0: de miért
1: címben,
0: nem?
1: mert szabadságom
0: hát
1: van.
0: A, de hát a visszajön, akkor erről tudniuk kell. Hát
2: ha visszajön, újra
0: megtudom. Hol van szabadságon? Krétán? Ő volt az utas. Meggondolta magát. De mi hát, előbb-utóbb csak visszajön. Hát arról tudnak, hogy volt egy ilyen sztori.
2: Azt tehát odaírták a cikk végére, hogy a Wizz Air megerősítette, hogy valóban hogy megtörtént a történet.
1: Hát az ott van benne, igen, hogy a Wizz Air azt nyilatkozta, hogy igen, valóban volt egy ilyen esetük. Ezzel zárul a cikk.
0: Azt nem már én csak a csávónak a bejegyzését olvastam. Igen, kommunikációs ügynökségen keresztül, igen, itt az van, amit ti mondtok, a légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetét szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van, megint lement a nyár, sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndödet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság, én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hideg élelem nélkül, de megszervezi Józsika bizonytalan utas haza, úgyhát ugye se beszállókártyája, a hülye azt se tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a seggér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
2: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
0: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
1: Hát a valid a történt, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember, de az az igazság, hogy...
0: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
1: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
2: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
0: Valószínűleg hierakiumban bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
1: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
0: Nem volt,
1: egy
0: zavarodott, nem,
1: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
0: Nem álltok, tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy Cessnát. Annyira belágott ez a
2: történet.
0: Elkötött egy Cessnát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valid a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát lefotózott.
1: Hát de az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé
0: is volt. Miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitársaságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a Wizz Air, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
1: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
0: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
2: Ne, akkor már küld olyan, a leghosszabbra küldjük.
0: Jó, azt jó, Peking.
2: Dubaj. De az nincs izér.
0: Sydney. Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
1: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
0: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
2: 2 órán belül 4 döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
0: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
1: Nem tudhatjuk, mi történt ott.
0: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a vizernek le a kalappal, gyerekek. Akkor jó arcok voltak. Mondjuk rájuk fér, nem? Tehát van mit ledolgozni.
1: De a Wizz Air egyébként tök jó,
0: jó fejtetek. Kifejezetten jó arcok, így van.
1: Mindig odaálltak, mindig nyilatkoztak. Most csak azért
0: ne legyen valaki jó fejben nyilatkozik. Utasok millióit viszik évente Magyarországról. Az alap, hogy elérsz egy kommunikációs vezetőt, aki bármilyen esetben odaáll és nyilatkozik, ha szar van a palacsintában, akkor is, nem? Tehát, hogy...
1: ez így lenne normális, de ez csomószor nem így történik.
0: Ez igaz. Na jövő mindjárt 9 óra pontosan.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés autózéig.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
13: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
16: Kecskemét, Napsugár utca 2.
15: Beszélsz ki autóbontó.
17: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
18: 1, 2, 3. Vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban háromszor is voltál plazmát adni, akkor egészen biztosan. Augusztusi első plazmadásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubilómi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerekkel előállításához. Ne is késlekedj a foglalással. Irány a plazmacenter.hu és gyűjtsd be az emelt juttatást.
19: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak, egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
20: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-a modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a BYD.jepiauto.hu oldalon.
21: 15%-os iskola kezdési akció egész héten az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 3000 forintért, és 15% engedmény jár minden teljes áru termékre a papírírószerosztályon. Ugyanezekkel a feltételekkel szótárt, kötelező olvasmányt, idegen nyelvi könyvet, földgömböt, tornapólót és tornanadrágot szerezhet be kedvezményesen szombatig az Alföld áruházban.
14: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
22: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
14: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
23: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Tomori Kadét kupát rendeztek Kiskunmajsán. Bringás uzsonnával várják a kecskemétieket. Marad a kánikula, 31-36 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrételt és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A gyurmákat és a zsírkrételt tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtoltartó, PVC alapú ceruza és toldékdíszítő esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
3: A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva rendezték meg idén a Tomori Kadét kupát Kiskunmajsán. Az ország több pontjáról érkező 7.-8. osztályos csapatok ügyességi, lövészeti és történelmi feladatokban mérték összetudásukat. A verseny résztvevőit Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek is köszöntötte, aki beszédében a mohácsi hősök helytállására és a remény fontosságára hívta fel a figyelmet. Az idei döntő újdonsága Mohács hősei kalandjáték volt, amely interaktív feladatokon keresztül idézte meg az 1526-os eseményeket és Tomori Pál stratégiai döntését, írja Keol. Bringás uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: 9 óra után vagyunk, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem sokára összekapcsolódunk, gyerekek, a reggelivel. Mert hogy kértek velünk egy összekapcsolódást, hogy mondtuk, hogy ettől mi nem tudunk elzárkózni, de csak 9 óra után tudunk, úgyhogy megvártak minket. És nem sokára mindjárt akkor kapcsoljuk őket, de addig még mondjuk el, hogy az előző történetünknek az a vége, hogy kiderült, hogy emberünk csajhoz ment volna.
7: És igen. Ráadásul utalt egy kis pénzt előtte.
6: Utalt egy kis pénzt, tehát ugye beszéltünk erről a vízeres szorul, hogy a csávó meggondolta magát a reptéren, nem akar elrepülni Krétán, aztán elrepült, aztán rájött, hogy ott nem akar leszállni, visszahozta elvileg a vízer, tételezzük fel, hogy a sztori valid, Oké, de hogy itt most jönnek az infók, és az van, hogy ő csajhoz ment volna, pénzt utalt előre, a csaj valószínűleg eltűnt, és ő már nem akart elrepülni, aztán elrepült, de nem akart leszállni. Tehát,
1: megkapta,
6: hogy itt egy szerelmi...
1: Megkapta a pénzt, és felszívódott.
6: Megkapta a csaj a pénzt, felszívódott, és a csávó rájött, hogy nem valós a sztori.
1: Milyen
6: és ő meg akkor visszajött, és elvileg a vízzel visszahozta, ugye ezt az ügyet boncolgattuk itt az elmúlt 15 percben, csak hát, ha valaki nem hallotta, és hogy úgy néz ki, hogy szerelmi történet van a dologban. Tehát, hogy itt nagyon sok szálon fut ez a ma reggel. Ott van Otto, aki Odysseus harcát vívja a szerencsejáték ZRT-vel, 24 éves csávó, aki Cessnátra volt, és itt van a ismeretlen hősünk, aki elment Krétára, majd visszarepült.
1: Hát csodálkozó, hogy össze volt zavarodva?
6: Hát ezek után.
1: Hát fejreállt a kis lelke.
6: És valószínűleg tényleg egy szúbi megsajnálta, látta, hogy a csávó full rottyom össze van törve, teljesen rottyom van, és itt ilyen jóindulatú emberi tényezők azt mondták, hogy nem beteg, nem az, hogy nem beszámítható, nem részeg, nem bolond.
1: Csak egyszerűen arról van szó,
6: hogy ez egy összetört csávó, hozzuk valahogy haza. És a vízer hazahozta. Ugye ez egyébként le a kalappal.
7: Szegény még jól le is nyúlták.
6: Hát az év balekja így is.
7: Szegény,
6: de
7: igen.
6: Hogy igen, lenyúlták, nincs csaj, nem szállt ki Krétát, nem nyaralt semmit, hazajött, érted? Úgyhogy ez így szép ez a történet. Na mindegy. Úgyhogy ez van igazából. Na, mikor van az összekapcsolódásunk, ugye, mert itt kérték, hogy kapcsoljunk velünk össze, mondjuk sok részletet. Úgysem mondhatunk egyébként magáról a Mosfantidról, de majd akkor kérdeznek. Akkor
1: ennek
6: majd
1: apropóján?
6: Igen, így van a Mosfantid a kapcsán. Halló, jó reggelt, mondjál. De hát még ott a nyári beszél, úgyhogy még nem lehetünk ott náluk.
1: Mindig elég
8: fogyják a szót. Ez milyen korrektül és piszi módon fogalmazta, ugye?
6: Itt a hajtott
8: Balázs a vonalban.
7: Wow!
8: Minden igaz, itt van Balázs a vonalban. Jó reggelt, haló, itt vagy-e?
6: Itt vagyunk, itt van, hello, jó reggelt. Gyuli is itt van, Feri is itt van, itt vagyunk.
7: Sziasztok,
6: jó reggelt.
8: Hallom, fedett akciótok volt? Hát ne számomra ez most derül ki.
9: Jó reggelt, 150-es úr.
6: Igen. Szia Gábor, mikor jössz át hozzám? Vagy én menjek hozzád, vagy hogy csináljuk?
9: Balázs, igen. Azt mondd meg, hogy te üldözőként mitől voltál ennyire felajzva? Mitől érzed azt, hogy ez most valami százszor brutálisabb lett még az előzőnél is? Mi volt?
8: A világ is ellened.
9: Mennyire?
6: Mitől voltunk felajzva, azt nem mesélhetem el, mert az teljesen
7: nem legális
6: a dolog. Figyelj, maga a formátum, amit adott, az, hogy lehet üldözni, az adrenalin, hogy el lehet őket kapni, hogy menekülnek, hát az egész játéknak olyan hangulata van, mint egy komoly társasjáték. Úgyhogy ez egy full adrenalinba volt mindenki szerintem. A vezérlő, a celebek, mi, akik bennültek a buszba, mindenki szerintem 6 napig teljesen őrült módjára menekült és hajkurászott. Úgyhogy a játék lendülete az viszi az embert.
8: Ez igazolom, elképesztő adrenalin. Az titeket meglepett, hogy idén valahogy fordult a kocka, és valahogy, ahogy beszéltük is Gáborral, egy picit átfordult, tehát rátok szálltak, mondjuk ki, rátok szálltak.
6: Hát igen, én szerintem ők nem teljesen értették meg, hogy miről szól ez a játék, de persze nem baj, és nem is voltunk rájuk mérgesek, de valóban nagyon megnehezítették a dolgunkat, mert hogy folyamatosan követték a buszt, első-hátsó követések, torlaszokat raktak, szállodából megpróbálták megakadályozni a kijutást, váltott autókkal követtek, ez egy picit megnehezítette a dolgunkat, meg egy kicsit azért úgy hát magát a forgatást is, de nem hibáztatjuk őket, nem értették meg, hogy a valódi segítség nem a mi akadályozásunk, hanem hogy jelentik, hogy hol vannak a celebek, vagy segítik őket autóval. Az, hogyha minket akadályoznak, vagy lejelentik, hogy hol vagyunk, az kicsit azért ugye hát megöli a történetet, mert hogy közben a celebek meg különböző social csoportokban tudták, hogy hol van a busz. De hát aztán megoldottuk a problémát. Ez nektek nagy segítség volt, igen.
1: De aztán Bali kiszállt a kocsiból, és elmagyarázta. Nagyon finoman, hogy mire szól ez a játék.
9: Gábor éppen valami ki akar egészíteni, mégiscsak ő a kreatív vezető.
6: Mondd, Gábor.
9: Annyit, Kónya Gergely, műsor, kreatív producere vagyok. Senior kreatív producer, bocsánat. Igen, szóval, hogy csak annyiban szeretem a Balázs kiegészíteni, hogy elsőre és talán másodjára is ijesztőnek tűnt ez a helyzet, de azért az ember mindig bízik a castingban, a formátumban, a műsorvezetőkben, talán bennük egy kicsit kevésbé, de hogy igen, és az derült ki, hogy ez valójában egy új réteget hozott a műsorba. És a Balázséknak végül sikerült úrrá lenniük a helyzeten, ha kicsit nehezen is meg kellett mozdítaniuk mind a 6 sejtjüket ahhoz, hogy ez sikerüljön, de végül ez olyan új megoldásokra kényszerültek, ami még izgalmasabbá, még szórakoztatóbbá tette a műsor.
8: Nagyon érdekes lesz, hogy alakítani fogja a formátumot a jövő évre, vagy a következő évekre, és az ő hozzáállásukat is, ebbe biztos vagyok, és a játékosokét is, tehát hogy itt nagyon sok új elem érkezett ebbe a műsorban, ami az elsőben nem volt.
10: Balázs, búcsúzol, annyit hadd kérdezzek, hogy a hármas üldözői brigád miben egyezett meg, mi lenne az, ami marhaciki lenne, ha őket nem kapnátok el? Tehát melyik volt az a páros, akit mindenképpen úgy éreztétek, hogy azért őt illik legaszállni?
6: Majd láttuk a castingot, igazából tudtuk, hogy senki nem lesz túl nagy kívás. Tehát hogy azért nem volt olyan félelmünk, hogy valakit nem tudunk elkapni. Hát nyilván itt volt egyfajta korkedvezmény, hogy a Gabit meg a Svábit hagytuk egy ideig tovább futni. Igen.
8: De a kórházak és patikák.
6: Ennek azért úgy kellett neki menni, hogy mi mindenkit szeretnénk elkapni. Úgyhogy hát majd kiderül, hogy mi lett.
10: Többet nem is akarunk tudni, mert az izgalmak még csak most indulnak majd.
6: Szevasztok. Köszönjük. Ciao. Na ezért csak telefonos interjú, ezért nem megyek be. Nem könnyűek ezek a riportok, bocs.
7: Mi lenne, hogyha a főnök még szeretne is benneteket?
6: Ja, Gábor, imádom. 30 éve dolgozom vele, úgyhogy...
7: Hatadsejtes
6: műsorvezetők, igen.
1: Mi volt a legnagyobb dicséret, amit valaha tőle kaptál?
6: Tőle nincs.
7: Nem,
6: tőle nincsen egyébként. Igen. Na innen, gyerekek, láttátok visszatérő még egy picit a US Open-re, hogy Gyoko meg elsírta magát? Néztétek? Nem néztétek? Most jönnek a képek.
7: Búcsúzott
6: az első forduló után, és elsírta magát a pályán. Édesem, azért ez milyen megható, csak egy fél mondatra így, hogy most láttam, reggel esett ő ki az első fordulóba.
1: A sérült azért egyébként?
6: Én nem tudom, hogy mi van a háttérben, szerintem egyszerűen az van, hogy a tested már nem bírja, az agyad még minne. De hogy megható, hogy itt van egy 24-szeres Grand Slam győztes, aki a 25-et hajtja, és annyira kikészíti a saját teste, hogy nem bírja, hogy az utolsó game-nél, vagy az utolsó két game-et ő már szinte zokogva csinálta végig. Ebben benne lehet fizikai fájdalom, sérülés is, de hogy valószínűleg a lelki része is, hogy igen, én még mennék, az agyam menne, de a testem már valószínűleg nem bírja. Ez volt a Nadallal, ez volt a Federerrel, de hogy ezt így látva, azért ez egészen megható. Nézzétek majd meg, nagyon, nagyon durva jelenetek, hogy ott áll a csávó, és szerva közben zokog, hogy nem bírom már. Egyszerűen kész, fel kell adnom.
7: És tudod, elértem a végéig. Magad, mint egy év alatt, fölgyúrod magad erre, hogy még egyszer megmutatod, és ott a meccsen derül, hogy nem.
6: Hogy nem bírod. Ez durva lehet, mert hogy az agyad tudja, te tudod, hogy valamikor tudtad, de ez olyan, mint hogy egyszer csak nem tudod felemelni a bal kezed. Az agyad tudja, hogy fel tudtad emelni, de kész, nem, már nem tudod megemelni. És minden skilled megvan, hogy nyerjél, agyilag, pszichésen, de hogy egyszerűen a fizikumod már az, hogy elfáradt. És ott van a csávó, nézd meg, lehajtott
1: és
6: fejjel.
1: És úgy megölelni.
6: Nézd meg, és várja a labdát, várja az adogatást, mert nyilván 5-1-6-1 zokog az ember. Áll az egész stadion, mindenki tapsolja, mindenki ünnepli. 24-szeres Grand Slam után még a csávó így akar nyerni, Gyoko, hogy meglegyen a 25-dik, de már valószínűleg nem megy, és elsírja magát, és két gémet még zokogva csinál végig. Nagyon, nagyon kemény, nem hallottam a sajtótájékoztatóját, de mekkora sportember, hogy milyen szívük van, hogy mennek előre, hogyha megnézed a négyrészes Nadal dokumentumfilmet a Netflixen, fantasztikus, hogy a csávó úgy állt már oda a végén még az utolsó nem tudom hány Grand Slamre, hogy már úgy érzést tették a lábát, hogy már nem azt mondták, hogy nem fog tudni járni, hanem már csak annyit kért, hogy csináljátok meg, hogy ne érezzek semmit. Mindegy, hogy mi lesz utána.
1: De neki is ez.
6: Csináljátok meg, hogy ne érezzek semmit, és megnyert még úgy egy Grand Slamet, hogy már a bal lábát vagy a jobb lábát már nem érezte annyira szétinyek.
7: Jó, lesz 25-dik?
6: 25. Grand Slam. Hát most látva ezt a Gyokót nem, de tudod, amikor mindenki leírja, akkor meg visszatér az Ausztrál Open-re januárba, és megnyeri.
7: Csinál egy olyan, szóval, hogy nem viszed el.
6: Nem tudom azt mondani, hogy nem, de ez nagyon megható, hogy ilyen sportemberek vannak, hogy ilyen érába láthatod, és élhetsz, és nézheted a Gyokót így teniszezni, hogy a Nadal már nyugger, Federer nyugger, de hogy ő még itt van, majdnem 40 évesen, és zokog a pályán, hogy gyerekek, nem bírom. Ne haragudjatok, csalódást okozok mindenkinek. Nagyon megható. Szóval tényleg nagyon megható. Úgyhogy ki is esett első fordulóban. Valószínűleg időkérdés, és ő is bejelenti, hogy itt
1: azt
6: a vége.
1: Lassan itt a vége.
6: Lassan itt a vége neki is.
1: Hány
6: éves ő? Gyoko, közel itt a 40-hez ő is. 38-al, ha nem tudom pontosan, hogy nem
1: 39
6: tudom pontosan. 39 éves, így van. Igen.
1: Istenem, micsoda férfi.
6: Na jó van. Mit szóltok a Budapest parádéhoz, gyerek? Na!
7: Yes! Yeah! Oly, nekem életem legjobb emlékei közé tartozik. A Danubiusos időkben mi még mentünk Danubiusos kamionnal, gyerekek.
1: És te fent álltál rajta.
7: És fönt voltunk. Hát mi muzsikáltunk is, meg jöttek a DJ-k. Rohadt jó volt. Nagyon nagy felvonulás, aki emlékszik rá, Budapest utcáin beöltöztetett, vagy kidekorált kamionok, irgalmatlan tömeg, és akkor a Hősök terén beállt minden kamion, mindenhol más zene szólt, tehát megőrültél.
6: Igen, és a kedvenc kamion, előtt a kedvenc zenédre bulisztál.
7: Nagyon nagy volt.
6: Ugye felröppentek a hírek, hogy Budapest parádi 2027. Ugye? És tényleg van, aki ugye nem emlékszik erre, feldíszített kamionok elindulnak végig az Andrássy úton, mondjuk a Lánchídtól, van, ahol rév, van, ahol techno, van, ahol 90-es évek zenéje szól, megjelenik egy-egy márka, mint az üdítőitalok, meg az energiaitalok, meg a rádiók akkor még.
1: Félmeztelen fiúk,
6: félmeztelen fiúk, félmeztelen lányok, tényleg minden jelentős márka felvonultatja magát, médium és kereskedelmi rádió, és mindenki egy nagyon feltitázott kamionon iszonyatosan vereti és táncol. Egyébként tényleg nagyon óriási nagy buli.
1: Tehát több mint 20 éve volt utoljára.
6: Igen, most a berlini Love Parade-ből jött szerintem, aztán lett Budapest Parádé, és évekig ment.
1: Miért?
6: Szerintem valószínűleg a szponzorok így kihátráltak mögüle, és az érdeklődés nem hiszem, hogy elfogyott volna, vagy valamilyen szabályozás volt, amiért esetleg nem tudom, akkor Demszkijék voltak, vagy nem tudom, kik voltak, megfújták, hogy mondjuk Koszval utána, vagy nem tudom, és nem adtak engedélyt, de egyszer csak az így elhalt, és álltak végig az emberek két oldalt az Andrássy úton, és nézték ezeket a kamion csodákat.
1: Vagy követték, ugye, mint egy ilyen uszály.
6: Bizonyos kiváltságosok bemehettek a kamion mellé, meg elé, és vagy a kamionon táncoltak. És írdatlan buli. Na most megnéztem ezt az oldalt egyébként, de hogy azért ez még nem tűnik annyira késznek. Mármint nem az oldal.
7: Csak föllökte.
6: Tessék?
7: Tehát lehet, hogy valaki így kitalálta, föllökte, és nincs mögötte még semmi.
6: Én szerintem az van, hogy ők szeretnék ezt létrehozni, és amennyiben erre van érdeklődés, adományozó, szponzor, adakozó, akkor lehet, hogy össze tudnak szedni valamennyit, de ez még nem úgy néz ki ez az oldal, mintha ez kész lenne.
1: Hát kész tények állítják a városvezetést, de egyébként hát nézd meg, bármelyik hírpoltát nyitott ki, az most tele van ezzel a hírrel. Tehát, hogy tulajdonképpen nyomás alá helyezik a.
6: Na oké, de hogy erre neked azért meg kell jelenteni X szponzort, meg kell jelenteni rengeteg lóvét, meg kell csinálnod magát a kamionokat, tehát hogy azért ez brutális lóvéám.
1: Jó, Bali, ezt mindannyian tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége.
7: Csak nem egy olyan kamion.
6: Ott jön álló brand, nem csatlakozunk sehova. Ha mi akarunk csinálni, akkor csinálunk egy házi bulit a szigeten. Ja, tehát értjük, nagyon jó, de hogy tömegrendezvényekre nem járunk, mi saját bulit csinálunk. Nagyon szeretjük. Egyébként a Budapest Parádé, de ez szenzációsan jó.
1: Nem, egy kamion lesz. Ő megy elől.
6: És jelentősen veretjük.
7: Az most gyerekek azért komolytalan, mert adományozásból akarják ezt megcsinálni. Tehát van egy ilyen fülé, most fölmentem az oldalra, hogy adományoz 10-20-25 ezer forintokat, tehát abból ez nem fog összeállni.
6: Igen, és megnéztem az oldalt, erre is hiszentem, hogy azért ez még amennyire konkrét. Terveink szerint 30 kamion az Andrássy úton, elektronikus zenet, magyar külföldi képviselői, célunk a hagyományok feltámasztás, és akkor itt van, igen. Hogy rendezvényünk ingyenes, adományoz, bankkártya, átutalás, egyéb. Na itt már egy kicsit megrettentem, hogy akkor ez mi.
1: És minden idők legnagyobb adathalász oldalát reklámozzuk most, hogy mindenki utal, hogy jól legyen még egy.
6: Óriási lenne, és novemberben felszívódna az oldal. 30 milliót összegyűjtenének. Hú,
1: mindenki csak várja, hogy nem, mi
6: utalok neki, Budapest Parád, de jó, hova kell utalni, igen, októberben nem elérhető az oldal. Mennyire tipikus, magyar szó, igen.
1: Mindenki behirdette minden oldalon.
6: Amennyiben szponzori megállapodást szeretnék kötni, vagy hirdetnél a fesztiválon, a kamionokon, netán örökbe fogadnál egyet, vedd fel felünk a kapcsolatot. Aha, tehát hogy ebből azért az vagy, ez még nem egy kész üzleti koncepció, hanem egy puhatolózás, hogy mondjuk lenne rá igény, lenne rá 3-4 nagy szponzor, aki beszáll, és utána megvalósítható-e a dolog. Mert azért ez, ha te fizeted, akkor ez brutál. Tehát a területfoglástól kezdve a kamionokon keresztül, a biztonsági személyzetig, a lebonyolításig, a pia, a biztosítás, tehát ez brutál lóvé. Ez
1: teljes Andrássy utat ugye lezárták, és a Hősök tere volt a vége. Tehát, hogy azért ez egy hatalmas buli. A Danubius kamionon, ott mi történt? Ti fent ültetek, és ittatok? Vagy hát, lehetett számokat kérni? Vagy volt elő valaki, aki DJ-skedett? A
7: nagyon szép fölvezetés volt. Fent ültetek, és ittatok? Nem. Egyrészt ugye akkor nekünk volt a rádiózenekarunk, azzal nyomtuk a dalokat, amit kiértük, és utána jöttek a DJ-k, és akkor ott táncolt mindenki. Nagyon imádtuk. Tök jó nézett ki a kamion. Nagyon jó buli volt. És mi úgy muzsikáltunk, hogy végig az Andrássy úton játszottunk, és jöttek velünk az emberek. Menő. Rohadt jó volt.
6: Igen. Még nagyon messziről indítják a szervezést. Amennyiben DJ, producer vagy MC vagy, és szeretné fellépni valamelyik kamionon vagy színpadon, jelentkezz. Tehát ezért ez inkább tűnik egy Viva TV-s hőálló megálló felhívónak jelen pillanatban. De aztán lehet, hogy innen indul a dolog. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy pro és kontra ez nem működhet, vagy nincs mögötte valódi akarás.
1: Hát azokat
6: de kéne... hogy ez így most még azért ebben a formában így óvatos, óvatosságra int, amikor megnéztem ezt a honlapot.
1: Azokat kéne megtalálni, akik 20 évvel ezelőtt ezt szervezték, hogy az akkor is így ment, szerintem nem.
6: Nem tudom, hogy
1: a közösségi adakozásból dobták össze.
7: Nem, cégek
6: beszálltak.
7: Irgalmatlan szponzorlóvék voltak.
6: Igen, arra emlékszem, mint például volt egy bombakamion, ugye, mint energiaital, és félmeztelen sárgára, feketére festett, brutál, mellű csajok, verették a bombakamion úgy, hogy én ott álltam, mint zenetévés műsorvezető, írunk 97-et, vagy 98, és azt mondom, ilyen van.
7: Mi történik?
6: Ezt miért nem láttam a gimnáziumban? És 30 félmeztelen csaj veretett úgy, hogy nem hitted el, és én nagyon lassan gördültek ezek a kamionok, iszonyatos installációval. Igen, nagyon jól nézett ki.
1: Nagyon
6: és 90-es éveket írunk, várjál. Tehát nem az volt, hogy azóta túl voltál 100 Tomorrowlanden, meg 100 más fesztivál, és már láttál minden. Ha ott álltál, hogy wow, na ez most menő, ez király, és valahol a Sterbinski, vagy a Náksi, vagy a mit tudom, én meg iszonyatosan zenéltek és verették.
1: De Berlinben ez most még van?
6: Ezt nincs. Meg nem mondom, hogy a Love Parade az éle Berlinben jelen pillanat, nem tudom, hogy ez most hogy van. Roxy kamion is volt. A Roxy rádió akkor dübörgött, ugye? Aztán volt rádió DJ kamion
1: szerintem
6: is?
1: Volt, igen.
6: Roxy kamion az volt? Igen.
1: Debreceni virágkarnevál.
6: Olyan lesz, mint a Debreceni virágkarnevál, csak más a zene.
7: Igen.
6: A Náksi szombaton mondta Budapest Parkban, hogy szervezik a dolgot. Aha, tehát lehet, hogy aztán a Náksik vannak mögötte. Úgyis utána járunk, meg eljutnak hozzánk, hogy beszéltünk róluk, és akkor megkeresnek minket, hogyha ez tényleg komoly, akkor beszélünk róla. Egyébként jót tenne, nagyon. Nem? Tehát, hogy egyébként jó moka
1: lehet lenne. Lehet egy rádió, egy kamion is.
6: Hát azt ugye, az biztos vagyok benne, hogy lenne.
7: És amikor VV Peti leütötte a VV Sissit az egyik kamionon,
1: volt ilyen.
7: Nem tudom, a hallgatói.
6: Tényleg? Igen, de várj, akkor az már 2000-es évek, mert az viszont valóvilág.
7: Igen.
6: Hát az akkor az viszont 2001-2002, hát akkor az valóvilág 1, valóvilág 2.
7: Van még biztos, hogy volt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Újabb támogatást kapott a Kecskeméti Kórház. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Különleges fényképezőgépek költöztek a TIT házba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Újabb felajánlással támogatta a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház működését a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár. A vállalat ezúttal kiváló állapotú irodabútorokat adományozott az intézménynek. Az ajándékokat nem csak Kecskeméten, hanem a Kiskun félegyházi és a kalocsai telephelyeken is használatba vették. Az adománynak köszönhetően több szervezeti egységben korszerűbb és kényelmesebb munkakörnyezetet alakíthatnak ki. A Mercedes-Benz gyár évek óta támogatja a kórházat pénzbeli és eszközfelajánlás. Ezzel segítve a dolgozók mindennapi munkáját és közvetve a betegellátás feltételeinek javítását, olvasható a híros.hu-n. Különleges fényképezőkép kiállítás nyílik szeptember 4-én Kecskeméten. A TIT Tudomány és Művészetek Házában a 100 év 100 gép című tálat ezúttal az olimpiák köré épül. Sirkó Zoltán magángyűjteményéből 100 év analóg fényképezés technikájának különleges darabjai érkeznek. A látogatók nem csak megcsodálhatják, hanem ki is próbálhatják a régi kamerákat.

0: A kiállításon olimpiai tablók és sportrelikviák is helyet kapnak. A tálat szeptember 4-től ingyenesen látogatható. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
1: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
0: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt vagyunk. Hát fél jó, 10:10, 5 perccel. Igen, 2007-ben már nem volt Love Parade. Zürichben van minden évben. Kaptuk SMS-t, hogy itt a elvileg újra éledő Budapest parádéről beszéltünk, hogy mennyire lehet valid vagy nem valid, és közben jelentkezett a vízer.
1: És te így fogsz még 4 órát műsort vezetni.
0: És még azt mondtam, hogy... Szóval jelentkezett a vízer, bocsánat, hogy csak mióta vért köpök, sokkal jobban vagyok.
2: Nagyon-nagyon-nagyon.
1: Azóta... Szakad föl.
2: Szakad, jön.
0: A véres köpet az sokkal. Szóval jelentkeztek erre, hogy volna beszélnének erről.
2: Nem értük el, mert valóban szabadságom van, de Radó András bejelentkezett azzal, hogy nagyon szívesen elmondja, hogy mi volt a tuti, és akkor holnap elmondja majd nekünk, hogy tulajdonképpen mi történt.
0: Igen, abszolút. Azt hívja valaki, ne légy szkeptikus Balázs, a DJ Otira elment ennyi ember a szigeten, egy újraélesztett Budapest Parádé mindenképp nagy sikerrel tudna működni. Gábor, nem vagyok szkeptikus, sőt, hát tökre örültünk neki.
1: Itt de... inkább a honlap az, ami egy kis szkeptikusságra ad okot.
0: De hiszem azt, hogy maga az Oti jelenség, nagy képűség nélkül mondom, ezt jobb lenne, ti mondanátok, de nem kell kimondani.
1: Nem akarjuk.
0: Hogy maga az Oti jelenség, meg a sziget, meg az, hogy ez így betalált mondjuk az elmúlt 1-2 évben, szerintem ennek köze van ahhoz, hogy ők ezt elmerik indítani.
2: Tehát nem... hogy lesz rá igény.
0: Hogy lesz rá igény. Ja, szóval ez a tömeg, igen. Ez megmutatta, hogy itt van egy valós réteg, aki vágyna arra, hogy visszajön a 2000-es évek, hogy nosztalgiázzon. És szerintem az, hogy volt még egy Oti a szigeten, az lehet, hogy a Parádé készítő is azt mondja, hogy gyerekek, ha az tudott így működni, akkor nézzük meg, és lehet, hogy egy Parádét is meg tudunk csinálni. De szerintem, ha nincs Oti, akkor nem biztos, hogy van, hogy van Budapest Parádé. Tehát én a kettő között vonok párhuzamot. De most nem a nagy képűség szól belőlem, hanem azt gondolom, mint jelenség, hogy ez annyi embert megmozgat, hogy akár mondhatták a Parádénál, hogy nézd már meg, itt van az Oti, 65 ezeren ott vannak, miért nem élesztjük újra, ha ekkora igény van. Nem az Otira, hanem mondjuk a 2000-es évek, 90-es évek, 2000-es évek eleje dance, trance, house, techno zenékre.
1: Meg a bulira, mert a zenéket
0: meg ennek a generációnak a buli, a közös érte, bulijára.
1: Otthon meg tudod hallgatni ezeket, igen. De nem ugyanaz.
0: De nem ugyanaz, mint
1: itt
0: amikor...
1: Itt a nagy közös együttmozgás volt a lényeg, a felszabadultság volt, igen. A lényeg ezekkel a zenékkel. Tehát, igen. Hogy biztos, hogy működne.
0: Abszolút.
2: Felmentek az oldalra, megnéztek, hogy mennyibe kerül egy jegy. Hajlandok ennyit fizetni.
0: Igen. De mert meg tudjuk, de tényleg szerintem van. Van párhuzam. Na, de akkor mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk. Hát egészen elképesztő történet, hogy 24 éves szomorú férfi szombaton hajnalban Kalocsáról ellopott egy kis repülőt ittas állapotban.
2: Szomorú férfi, most már biztos szomorú.
0: Igen, most már biztos nagyon szomorú. Grippenek kísérték, Paks fölött repült, letette egy szántóföldön, autót próbált meg szerezni utána, és semmire nem emlékszik. Telefonált Tamás, aki egyébként Cessna gépet vezet, és akkor is vezetett, és a levegőben volt, amikor a torony megpróbálta hívni emberünket, aki részegen felszállt egy Cessnával. Ezt az esetet boncolgattuk hosszan, azért ez egészen megdöbbentő. És berepült Paks fölé. Hát jó, hogy nem lőtték le a Grippenek egyébként.
2: Tényleg... Jó, hogy nem haltunk meg mindnyájan. Jó, hát... Beleszáll a Pakspa.
0: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy mi lett volna, ugye, de a Grippenek már ott voltak mellette, aztán letette egy szántóföldön. Tehát tényleg megdöbbentő történet. És Ottóval is találkoztunk, aki nyert 600 000 forintot Tipmixen, de hogy az SRT nem akarja őt kifizetni, mi felhívtuk Horváth Zolit az SRT-től, a játék és innovációs igazgatóját, hogy igazságot szolgáltassunk Ottónak. Hát kérdés, hogy mennyire sikerült.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyelj, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kis repülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mond, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, Grippenek kísérték az elrabolt Cessnát.
2: Én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
0: És kérdezem, amikor hogy... leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam, Jobban vagy kihozott, hogy mit csináltam? Na fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre. Elköltöttél egy Cessnát, üldöztek a Grippenek, készen leszállás hajtottál végre, leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit, és ülsz, és azt mondod, hogy igen, ezt csináltam.
2: Óriási!
1: Én egyedül?
0: Itt van egy hallgatónk, Tamás, hello Tamás, ciao.
4: Sziasztok.
0: Te Cessnát vezetsz?
4: Igen, igen, én pilóta vagyok.
0: Pilóta.
4: Között, nem.
0: Lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
4: Teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen. Nem gondolom, hogy föl tud szállni.
1: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
0: Nagyon-nagyon részeg vagy.
4: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt nem felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
0: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
4: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
1: Az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcsit, valaki azt írta, hogy ebbe van egy
4: nem.
1: Ilyen...
4: Nem, ez egy diesel Cessna, ezek egy startgombbal indulnak.
0: Tényleg? Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás valahol Kalocsáról indult, nem tudom,
4: perceket repületett. Én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a rajstromot, és nem jelentkezik.
0: Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
4: Szerencsére gyakorlatban ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádiókapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a grippeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a paksi atomerőmű, oda még a mentőhelikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
0: De ezt itt a srácok rá is emelték a grippeneket.
4: Hát igen.
0: Ez akár lehet, hogy parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
4: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába, azért ez oda beesik az erőmű közepébe, nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát a másnap az
1: ütetik.
0: Aha, mi azért hárman beülnék egy ilyen Cessna, azért vakarnák a fejünket, nézzünk nagyokat, hogy akkor most mi a fenét csináljunk.
4: Nagyon nem, valamilyen kemény. Képzettsége biztos, hogy volt vagy szimulátor, vagy sétarepülés közben elleste a technikát, tehát biztos, hogy nem akkor látott Cessnát belülről először, és nyilván nem véletlen ment a reptére, valószínűleg azt is tudta, hogy ott nyitva vannak a gépek, esetleg elvihető.
5: Azt jelte ki a terminál, hogy még nem zárult le az esemény. Hát azt ilyen fél nevetve mondtam, hogy azért meglepő lenne, hogyha már 24 órája kocsizálnak folytába, mivel én csak másnap mentem ezt kiváltani, úgyhogy mondtam, hogy itt valami egyéb probléma van. A lányok elkezdték keresgélni a rendszerben minden, hogy ők nem láttak ilyen jellegű fogadási opciót, majd telefonáltak a központba, Budapestre, ott se láttak semmit. Meghagytam a telefonszámomat, és akkor abban maradtunk, hogyha majd lesz valami, akkor rám csörögnek.
0: Mi volt az első gondolat? Bocsánat, csak még visszaugorva egy pillanat, akkor megnyerted a 6 kilót. Hogy milyen érzés, hogy mi futott át a fejedem, hogy mire fogod költeni, vagy mi lesz vele?
5: Figyelj, végül is igen, szerettem volna már kolbászból egy kerítést, azt mondom, ebből kijön pont két hízó sertés, egy ilyen svájci Böhler magazinban láttam egyszer, nagyon tetszett.
0: Na, ennyit a borsodi sztereotípják. Próbálom menteni a borsodiakat, erre mondod, hogy ide veszek belőle két sertést. Na, és akkor tulajdonképpen nem fizettek ki, ugye? Hát ez a sztori lényege.
5: Igen, felhívtak, hogy 2,5 órán belül fel tudom venni a nyereményt, csak akkor más dolgom volt, úgyhogy másnap mentem egy másik lottózóba, ott lehúzták a szelvényt, és ott álltunk ilyen döbbentem, mert már előtte mutattam a hölgynek ott a szelvényt, aki kiadta volna a pénzt, hogy 5.990 forint. De hát ezt már végképp nem értettük. Megint telefonálása a budapesti központba, és ott egy hölgy felvilágosított, hogy adatbeviteli hibára hivatkozva nem fogják kifizetni a fogadásomat.
0: Adatbeviteli hiba? Tehát ők rosszul írták ki a százszoros szorzót?
5: Igen. Tegnap adtam be a reklamációt. Nyilván most az egy olyan helyzet a Szerencsejáték ZRT-nek, hogy ők ilyen 10 milliárdokat költenek reklámra, egy pozitív brand építése, és ugye most így a saját kis bizalmi tőkéjüket ilyen elrodálják. Most gondolj bele, hogyha te most megszegted volna a szabadat, így a ti fogadásotokba, vagy hogy néznének hát rád a tőkéjét?
0: Bizalmi tőkét erodálnak.
5: Hát,
0: nem is vagy borsodi. Csak viccelek.
5: De
0: viccelek. Na mi a helyzet? Most akkor miért nem fizetitek ki ennek az embernek a 600 000 forintot?
6: Van egy nagyon szigorú szabályzatunk, ami szerint próbálunk mindig eljárni, és hogy ez az eset nagyon rosszul néz ki, de nem rendkívüli, nem példanélküli. Van egy elég szigorú hatóság által jóváhagyott részleti szabályzatunk, és az rögzíti például azt is, hogy én azért, mert mondjuk az egyik orcmester szakmai hibát követ el, és rosszul ítélte meg elhangzva a gólszerzés esélyt, olyan esetekben nyilvánvaló, hogy semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy érvénytelenítjük a fogadást, hogy részleges érvénytelenítést csinálunk. De azok az esetek, amik abból következnek, hogy ezek a nagy technológiai, informatikai cégek 99,5%-os rendelkezésre állást garantálnak, abban 0,5%-a beleesnek ilyen-olyan.
0: Miért nem fizetetitek ki a céggel, és adjátok oda az embernek a 600 000 forintot, és azt jelentek, hogy figyelj, haver, ez hibáztál, úgy nem utalunk, hanem 600 000-re kevesebbet utalunk, nagy amerikai cég, Ottónak meg kifizetjük a 600 000-et. Miért nem ezt csináljátok?
6: Van, mikor behajtjuk a keletkezett kárt, de hát,
0: és ezt akkor oda is adjátok a fogadónak?
6: Van, amiknek oda is kellett, hogy adjunk, mert mikor észrevettük ezt a hibát, van, aki már elsétált a nyereménnyel.
0: Tehát akkor van, akit kifizettetek, van, akit nem fizettetek ki, hát akkor ez így nem korrekt?
6: Itt a logokból egyértelműen látszik, hogy az adatszolgáltató 3,9-es otszot küldött el, csak az az informatikai szolgáltató, aki nekünk ezt bedolgozza a rendszerünkbe, rosszul dolgozta be, egy másik kimenettel otszát rakta ide, és ezért lett százas.
0: De tényleg az egy jogos kérdés, hogy miért nem azon hajtjátok be, aki hibázott és fizetitek, hogy elegáns lenne, azon... tök jó híretek lenne, nem lenne egy 600 ezer, most nektek ez nem egy nagy tétel, tényleg volt még 10 ember, akinek kifizettek 600 ezeret, oké, kisújjatokból kirázzátok, és behajtjátok azon a szoftvergyártó cégen, elegánsak maradtok, nagyvonulak maradtok, és nem 30 milliárdot kerestek, csak 29,5 milliárdot kerestek évvégén. Tehát nem lenne elegánsabb, nem jobb a hírneveteknek, hogy ilyenkor ti nagyvonulak vagytok és kifizetitek?
6: Nyilván próbálunk igazságosak lenni, nézzük, hogy jó hiszemű, milyen körülmények között tette meg a fogadását. Valamilyen mozgásterünk mindenképpen van, de azt tudni kell, hogy vannak olyan esetek, amikor ha neki, azt mondom, hogy hú, akkor neked lesz igazad, akkor pont az, aki az ellenkezőjére fogadott, mert vannak olyanok is, hogy igen vagy nem, több vagy kevesebb, jobbra vagy balra. Tehát ebben az esetben akkor azt mondod, hogy fizessek ki mindenkinek mindent.
0: Oké, csak ezek után felmerül a kérdés, hogyha egy meccsen tényleg sokat nyernek, és visszamenőleg ti azt mondjátok, hogy bocsánat, éves volt az ott.
6: De ilyet nem tehetünk, hiszen a hatóság azt fogja mondani, hogy mire való hivatkozással. Én azt nem mondhatom, hogy mert buktam, és egyébként jó a példát a múlt héten is. Őszintén elmondom, Tipmix Pro-n kinyertek minket az ügyfelek. Többet nyertek, mint amennyi pénzt kockáztattak.
1: Jó, az ez nagyon jó, végén csak jól láttam.
0: Szomorúsan könnyeket nem fogunk hullajtani azért a szeretséget.
6: Hát igen, ez az én lelkemet nagyon rágja.
0: A rohadt életben egyszer egy minuszos hétetek. 51 pluszos hét után egy minuszos hét azért.
6: Olyan ősz a hajam már, hogy nem tudjátok elképzelni. Balázsék
0: a Rádió Egyen. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondják, na Feri, akkor jó pít, mára ugyanitt szeretném kérni az abbától a bóniemet.
2: Van a saját szlogened?
0: Nincsen, semmilyen szlogenem nincs.
1: Hát akkor az első dal.
0: Na, ugye? Az első dal az te vagy, de ez nem most kérd.
1: Ne?
0: Hát azt szeretném, hogy 10 óra akkor betelefonálnál, és hát, ez még nem a kíváncsi, és nem kérünk ide, a telefonáljál be szépen. Kapcsoljon az operátor, érted? Utána kerül Laci kezei közé, Laci kapcsoljon át ide, és telefonba. Hát hallják, hogy legálisan működik ez a kíváncsi műsor.
1: Tehát, hogy ide bárki bekerül.
0: Persze, hát, és telefonba utána jön Júli, ő is kérjét.
2: Én kérek.
0: És meg Anna is kérjét, meg is van, lement az első óra. Hát itt, nem gondoljátok, hogy itt aztán minden lesz. Bari, a műszak fele már lejárt. A következő 4 órában vörösen fognak izzani a vonalán, Szabika. Igen, hát a fiúk, lányok mennek, én maradok egy kicsit még, mert hogy egy elveszett fogadás után. 2 óra itt kell írnom, és most mondja a Zsűl, hogy déltől, mert már csak Pesten hallható.
2: Berángattak?
0: Ezért, ez olyan, mint a Alonzót beülteted egy moszkvicsba. Hát, ezért vagyok felé. Itt, déltől itt már nem vagyunk vidéken, de online vagyunk. Vagyunk, jó. De online lehet minket hallgatni, de és déltől már csak Pest. Ezt a hálózatot, ha egyszer megértem, komolyan nem mondom.
2: Kívánsz egyet? Bali, nem mond
0: nemet. Igen. Bali, minden kívánságodat teljesíti. Hívjuk a naphallgatóját még gyorsan. Szécsi Pál egyszer harangvirág megvan. Fia, ha kéred, meg lesz. Elmondom neked, hogy ha betelefonálsz, eljutsz hozzánk és bekéred ezt a dalt, akkor le fogom adni. Balázsék, jó reggelt! Elfogadjuk?
1: Elfogadjuk.
0: Sornap
1: van.
0: Így van, ez majd egy különleges nap. Hogy hívnak?
7: Csaba vagyok, sziasztok!
0: Hello, Csaba! Azt írtad, hogy a részegen a legbátrabb dolog, amit csináltam, hogy visszadumáltam az asszonynak, ugye ez az ellopott cesznára jött, hogy ki mit csinált már. Vállalhatatlanul. Igen. Ez durva ez a sztori, hallottad?
7: Hát tőletek hallottam most reggel, hogy a kocsiba jöttem dolgozni. Ott hallottam ezt a sztorit. Hát bátor volt nagyon az ifjú titán, az tuti.
0: Az biztos. Van itt anyagi kár, meg mindenféle kár esemény. Honnan hívtál minket, hogy hol vagy, hogy hol értünk el?
7: Jelenleg Kecskeméten vagyok.
0: Kecskeméten vagy.
7: Uh-huh. Így igaz. Itt dolgozom jelenleg. Egyébként makói vagyok.
0: Makói.
1: Átjársz minden nap?
7: Nem minden nap kell ide jönnöm, csak néha beugrós vagyok. Ja. Beugrós vagyok, és akkor úgy.
1: A grippeneket szerelem.
0: Szerelem a grippeneket, ami felszálltak. Jól van, Csaba, van egy plusz ajándékod, ez nem tártorít tőlünk ez az ajándék, úgyhogy harmadik hete itt van, figyelj, mutatjuk.
8: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Richter Safari Park nagyon belénk szeretett. Most már nem tudom, hogy egyik hete osztogatjuk.
1: Jó ajándék.
7: Nagyon, pont két hete jártam ott a családba.
0: Na,
2: és jó volt?
7: Jó, igen. De
1: is aludtatok?
7: Nem.
1: Akkor
7: ez
1: most
7: egy
1: megfejelheted. Azt mondhatod, hogy most akkor még egyszer megnézzük plusz kint alvás.
0: Igen, ez ilyen kinnalvós, akkor majd menjetek, hogy adod a valakinek, jó?
7: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Oké, jól van, ciao.
7: Köszi, sziasztok!
0: Hello. Na jó van, gyerekek, nektek jó pihenést! Mondom a hallgatóknak, hogyha valaki itt maradna diskurálni velem, szívesen betelefonálna, akar velem beszélgetni. Én, gyerekek, én itt ülök kettőig, Laci is itt van, Zsüli is itt van, Anna is itt van. Tulajdonképpen itt szolidáris, itt el vannak velem, közben teljesítünk egy-két kívánságot is, és jöhet minden. Tehát, hogy felhatalmazásunk van arra, hogy itt minden lehet.
2: Ne felejtsétek, ti kértek, Bali teker.
0: Te kis utcud! Mit csináltok most? Masszázs, edzés, délelőtt ebéd?
1: Én megyek egy edzésre, utána egy masszázsra, egy jó ebédre, egy megbeszélésre.
2: Én csak kifekszem oda valamelyik babzsák fotelre, azt tudom, onnan
0: hallottam. Jó. Ha néha úgy gondolod, akkor gyere be, és elváltoztatod hangod, arankaként kérje, hogy minden órában legyen egy aranka, az mindig te leszel.
2: Halló!
0: Aranka?
2: Halló!
1: Nem, egy első órában aranka, a másodikban legyél Sanyi.
2: Józsikám!
0: Kérlek egy számot! Na jó van, gyerekek, úgyhogy akkor ja, kívánságműsorra fel.
1: Telefonszámot mondjunk, húzzuk föl, hájpoljuk be.
0: Telefonszámunk, hogy a rohadt franciák nem tudták megnyerni ezt a meccset. Az összes egy falábú, tudjátok, mit gondolok, hogy falábúak vagytok, francia válogatott. 0-23-111-111, ugyanaz a telefonszám?
1: Hát mit szerintem tudom, hogy te vagy a kívánságműsor vezetője?
0: Gyerekek,
2: hogy készültél erre?
0: SMS-ben is lehet számot kérni, Viberen is lehet számot kérni, mert ezt is látjuk, tehát minden felületet látunk. Én nem tudom, Atis is milyen felületeket használ még, de nagyjából ezek a felületek vannak, hogy SMS-ben, telefonon és Viberen. Bökjétek ki a kis csőrötökön keresztül, hogy melyik dalt szeretnétek meghallgatni, és aztán azt megkapjátok.
1: És van kötelező játékod is.
0: Ne csinálj! Na ott fogok szekunder szégyenlésedbe esni. Játék, játszalom kell?
1: Van játék.
0: Ja, mert eladták a mai kívánságműsort. Kívánságműsor még soha nem volt eladva.
2: Ebből hagyomány.
0: Most először sikerült eladni egy kívánságműsort.
1: Először az lesz a kérdés, hogy Bali hetente egyet meg tudsz csinálni.
0: Igen, egy big no a válasz, gyerekek. Ez egy egyszeri alkalom, és többet ilyenben nem fogadunk. Na jó van, hát akkor ti elígyetek. Jó? Mi pedig akkor megyünk tovább.
1: Holnap reggel itt vagyunk azért.
0: Holnap reggel gyertek.
1: Be is maradhatsz.
0: Egyébként kettőkor már minek menjek haza?
1: Már most arra rövid időre.
2: Érdemes az itt.
0: Rendelek egy ebédet, elalszom, itt jöttök aztán. Jó? Dua Lipa, Lady Gaga, azt menjél aztán, azt kéressed anyáddal. Jó? Tehát, hogy ezeket felejtsd el, jó? Tehát nyilván egy-két ilyenkor rotált dal is belefér, de kevesebb. Tehát kicsit próbáljunk elrugaszkodni a rádió egy valóságától, és valahogy valamilyen másfajta platformra nevezni. De ha nagyon akarjátok, lehet. Nem fekszem ellen egy Lady Gagának. Tehát, hogyha ez kell, ez kell.
2: Legfeljebb nem teljesíted.
0: Legfeljebb nem kerültök be a műsorba, így van, igen. Na, puszi gyerekek, sevasztok!
2: Csáó!
3: Élőben Balázsék! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!
8: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát?
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
13: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
13: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
17: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
19: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
20: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
23: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén.
24: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
25: Éhes vagy? Rendeld meg online. Kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk, kedvező báron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
26: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-A modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
27: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
28: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
29: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
28: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parc Kft.
20: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
21: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
30: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
21: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós. 14 óráig együtt rádiózhatunk és játszhatunk is. Indul a tanév holnaptól, de mi egész héten évnyitót tartunk, mert az évnyitó a Rádió egy gong legújabb nyereményjátéka, ahol is nyerhettek 2 csonkás pizzát óránként, még pedig a Werner Grüner étteremnek köszönhetően. A feladat pedig az óra slágerét kell megtalálnotok, úgyhogy aki otthonosan mozog zenénkben és ismeri a Rádió egy zenei kínálatát, könnyen nyerhet tőlünk ezen a héten 2 csonkás pizzát, hiszen minden órában megjelölök egy dalt, a dal címét vagy az előadó nevét jegyezzétek meg, és már is pizzát nyerhettek, amennyiben nálatok csörreb meg a telefon. Most pedig megszólal Kato és John közöse, ez már a Turn the Lights Off, itt a Rádió Gongon. Szép hétfőt kívánok mindenkinek augusztus utolsó napján!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk. Katasztrófa, árvíz, tűzvész vagy földrengés után sokan azonnal segíteni szeretnének. Ez jó szándék, de a csalók is pontosan erre építenek. Hamis adománygyűjtő oldalt, közösségi posztot vagy üzenetet készítenek, amely sürget, megható képeket mutat és gyors fizetést kér. Adományozás előtt ne a megosztott link legyen az első lépés, keressünk rá külön a szervezet nevére, nézzük meg a hivatalos weboldalt és ellenőrizzük, mióta működik. Ha egy ismerős osztotta meg, attól még nem biztos, hogy ellenőrizte is. Gyanús, ha csak ajándékkártyát, kriptót, készpénzes átutalást vagy furcsa fizetési módot fogadnak el. Jó gyakorlat, ha ismert segélyszervezeten keresztül adunk és elmentjük a visszaigazolást. Telefonos vagy SMS-es kérésnél ellenőrizzük a számot a szervezet saját oldalán. Ne adjunk meg több személyes adatot, mint amennyi a fizetéshez kell. Ha bizonytalanok vagyunk, akkor inkább várjunk egy órát és nézzünk utána nyugodtan. A gyors segítség érték, de csak akkor, ha valóban oda jut, ahová szánjuk. Gyerekekkel is érdemes megbeszélni, hogy adománylinket nem továbbítunk ellenőrzés nélkül. Ha hibáztunk, azonnal szóljunk a banknak, a jó ügy nem sértődik meg attól, ha ellenőrizzük. Ettől lesz valódi segítség, nem csak látványos kapkodás.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Évnyitó Rádió egy gongon, legújabb nyereményjátékunkban az óraslágerével sonkás pincet nyerhetnek, ne felejtsétek!

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Fotókiállítás nyílik Fehér István munkáiból szerdán 17 órakor a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara kecskeméti székházában. A kiállítást Dósa Györfi Zsuzsanna, a Lakiteleki Petőfi Sándor művelődési ház vezetője nyitja meg, a fotókiállítás pedig majd egész szeptemberben látogatható lesz. A mesterséges intelligencia korábban egyre nagyobb kihívást jelent felismerni a gép generálta tartalmakat az emberitől. Erre mutat rá a Goethe intézet holnap délután 14:30 megnyíló kiállítása, mely a Katona József könyvtárban kap helyet. Pénteken és szombaton rendezik meg Helvécián a szüreti napokat. Kétnapos rendezvényen ünnepélyes megnyitó, terményáldás, helyi kitüntetések átadása, rajzverseny, eredményhirdetés, motoros show, gyermekprogramok, lovas felvonulás és szüreti bál is várja majd a résztvevőket, tehát Helvécián most pénteken és szombaton. És igen, jönnek a szüreti napok, mert szombaton Katonatelepen is szüreti nap lesz, ahol egész nap programokkal várják a családokat. Lesz főzőverseny, lovaskocsis felvonulás, gyermekprogramok, és este pedig a zené lesz a főszerep. Este 19:30 lép színpadra a Hip Hop Boys, 20 órától DJ Szecsei, 21 órától DJ Gazsó folytatja majd a zenés programot Katonatelepen szombaton a szüreti napon. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. A 29-414-020-as SMS Viber számon pedig a játékunkra tudtak jelentkezni, ha tudjátok, hogy mi az óra slágere. Annyit segítek, hogy még nem hangzott el, nem jelöltem meg egyik dalunkat sem, de most már hamarosan érkezik majd az óra slágere, amivel két sonkás pizzát nyerhettek, hiszen ezen a héten ez az óra nyereménye.

0: Levesszük a válladról,
1: hogy több energiát maradjon az iskola kezdéshez.
0: Évnyitó
1: a Rádió egy gongon.
0: Ön miért hallgatja a Rádió egyet?
2: Nagyon jók a zenék, a játékok miatt is, meg jók vagytok.
1: Rádió egy gong.

0: volt a nyereményre váltható dal legújabb játékunkban. Évnyitó a Rádió egy gongon.
1: Remélem figyeltétek az elmúlt perceket, és felismertétek a dalt. Igen, ez volt az óra sláger, amivel pizzát lehet nyerni. Na de nézzük a közlekedési helyzetet. Az M5-ösön Szeged irányába Kiskunfélegyház a térségében kamion a külső korlátnak ütközött, 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M5-ös autópályán pedig a főváros irányában az Ócsa és az M0-as autóti csomópont között az erős forgalom miatt lassulás és szakaszos tolódás alakult ki. Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. A Ferencváros 2-1-re legyőzte Felcsúton a Puskás Akadémiát a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. A Fradi jelenleg csak a 7. a tabellán, de két meccsel kevesebbet játszott, és a vesztett pontok tekintetében jobban áll, mint a listavezető Puskás Akadémia. A tegnapi játéknap másik mérkőzésén a címvédő Győr 1-1-es döntetlent ért el Kisvárdán. Magabiztos győzelmet aratott a Real Madrid a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. José Mourinho együttese odahaza az újonc Malagát győzte le 4-0-ra. 2015 után ismét megrendezték a férfi és a női kézilabda szuperkupát Magyarországon. A férfiaknál a Veszprém diadalmaskodott, miután Székesfehérváron 37-35-re felülmúlta a Szegedet. A nőknél a Győr hódította el a szuperkupát, miután 30-24-re nyert a Ferencváros ellen. Nagyszerű befutó után világbajnok lett öttusában Guzi Blanka. A magyar versenyző 34 másodpercnyi hátrány dolgozott le a kombinált számban a címvédő egyiptomi Farida Halillal szemben, és így nyerte meg a kínai VB-t. A DVTK 27 éves versenyzője a 4. magyar egyéni női világbajnok Vörös Zsuzsanna, Simóka Bea és Kovács Sarolta után. Három magyar érem is született tegnap a lengyelországi kajakkenu világbajnokság zárónapján. Adolf Balázs kenuban 5000 méteren lett aranyérmes, míg ugyanezen táv női futamában Csorba Zsófia ezüstérmes lett. Szintén másodikként zárt Kőhalmi Emese, aki kajak 5000 méteren lett ezüstérmes. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. A folytatásban már a Stadium X, Sam Gray és Metzger Victoria közöse következik. Ez a Let You Let Me Go, és hamarosan pedig hívok egy hallgatót, aki megnevezheti az óra slágerét, hiszen elindult legújabb játékunk, ahol is egy dallal két sonkás pizzát nyerhettek. Ez az évnyitó a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Elindult legújabb nyereményjátékunk az évnyitó Rádió egy gongon, ahol is óra slágerével nyerhettek óra nyereményt, hogy mit mindjárt elárulom hallgatunknak, ahogy nézem, Erika lesz a
1: vonalban. Halló!
0: Halló, én Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Halló, Erika vagyok, szia!
0: Erika, boldog névnapot!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Pizzát tudok adni a névnapod alkalmából.
1: Jó.
0: Jó? Mi volt az óra slágere cserébe, mondd meg.
1: Tóth, a Biggie, a Sugar Daddy.
0: Igen, ezt a dalt jelöltük meg, úgyhogy ez meghozta a szerencsét így a hétfőn és a hét elején két sonkás pizza Vernes Grüner étteremnek köszönhetően tudom adni. Jó?
1: Ma, oké, és ez hol is van helyileg? Még nem voltam ott.
0: Még nem voltál ott? Na hát, most már ideje lesz. Egyébként a Széchenyi városban találod.
1: Aha, jó, biztos a fiaim tudja.
0: Hát ők biztos elvisznek oda, aztán esztek egy jót.
1: Ja.
0: Hány fiad van?
1: Három.
0: Három. Hú, hát akkor ez a két pizza még kevés is lesz.
1: Felnőttek már.
0: Azért mondtam, hogy biztos jó étvágyuk van, igaz?
1: Ah, persze, főleg az egyik tesi tanár, úgyhogy de a másik kettővel sincs baj. Nagyon.
0: Erika, névnapod hogy telik majd? Felköszöntenek? A fiúk is?
1: Biztos, biztos, majd ha a munka letellik.
0: Uh-huh, oké. Jól van, Erika, szép hetet kívánok neked, és majd jó étvágyat a pizzához.
1: Nagy, és akkor köszönöm szépen, és ezt mikor lehet ezért menni?
0: Adáson kívül elmondom, maradj vonalban. Ez pedig már a következő óra első dala, a Hypaton és az Out of My Head, itt a Rádió egy gongon. Ezzel folytatjuk perceken belül, ahogy a nyereményjátékunkat is. Részletek Facebookon, Instagramon és a weben, a radioegygong.hu-n.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnokajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon. Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Fedezd fel a ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
12: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
11: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
13: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
14: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
15: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Új MRI készüléket kapott a Kiskunhalasi Kórház. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Lezárult a kuratórium és felügyelőbizottsági tisztségeinek betöltésére kért pályázat és kiválasztási eljárás. Az alapítói jogokat gyakorló miniszter kijelölte az alapítvány új vezető testületeinek tagjait. A kuratórium elnöke Kis Tímea lett, míg a felügyelőbizottságot Farkas Krisztina Anikó vezeti. Az új testületek első feladata az áttanás átvétele bonyolítása és az alapítvány működésének részletes megismerése lesz. A jelenlegi kuratórium és a felügyelőbizottság megbízatása mai éjfélkor szűnik meg. A leköszönő tagoknak az elmúlt évek felelősségteljes munkájáért mondtak köszönetet, írja Keol. Új MRI készülék érkezett a Kiskunhalasi Semmelweis kórházba. A csúcs technológiát képviselő berendezés az év elején üzembe helyezett 128 szeletes CT-vel együtt jelentősen fejleszti a térség diagnosztikai ellátását. Az új készülék segítségével részletgazdag felvételek készíthetők, a vizsgálatok pedig gyorsabbá válhatnak. Az MRI-t a következő hetekben szerelik össze és állítják be, majd a próbaüzem után várhatóan október második felében kezdődhet meg a betegek vizsgálat. A helyben elérhető korszerű diagnosztika jelentősen lerövidítheti a betegutakat, tájékoztat az intézmény. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly, ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
17: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A térült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
16: Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gól.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál továbbra is Faragó Miklós. Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon vagy online a rádioegygong.hu-n tudunk együtt rádiózni. Legújabb nyereményjátékunk az évnyitó a Rádió egy gongon. Arról szól, hogy minden órában egy igazi mai slágert megjelölünk, az óra slágere, és meg kell jegyeznetek a dal címét, vagy éppen az előadó nevét. Ugyanis ezt fogom majd kérdezni az óra második felében, amikor visszahívok egy szerencsés hallgatót, és ha megnevezi, hogy mi az óra slágere, akkor már is két sonkás pizzát helyben fogyasztva a Wernes Grüner étteremnek köszönhetően elvihet tőlünk, illetve elfogyaszthat majd. Ennyi tehát a feladat, és természetesen SMS-ben, Viberen tudtak jelentkezni. A 29 414 020-ra kell írni, hogy nyerni szeretnék. Csupán ennyi a feladat. Egész héten, ha nyerni szeretnétek. Mindjárt Varga Évával, klinikai szakpszichológussal beszélgetek az iskolakezdés lelki hátteréről. Zenében pedig Laj újdonsága jön, ez a Golden Summer.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Rádiónk vendége Varga Éva, klinikai szakpszichológus, akit köszöntök itt a stúdióban. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hát holnap kezdődik az iskola, és az iskola kezdés kapcsán hát lelkileg is fel kell készülni. A szülőknek is, a gyerekeknek, meg hát akik már korábban is iskolába jártak, ugye beszélhetünk arról, hogy vissza kell rázódni mindenkinek majd, de az iskola kezdés előtti szorongásról is kicsit majd beszélünk. Ugye, hát rögtön az első kérdés, hogy mennyire más a helyzet, ha úgy nézzük, hogy ha egy első osztályos gyerekünk van, vagy éppen már egy olyan, aki ugye már évek óta jár iskolába, más a helyzet az tanévkezdés kapcsán?
3: Abszolút lehet más, és aztán nagyon attól függ, hogy milyen az az évek óta iskolából járó gyerek, hogy érzi magát abban a suliban, mert nyilván nagyon jó, akkor nagy-nagy örömmel várja az iskolát, de hát azért ritkábban találkozom én ezzel. Az elsősöknél azt gondolom nagyon fontosnak, hogy egy kicsit lépjünk át az ő kis fejükbe, mert hogy a mi felnőtt fejünkben ott van egy csomó minden arról, hogy mit fog jelenteni egy iskola, és ugye nagyon más lesz, mint az óvi. Az ő fejükben meg csak az van erről, amit mi oda teszünk. Úgyhogy nagyon érdemes szépen elmondani, hogy mire számítson, hogy fog kinézni a napja, lesznek órák benne, szünetek, mit lehet csinálni a szünetben, lehet, hogy nem csak egy teremben lesznek, valószínűleg lesz egy kis helye, ami az ő padja lesz. Szóval sok-sok dologgal érdemes azon túl készülni, hogy iskolatáska meg tolltartó meg füzetek, és ezek az információk, ezek bizony szorongás csökkentőek, mert jobban láthatják a gyerkőccel előre, hogy nagyjából mire számítson.
2: A mai gyerekek eléggé szorongóak egyébként, így akár az iskola kezdés kapcsán, hogyha most csak erre fókuszálunk, hogy sok gyerek szorong az iskola miatt, akár mondjuk jó, az elsősök még ugye 6-7 évesek, de mondjuk a nagyobbak, így akár felső tagozatban, nem tudom, hogy mi a tapasztalat, azt elárulom, illetve elárulta nekem, hogy vannak önnek is gyermekei, igen. És akkor úgymond saját tapasztalatot is igen. Meg tud osztani, mert nem tudom, hanyadikosok ők
3: vagy már nagyok, mert szóval már mindent láttam egészen közelről. Alapvetően nem látom nagyon-nagyon szorongónak a gyerekeket, azt látom, hogy hát sajnos nem készülnek túl nagy örömmel az iskolára, nagyon nagy a teljesítménynyomás, tehát ha szorongásban gondolkodunk, akkor két típusúval találkozom. Az egyik gyerkőc a teljesítéstől szorong, hogy fog-e jól menni, főleg, ha mondjuk egy 8. évet kezdi, aminek ugye már van jelentősége, vagy az érettség évében, illetve a másik típusú szorongás, az pedig a szociális szorongás, tehát hogy lesz az ő helye az osztályban. Nagyon sok sajnos a bullying komoly problémát jelent most sok-sok iskolában, hogy nagyon szabad szájúan bántják egymást a gyerekek, és van, aki pedig emiatt szorong, hogy fog boldogulni a társai között, vagy hogy fog beilleszkedni oda.
1: Téma. A Rádió egy

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Varga Éva klinikai szakpszichológus a vendégünk, vele beszélgetünk, és itt a zen előtt említett ezt a bullyingot is, arról, hogy a gyerekek ettől is félnek, de mondjuk ettől a szülő is félhet, nem? Hogy tényleg, hogy egy új közösségbe kerül, mondjuk az első osztályba, de talán ott még azért még nyugisabb a helyzet. De mondjuk, hogyha akár iskolaváltás, ugye van, hogy 6 osztályos gimnáziumok is vannak, és akkor nem 8. után, hanem hamarabb már ugye iskolát vált, na ott is a szülő is kicsit szoronghat, nem? Vagy egy új helyzet áll elő?
2: Nagyon ügyesen teszi a szülő, hogyha próbálja megbeszélni magával a szorongását, mert hogy simán szoronghat a gyerek azért, mert a szülő szorong. Tehát azért, ha úgy vesszük, akkor egy új helyzet az rejthet jó lehetőségeket és új kapcsolódásokra, hogyha egy szülő szorong, az lehet a saját szorongása, meg lehet azért is, mert hogy mondjuk azt tapasztalt, hogy a gyereke nem olyan ügyes a kapcsolódásban. Ha mondjuk ez látszik, akkor tehát szociális szorongásnál fontos tényleg megnézni, hogy hol vannak a gyereknek a készségei, és akkor készséget fejleszteni, tehát abban támogatni, hogy hogyan mehetsz te be, akár lépésről lépésre, mit végigvenni, végig gondolni, végig játszani, hogy kb. Mi fog történni, kihez léphetsz oda, vagy először nyugodtan szemlélődhetsz, és aki szimpiahoz majd oda mész, vagy viheted be a kedvenc játékod, és akkor már is van mivel játszani, vagy hát azért a mai gyerekek elég könnyen megoldják az összes videójátékkal való beszélgetésről. Szóval, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk így szorong a gyerek, akkor otthon is egy kicsit így készséget fejlesztünk. Hogyha ez elér egy olyan szintet, ahol már nem elég a szülő támogatás, akkor meg nyilván szakemberrel fejlesztünk társas készségeket.
1: A viselkedésük is lehet árulkodó? Vagy mi az a viselkedés, ami arra ad okot, hogy lehet, hogy valami nincs rendben, és figyeljünk oda, hogy beszélgessünk el vele?
2: Abszolút. Hát, hogyha nagyon, mondjuk nem kamasz gyerekről van szó, de hogyha kamasz gyerekről van szó, akkor is érdemes figyelni, hogyha nagyon elzárkózik, vagy megváltozik a hangulata, ingerlékenyebb lesz. Általában azt mondom, hogyha változás történik a gyerek addig viselkedésén, amit egyébként nem indokol semmi az életében, nem történik mondjuk családilag változás, akkor, de az iskolában meg történik, új helyre kerül, vagy nem tudunk róla, és mégis megváltozik a gyerek, akkor érdemes ott utána járni, hogy vajon mi történik. Sajnos a bullyingnál ez abszolút probléma, hogy nem derül ki.
1: Hogyan lehet azt megfogalmazni, hogy mikor kell szakember segítségét hívni és felkeresni? Egyébként ez nehéz gondolom behatárolni, de mit lehet tenni? Tehát elkezdődik az iskola, és akkor eltelik pár hét, valószínűleg akkor utána még mindig tapasztaljuk, hogy mindig nem az igazi, akkor érdemes esetleg egy külsős bevonni?
2: Sokfélék a gyerekek, nyilván szülőként ismerjük a gyerekünket, hogyha visszagondolunk, hogy mondjuk mennyi ideig tartott neki beszokni az oviba, ha az is hosszabb volt, akkor váratjuk, hogy az iskolában is türelmesebbnek jó lennünk. Valóban nehéz válaszolni, azt gondolom erről, hogy amikor a szülő úgy érzi, a szülői megérzés nagyon jó. Én azt nagyon szeretem, amikor arra hallgatnak a szülők, amikor ő úgy érzi, hogy ő az ő eszközeivel már nem tud segíteni, úgy érzi, hogy nem jól van a gyerek, akkor inkább jöjjön el, inkább futunk egy kört, és azt mondjuk, hogy minden rendben, vagy picit erre vagy arra figyeljünk. Tehát szerintem arra érdemes hallgatni, mert mindenki a saját gyerekét ismeri a legjobban.
0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon. Most elfelejtheted a ChatGPT-t. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Évnyitó a Rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A rádiónk vendége ma délelőtt Varga Éva klinikai szakpszichológus. Indul ugye holnap az iskola, szeptember 1-e. Hát milyen tanácsokat adhatunk még a szülőknek, vagy egyáltalán? Ugye olvastam én is olyan cikkeket, hogy az előző napokban már mit is tegyenek, és hogy hogyan is készíthetjük fel őket. Hát remélem, hogy azért már sokszor szóba került, biztos az elmúlt hétvégén is, hogy kezdődik majd az iskola, de akár az első nap, vagy milyen jó tanáccsal, vagy mondattal engedjük el útnak, ugye visszük a gyerkőcöt reggel.
2: Hát elmondom, hogy én mit szoktam mondani a gyerekeimnek, mert nálunk sajnos azért tud nemzeti gyásznap lenni ilyenkor.
1: Meg biztos máshol is.
2: Biztosan nem vagyunk ezzel egyedül, hogy nincs itt a világ vége, lesz még szünet, jövőre is lesz nyár, egy csomó szünet lesz, ez az egyik. Tehát alapvetően a kis gondolatokat a fejükben próbálhatjuk pozitívabbra tekerni. Ez az egyik. Szerintem nagyon fontos, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez. Hogy ettől ugyanúgy lesznek hétvégéid, és akkor idő a dolgaidra, vagy akár a kis délutánodban. Fontos, hogy ne terheljük mi magunk túl a gyereket. Nagyon nehéz egyébként, tehát jogos a szorongásuk, mert óriási a különbség egy nyári szünet, meg egy hirtelen elkezdődő iskola között. Én személyesen örülök, hogy legalább kedden kezdjük, de a rajtam állna, biztos vinnék ebbe valami fokozatosságot. Tehát ez nagyon hirtelen, hogy teljes struktúra nélkül eltelik egy 2,5 hónap, és utána pedig súgy vissza kell rázódni ugyanoda.
1: Igen, hát ma még hétfő van, ma még nem volt iskola, holnap pedig már reggel 8-kor becsengetnek. És délután 4-ig ott kell lenni.
2: A másik, amit pedig nagyon-nagyon fontos útravalónak gondolok, és minél nagyobb egy gyerek, annál talán fokozottabban ez igaz, hogy a pedagógusoknak is, meg a szülőknek is fontos szerepe van abban, hogy hogyan apostrofálják ezt az egész suli tanulás teljesítmény témát. Tehát sajnos nagyon el tudunk arra felé menni, hogy a gyerek sok-sok év alatt, amíg igazából a kis személyisége alakul, azt tanulja meg magáról, hogy ő egyenlő a teljesítményével, a jegyeivel. És hát ez egy nagyon-nagyon szűk ügy. Tehát ennél sokkal-sokkal többek vagyunk, sokkal-sokkal többek a gyerekeink. Látom, tudom, hogy a pedagógusokon is nyomás van, az ő szorongásuk nagyon sokszor áttolódik a gyerekekre. Szóval nagyon jó lenne ezt picit távolabbról nézni. Én a rendelőben meg szoktam kérdezni például a gyerekeket, hogy te miért jársz iskolába, hogy erről valaki beszélte már. És akkor szoktunk ilyeneket mondani, hogy tanulsz matekul, meg fizikául, ez tök jó, de egyébként tanulod azt, hogy van feladatod, azt megteheted, vagy nem csinálod meg, akkor annak lesz következménye, és hogy ezek a tapasztalások legalább ugyanolyan fontosak, mint hogy hányas vagy matekból. Egyébként meg otthon is lehet egy csomó mindent kiemelni, hogy mi minden vagy te még, gyönyörűen megterítesz, de tök ügyes vagy abban, hogy megszervezed a baráti összejöveteleidet, vagy hú, de gyönyörű lett ez a homokvár. Szóval, hogy nagyon fontos szerepünk van szülőként árnyalni azt, hogy milyen visszajelzést kap a gyerekünk saját magáról hosszú-hosszú évek alatt. És középiskoláskorban meg különösen fontosnak gondolom, hogy szoktam ezt sokszor szülőktől kérni, hogy segítsünk a gyereknek átgondolni, hogy mi az, amiben jó vagy, mi az, ami a fókuszban legyen, mert mindenből nem lehet. Tehát nagyon-nagyon ki tudnak szegények nyúvadni, és bizony eljutnak a rendelőbe komoly szorongásokkal, vagy kifáradásokkal. Egy egyszerű érettségi kapcsán, amiben azért felnőtt, két, ha belegondolunk innen visszamenőleg, tehát azért nem múlt azon olyan nagyon sok minden.
1: Bízom benne, hogy ezzel a beszélgetéssel is most sok szülőnek tudtunk segíteni, és zökkenőmentesen indul majd a holnap reggel, illetve az új tanév mindenki számára. Varga Évának, klinikai szakpszichológusnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon.

0: Volt a nyereményre váltható dal legújabb játékunkban. Évnyitó a Rádió egy gongon.
1: Remélem figyeltetek nagyon, és megjegyeztétek az előző dal címét, vagy az előadó nevét tudjátok, mert bizony ez volt az óra slágere. Na jó, többet nem segítek, hanem mondom, hogy az M5-ös autópályán Újhartyán térségében a Budapest felé vezető oldalon két kamion összeütközött sajnos. A 36-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávokat lezárták, a forgalom a lálósávban halad, a torlódás pedig meghaladta a 8 kilométert. Ez most a legfrissebb közlekedési hír, de hogyha bármi rendkívül látok, tapasztalatok, jelezzétek, akár telefonáljatok a 76-414-010-es számon. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
2: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong.
1: Folyamatosan benneteket hallgatunk.
2: Sofia, füzést üle.
3: Bella!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, csörög a telefon, és valaki pizzázhat. Két sonkás pizzát lehet nyerni. Az óra slágerét ugye játszottam, hát inkább az óra második felében, hogyha jól figyeltetek.
1: Igen.
0: Igen. Haló, ki van a vonalban? Én Faragó Miklós vagyok.
1: Ja, Miki, Hancsi vagyok.
0: Hello, Hancsi, a Rádió egy gong játékában veszel most részt.
1: Szuper, erre pályáztam.
0: Akkor jó helyen vagyunk, jó van. Ugye pizzát lehet, két sonkás pizzát nyerni az óra slágerével. Megjelöltünk egy dalt. Melyik volt?
1: Lana Del Rey, Summertime Sadness.
0: Hát nem női előadó volt.
1: Akkor a bejátszást nem jól hallottam.
0: Mutatom neked. Már egy kis segítség.
1: Igen, így már émlik, igen.
0: Na de, ki az előadó, vagy egy dalcímet, ha mondasz, már is akkor tiéd a pizza.
1: El tudom dúdolni, de nem tudom mondani a címét, sajnos.
0: Akkor az előadó...
1: Én nem maradunk most.
0: Előadó neve, hát annyira szeretném adni ezt a pizzát. Az előadó nevét derítsük ki. Pont a te keresztneveddel betűjével kezdődik.
1: Amici.
0: Na hát akkor...
1: Amici.
0: Látod? Hétfő van, indul a tanév, úgyhogy na hát nehogy éhesek maradjanak a srácok majd. Jó, úgyhogy két sonkás pizzára, úgymond a Venice Grüner étterem vendégek
1: vagyok.
0: Meg, hát úgy is mondhatjuk, de egyétek meg, úgyhogy jó. Hancsi, téd a nyeremény.
1: Nagyon aranyos vagy, köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Látjátok, nem vagyok én olyan szigorú, úgyhogy a következő órában is valakit szeretnék meglepni két sonkás pizzával, majd csupán az óra slágerét derítsük ki, ki az előadó, vagy egy dalcím. És indul a kétórás Daily Mix természetesen ma is, nincs megállás. Taylor Swift-tel kezdünk, The Fate of Ophelia lesz a dalcíme. Várom a közlekedési információkat is, és hát így a nyári vakáció utolsó napján is rádiózzunk egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óra slágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
6: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta?
7: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essoliver, több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk, egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. szivárványcipőbolt.hu.
14: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlé vásár tart Kecskeméten a Mészőgyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Tomori Kadét kupát rendeztek Kiskumajsán. Bringás uzsonnával várják a kecskemétieket. Marad a kánikula, 31-36 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétát és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
16: A gyurmákat és a zsírkrétát tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégdíszítő esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
15: A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva rendezték meg idén a Tomori Kadét Kupát Kiskunmajsán. Az ország több pontjáról érkező 7.-8. osztályos csapatok ügyességi, lövészeti és történelmi feladatokban mérték össze tudásukat. A verseny résztvevőit Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek is köszöntötte, aki beszédében a mohácsi hősök helytállására és a remény fontosságára hívta fel a figyelmet. Az idei döntő újdonsága Mohács hősei kalandjáték volt, amely interaktív feladatokon keresztül idézte meg az 1526-os eseményeket és Tomori Pál stratégiai döntését, írja Keol. Bringás uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel, mix

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós, és ez már a Daily Mix. Évnyitó a rádió egy gongon, legújabb nyereményjátékunkban két sonkás pizzát nyerhettek a Wernes Grüner étteremnek köszönhetően. Csupán az óra slágerét kell figyelnetek. Megjelölünk egy dalt, előtte is és utána is szól a felhívás, hogy ez az a dal, amire nagyon kellett figyelni, vagy kell figyelni, hogyha nyerni szeretnétek. SMS-ben Viberen kell írni egyébként a 29 414 020-as számra a nyerni szeretnék üzenetet majd. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, ez jön a folytatásban. Kellemes napot, jó étvágyat kívánok az ebédhez!

36 lehet a délutáni órákban, most is 33 fok van Kecskeméten. Ami pedig a folytatást illeti, egész héten egyébként kitart még a nyárias idő, sok napsütésre számíthatunk, a hajnalok pedig frissek lesznek, de napközben is 30-31 fok várható a következő napokban. Az óra slágerével pedig sonkás pizzát nyerhettek, ebben az órában már játszottam a megjelölt dalt, most viszont Lady Gaga következik, ez a Dead Dance.

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nagyobb lesz a forgalom az utakon, de már ma is érzékelhető, azt gondolom, sőt, az M5-ösön most óriási a torlódás, több mint 12 kilométeres torlódás alakult ki Újhartyán térségében Budapest felé, mert két kamion összeütközött. És készülhetünk, hogy nagyobb forgalom várható majd holnap reggel, amikor elkezdődik az új tanév, viszont ma délután Kecskeméten a belvárosban is nagyobb forgalomra kell készülni, mert 17 órakor tanévnyitó ünnepség lesz a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban is, illetve a Kecskeméti Református Gimnázium is megtartja majd az ünnepséget délután. Fokozott figyelemmel vezessetek mindenhol, és most az iskolák környékén is már. Shakira és a Die Die közben itt a Daily Mixben, ez jön!

0: Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, 2 órán keresztül. Daily Mix. Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem, ha lett jobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió Egy gong.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A telefon pedig már csörög is valahol valakinél.
1: Hello!
0: Hello! Faragó Miklós, Rádió egy gongból, ki van a vonalban?
1: Én meg Krisztián vagyok.
0: Krisztián, hol értünk utol, mit csinálsz így a nyár utolsó napján?
1: Ott van, pihenek, készülök az éjszakára.
0: Azt hittem az iskolára hirtelen. Iskolában nem?
1: Nem.
0: A gyerekek
1: oda
0: készülnek.
1: Oda majd holnap reggel a nagylány.
0: Igen, hú, minden megvan?
1: Minden, hála Istennek.
0: Be is van már pakolva a táskába?
1: Igen.
0: Na és a nagylány, mit szól, hogy holnap ismét kezdődik az iskola?
1: Nem igazán örül neki, mert sokáig fönn szeretne maradni.
0: Aha, hát fönn maradhat, de reggel korán is kell kelni.
1: Az biztos.
0: Jól van, hát vissza kell rázódni, szokni, de hát menni fog ez, de remélem szereti a pizzát.
1: Nagyon szereti.
0: Na, biztos megígérted neki, hogy időben lefekszik, lesz pizzázás.
1: Igen.
0: Na mi volt az a dal, amit megjelöltem ebben az órában?
1: Ray Dalton, Do It Again.
0: Igen, úgyhogy lesz pizzázás, pizzázhattok majd a Werner's Grünen étterembe, jó?
1: Jó,
0: köszi. Na és zökkenőmentes iskola kezdést nektek is. Maradj vonalban, adáson kívül beszéljük a részleteket. Hello, Krisztián!
1: Hello!
0: Közben a másik vonalon pedig közlekedési információt tud osztani meg velünk hallgatónk. Hello, ki van a vonalban?
2: Szia, Zsolnai Misi vagyok.
0: Hello, Misi!
2: Egy balesetet szeretnék bejelenteni az 5-ös főúton a Nagy Tesco után.
0: Hú, mi történt? Mit láttál?
2: Egy kis terautó az árokba, ilyen ráfutásos baleset.
0: És Kecskemét?
2: Tűzoltók, mentők.
0: Kecskemétről, ha haladunk azon a sávon, vagy Kecskemét
2: igen,
0: felé?
2: Igen,
0: aha,
2: igen. Igen, Kecskemétről, ahogy haladunk.
0: Ahogy megyünk, és akkor a kis torlódás már alakul? Vagy lesz valószínű?
2: Hát még nincsen még torlódás. Uh-huh. A tűzoltók is most mentek el, úgyhogy nagyon friss.
0: Nagyon friss, és nagyon köszönjük.
2: A mentők azok már ott vannak, rendőr is, mindenki.
0: Köszönjük a közlekedési híredet, és hogy megosztottad velünk is hallgatóinkkal.
2: Szívesen.
0: Hello, szia. Szia. 76-414-010 a számunk, lehet hívni, hogyha bármi rendkívül látok. Tapasztalatok, a Daily Mix pedig folytatódik. Lendületben, Sam Felt és a Heart Like Mine várható a Daily Mix második órájának a legelején. Én Faragó Miklós vagyok, tartsatok velünk!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hívnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két csonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óra slágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon a Werner's Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
6: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítőkeretekre, kéziárnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
7: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüde. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
8: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
9: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
10: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Újabb támogatást kapott a Kecskeméti Kórház. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Különleges fényképezőgépek költöztek a TIT házba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Újabb felajánlással támogatta a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház működését a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár. A vállalat ezúttal kiváló állapotú irodabútorokat adományozott az intézménynek. Az ajándékokat nem csak Kecskeméten, hanem a Kiskunfélegyházi és a kalocsai telephelyeken is használatba vették. Az adománynak köszönhetően több szervezeti egységben korszerűbb és kényelmesebb munkakörnyezetet alakíthatnak ki. A Mercedes-Benz gyár évek óta támogatja a kórházat pénzbeli és eszközfelajánlás kollégákkal, ezzel segítve a dolgozók mindennapi munkáját és közvetve a betegellátás feltételeinek javítását, olvasható a híros.hu-n. Különleges fényképezőkép kiállítás nyílik szeptember 4-én Kecskeméten. A TIT Tudomány és Művészetek Házában a 100 év 100 gép című tálat ezúttal az olimpiák köré épül. Sirkó Zoltán magángyűjteményéből 100 év analóg fényképezés technikájának különleges darabjai érkeznek. A látogatók nem csak megcsodálhatják, hanem ki is próbálhatják a régi kamerákat. A kiállításon olimpiai tablók és sportrelikviák is helyet kapnak. A tálat szeptember 4-től ingyenesen látogatható. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
12: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
11: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
13: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy gongot hallgatjátok, és 13 óra után is a mikrofonnál Faragó Miklós, aki felhívja a figyelmet, hogy új játékunk van, évnyitó a Rádió egy gongon. Két sonkás pizzát nyerhettek a Vernes Grüner étteremtől. Hogyha tudjátok, hogy mi az óra megjelölt dala, vagyis szimplán az óra slágerét kell csak felismernetek, jelentkezni SMS-ben Viberen tudtok a 29 414 020-ra, írjatok. Hamarosan jön majd az óra megjelölt dala, de addig még itt van például Accent és a Don't Leave.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Holnap indul az új tanév, és sokak számára mozgalmas lesz majd az első nap is, hiszen a tanév nyitókat is rengeteg helyen holnap reggel tartják, úgyhogy mondhatod, hogy két ruhával is készülni kell, ugye az ünneplővel, meg majd utána, amit napközben használnak a gyermekek, ne felejtsétek ezt sem. És hogyha túl lesztek az első napon, akkor ezt meg is lehet ünnepelni, mondjuk egy közös vacsorával, ebben mi segítünk, mert ezen a héten a Werner's Grüner étteremnek köszönhetően két sonkás pizzát nyerhetek. Ha megtaláljátok, az óra megjelölt dalát figyeljetek nagyon most. A német énekes dalszerző Kamráddal a következik egyébként, ez a Hug Yourself, itt a Rádió egy gongon a Daily Mix-ben.

0: hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
2: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádio 1.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ahogy az óra elején, illetve még az előző óra végén jelezte hallgatónk, az 5-ös főúton történt baleset Kecskemét térségében két személygépjármű összeütközött, a 80-as kilométernél a forgalom pedig félpályán halad. De az M5-ösön is figyeljetek, mert torlódás van, mégpedig a Budapest felé vezető oldalon Újhartyán térségében. Ott két kamion ütközött össze a délelőtt folyamán, és hát még mindig a 36-os kilométernél a forgalom zavartalanul halad, viszont a torlódás, ahogy mondtam, több kilométeres. Hamarosan kiderül, mi volt az óra slágerem, és ki lesz az a szerencsés, aki két Wernes Grüner sonkás pizzát nyerhet a jó válaszért, illetve a helyes válaszért cserébe. Évnyitó a Rádió egy gongon, nyitjuk az évet mi is, illetve a hetet ezzel az új játékkal. Játszotok velünk. Ez a Daily Mix.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában is volt egy megjelölt dal, amivel lehet nyerni nálunk. Halló!
1: Halló!
0: Szia, Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongból keresünk.
1: Szia, Dominika vagyok.
0: Dominika, úton vagy autóban hallgatsz minket?
1: Igen, igen, igen.
0: Remélem nem a baleset környékén vagy, mert az ötös főúton baleset van.
1: Nem, szerencsére.
0: Oké, merre jársz akkor? Kecskeméten belül jársz valamerre?
1: Hát Szentkirály fele.
0: Ja, Szentkirály fele, oké. Akkor arra minden oké, nincs dugó, nincs torlódás és nincs baleset sem ezek szerint.
1: Rendben van minden, igen.
0: Szuper. Na hát, mi volt az a dal, amit megjelöltünk ebben az órában?
1: A Stumbling In Siriotől.
0: Igen, na hát ez most ért neked egy pizzát. Nem is egyet, kettőt, két sonkás pizzát nyertél.
1: Ó, de szuper, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy jó étvágyat kívánok majd hozzá, jövő héten fogyasztható el. Holnap iskola kezdés, téged mennyire érint, vagy a családot?
1: Hát az én gyerekeim még csak nagycsoportosok lesznek. Majd jövőre lesz aktuális.
0: Hát akkor aktuális, de mondjuk az is aktuális, hogy azért holnap nagyobb forgalomra kell majd számítani neked is, és biztos, hogy érzékelni fogod, főleg, hogyha sokat autózol munkád miatt, sokat vagy úton?
1: Nem, nem, nem.
0: Oké, maradj vonalban, adáson kívül beszéljük a részleteket. Szép hetet neked!
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom!
0: Mindjárt 14 óra búcsúzom tőletek, az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, Nagy Tibor érkezik, és játssza majd rögtön Kábrát slágerét, ez lesz a Be Mine. Be mine. Figyeljetek bennünket, hallgassatok minket, játszatok velük, mert ahogy hallhattátok, pizza nyereményeket kínálunk ezen a héten. További jó rádiózást mindenkinek, viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra, csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
10: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
12: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Step, Samos, Tamariz, Essilor. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk, egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárvány cipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. szivárványcipőbolt.hu.
13: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Új MRI készüléket kapott a Kiskunhalasi Kórház. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Megújul a Neumann János Egyetemért Alapítvány vezetése. Lezárult a kuratórium és felügyelőbizottsági tisztségeinek betöltésére kért pályázati és kiválasztási eljárás. Az alapítói jogokat gyakorló miniszter kijelölte az alapítvány új vezető testületeinek tagjait. A kuratórium elnöke Kis Tímea lett, míg a felügyelőbizottságot Farkas Krisztina Anikó vezeti. Az új testületek első feladata az áttadás átvétele bonyolítása és az alapítvány működésének részletes megismerése lesz. A jelenlegi kuratórium és a felügyelőbizottság megbízatása mai éjfélkor szűnik meg. A leköszönő tagoknak az elmúlt évek felelősségteljes munkájáért mondtak köszönetet, írja Keol. Új MRI készülék érkezett a Kiskunhalasi Semmelweis kórházba. A csúcs technológiát képviselő berendezés az év elején üzembe helyezett 128 szeletes CT-vel együtt jelentősen fejleszti a térség diagnosztikai ellátását. Az új készülék segítségével részletgazdag felvételek készíthetők, a vizsgálatok pedig gyorsabbá válhatnak. Az MRI-t a következő hetekben szerelik össze és állítják be, majd a próbaüzem után várhatóan október második felében kezdődhet meg a betegek vizsgálat. A helyben elérhető korszerű diagnosztika jelentősen lerövidítheti a betegutakat, tájékoztat az intézmény. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
15: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt, az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
14: Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
5: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Augusztus 31-e van, és azt jelenti, hogy holnaptól iskola, indulnak az évnyitók, és indult új játékunk is. A Rádió egy gongon, melynek is ez a címe, hogy évnyitó a Rádió egy gongon, és minden órában két darab sonkás pizzát lehet nyerni a Wernes Grüner étterembe. Úgyhogy aki szereti a pizzát, az mindenképpen üzenjen a 0620-9414-020-as SMS és Viber számunkra, amikor meghallotta az óla slágerét, amelyet majd egy szignállal fogunk jelölni, dalcímet vagy előadót fogunk kérni egy szerencséstől, akit majd visszahívunk. És nem sokára mondom, a programajánlatokat is, illetve térségünk közlekedési információit is várjuk a 0620-9414-020-ra. Rigás slágere pedig már szól is, ez a Ride It, itt a Rádió egy gongon.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
0: Rádió Egy gong, csak igazi magyar.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Fotókiállítás nyílik Fehér István munkáiból szerdán 17 órakor a Bácskiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskeméti székházában. A kiállítást Dósa Györfi Zsuzsanna, a Lakiteleki Petőfi Sándor művelődési házvezetője nyitja meg. A fotókiállítás egész szeptemberben látogatható lesz, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között munkaidőben. A mesterséges intelligencia korában egyre nagyobb kihívást jelent felismerni a gép generálta tartalmakat az emberitől. Erre mutat rá a Goethe Intézet holnap délután 14:30 megnyíló kiállítása, mely a Katona József könyvtárban kap helyet. Pénteken és szombaton rendezik meg Helvécián a 32. szüreti napokat. A kétnapos rendezvényen ünnepélyes megnyitó, terményáldás, helyi kitüntetések átadása, rajzverseny eredményhirdetése, motoros show, koncertek, tűzsonglőrök bemutatója, felvonulás, főzőverseny, gyerekprogramok, lovashajvonulás és szüreti bál is várja majd a résztvevőket. Szombaton lesz Katona telepen a szüreti nap, ahol egész nap programokkal várják a családokat, főzőverseny, lovaskocsis felvonulás, gyerekprogram, majd este zenéjé lesz a főszerep, 19:30-kor színpadra lép a Hip Hop Boys, 20 órától pedig Szecsei, 21 órától Gazsó folytatja majd a zenés programot. Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!
0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi ma is láger megy.
1: Loi és David Puentes dala jön, ez már a Golden Summer itt a Rádió Egy gongon.

0: Közlekedési információk jönnek. Az Útinform jelentése szerint az 5-ös számú főúton Kecskemét térségében a 80-as kilométernél baleset történt, két személygépjármű ütközött össze, a forgalom félpályán halad. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán, illetve az 52-esen is az izsáki körforgalom építése miatt lassabban haladnak az autók. Mindenkitől türelmet kérnek a kivitelezők, én pedig kérek közlekedési információkat. Bárkinek van, írja meg a 2094-14-020-ra, vagy hívjon a 76-os körzet 414-010.
1: Az Útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megyé Vitor Rádió egy gongon, és az óra slágerével lehet nyerni két sonkás pizzát a Wernes Grüner étterembe, de vajon ki az, aki meghallotta az óra slágerét?
1: Hello!
0: Nagy Tibor vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Szia, Anita vagyok.
0: Hello, Anita! Te voltál az, aki meghallottad az óra slágerét, ami mi volt?
1: Alex Kenji Bambolé.
0: Így van, és tudod, mit jelent ez?
1: Hát, igazából nem, valami bulis valamit jelenthet. Nem tudom pontosan.
0: Hát nem figyeltél. Két darab sonkás pizza a Wernes Grüner étterembe.
1: Igen, a nyeremény, igen.
0: Jó, hogy te meg arra kifejezés. Gondoltál.
1: Igen, a kifejezésre. Igen.
0: Végül is, igen. Te arra jó kérdésre válaszoltál, én meg már másra gondoltam, de oké. Okay. Anita, jó étvágyat, hát kívánunk a pizzához.
1: Nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm.
0: Azt hiszem, még nekem is nagyon hétfő van. Lehet, hogy mindenki másnak, kitartást a munkaidő végéig, és maradjatok velünk, mert a híreket követően érkezik Lai és a Get Lucky itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hívnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óraslágerét. Hívnyitó a Rádió egy gongon. A Wernes Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspotló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
13: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
14: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészők Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
15: Az őszi szezonra is több ezer márkás minőségi lábbelit kínálunk kedvező áron az egész családnak. Skechers, DD Steps, Samos, Tamariz, Essoliver. Több pár vásárlása esetén törzsvásárlói kedvezményt adunk. Egészségpénztári kártyát is elfogadunk. Szeretettel várjuk a Szivárványcipőboltban, Kecskeméten, az Izsáki út 2-ben, a Lidl emeletén. Szivárványcipőbolt.hu.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki autóbontó.
17: Éhes vagy? Rendeld meg online, kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk, kedvező báron. Első rendelésednél használd a kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Tomori Kadét kupát rendeztek Kiskunmajsán. Bringás Uzsonnával várják a kecskemétieket. Marad a kánikula, 31-36 fok várható.
19: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják.
18: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrételt és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta a rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: A gyurmákat és a zsírkételt tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvékgyűjtő esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondta, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
18: A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva rendezték meg idén a Tomori Kadét kupát Kiskunmajsán. Az ország több pontjáról érkező 7.-8. osztályos csapatok ügyességi, lövészeti és történelmi feladatokban mérték összetudásukat. A verseny résztvevőit Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek is köszöntötte, aki beszédében a mohácsi hősök helytállására és a remény fontosságára hívta fel a figyelmet. Az idei döntő újdonsága Mohács hősei kalandjáték volt, amely interaktív feladatokon keresztül idézte meg az 1526-os eseményeket és Tomori Pál stratégiai döntését, írja Keol. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmesség. Köszönetet mondanak mindazoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hírös.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a kerékpárral érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területi szervezetének tevékenységével, valamint programjaival is megismerkedhetnek. Páros tanácsadással, gyors szervizzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket.
19: Híreink végén néhány szó az időjárásról.
18: Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható.
19: Ficsóri Erikát hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Nem sokára kezdődnek az évnyitók, és itt a Rádió egy gongon is, ez új játékunknak a neve. Keresétek az óra slágerét, amelyet egy szignállyal jelölünk meg, és nyerhettek két darab pizzát, melyet megehettek majd Kecskeméten a Wernes Grüner étterembe. Úgyhogy figyeljétek a dalokat, előadóra vagy dalcímre vagyunk kíváncsiak. És hát ennek a dalnak a címét szerintem már mindenki ismeri, Shakira adja elő, és ez már a negyedik olyan dal, amely szorosan kapcsolódik a labdarúgó világbajnokságokhoz. Hips Don't Lie, Waka Waka, La La La La, és most a Dadai. És Shakira nem csak milliókat keresett ezzel a pénzzel, hanem bizony adományozott is. Shakira bejelentette, hogy forrásokat mozgósít a Kokói Műszaki Egyetem újjáépítésére, amely az augusztus 10-i kolumbiai földrengés sújtott, valamint mintegy 10 nem egyetemi oktatási központ újjáépítésére a földrengés által leginkább sújtott 5 megye egyikében. Shakira nem csak a külseje és személyisége, hanem bizony a jótékonyságai miatt is igen népszerű. Jöjjön is most tőle a Dadai, itt a Rádió egy gongon.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szeretem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az Útinform jelentése szerint baleset történt az 5-ös számú főúton, a 80-as kilométer Szelvénynél Kecskemét határában két furgon ütközött össze. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a két járművet, a mentők is a helyszínre érkeztek. Torlódásról egyelőre nem tudunk, lassul biztosan a forgalom, de valakinek van pontosabb infója, kérem hívjon fel 76-os körzet 414-010, és várom a Trafipax információkat is.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: A Vicsi slágerével megyünk tovább itt a rádió egy gongon, jön a Wake Me Up!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Maradt a kánikulai hőség, legalábbis a mai napon még biztos. Az éjszakai órákban kis eséllyel lehet némi frissítő eső. 20 fokig hűl le majd a levegő. Holnap napközben is napos idő várható. 27-28 fokos maximumok lesznek csak, hogy egy kicsit jobb lesz majd elviselni. Az évnyitót a szél is föltámadhat, viszont szerdától újra 30 fok fölé, hétvégére pedig ismét 34 fok felett mutathatják a hőmérsékletet a kijelzők. Most viszont vissza az igazi mai slágerekhez, jön Hypaton, Norma Jean és az Automan Head itt a Rádió egy gongon.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Évnyitó játékunk elkezdődött, és holnap legtöbb helyen be is fognak majd csengetni. De ki az, akinek tudunk segíteni az egyik vacsora megoldásában, mert hogy két pizzánk is van, két darab sonkás pizzánk, amit valakinek oda fogunk adni. Szia, Nagy Tibor, a Rádió egy gongol.
1: Szia, Ági vagyok.
0: Szia, Ági. Nálatok is lesz évnyitó?
1: Hát lesz majd a családban, igen.
0: Akkor neked nincs gyereked?
1: Nincs.
0: Akkor neked viszonylag egyszerűbb dolgod van most legalábbis
1: egy
0: szeptember 1-ével. Viszont az egyik vacsorátokat meg tudjuk oldani, mert hogy a Wernes Grüner étterem két darab pizzát ajánlott föl, amit majd megehettek az éttermükben.
1: De, igen, jó hangzik.
0: De csak akkor mondd meg nekem, hogy mi volt ebben az órában az adal, amit megjelöltünk az óra slágereként.
1: Hát remélem, hogy a Sigalától a Melody.
0: Szájgal a Melody, így van, jó étvágyat kívánunk a pizzához.
1: Köszönöm szépen.
0: A következő órában is van még két sonkás pizzánk a Wernes Grüner étteremtől, a híreket követően pedig Martin Garrix slágerével várok vissza mindenkit. Ez lesz majd a Butterflies, itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óra slágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wernes Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett.
9: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
10: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
11: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fun VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fun VIP a TV2-n.
13: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
14: Iskolakezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
16: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapd le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál a Halasi út 19 szám alatt.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Újabb támogatást kapott a Kecskeméti Kórház. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Különleges fényképezőgépek költöztek a TIT házba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Újabb felajánlással támogatta a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház működését a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár. A vállalat ezúttal kiváló állapotú irodabútorokat adományozott az intézménynek. Az ajándékokat nem csak Kecskeméten, hanem a Kiskunfélegyházi és a kalocsai telephelyeken is használatba vették. Az adománynak köszönhetően több szervezeti egységben korszerűbb és kényelmesebb munkakörnyezetet alakíthatnak ki. A Mercedes-Benz gyár évek óta támogatja a kórházat pénzbeli és eszközfelajánlás. Ezzel segítve a dolgozók mindennapi munkáját és közvetve a betegellátás feltételeinek javítását, olvasható a híros.hu-n. Különleges fényképezőkép kiállítás nyílik szeptember 4-én Kecskeméten. A TIT Tudomány és Művészetek házában a 100 év 100 gép című tálat ezúttal az olimpiák köré épül. Sirkó Zoltán magángyűjteményéből 100 év analóg fényképezés technikájának különleges darabjai érkeznek. A látogatók nem csak megcsodálhatják, hanem ki is próbálhatják a régi kamerákat. A kiállításon olimpiai tablók és sportrelikviák is helyet kapnak. A tálat szeptember 4-től ingyenesen látogatható. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
19: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
18: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma derült idővel indul a nap, délután már előfordulhat helyenként záporzivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre víradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Szerda reggel 13-20, délután 26-32 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
2: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Elmúlt 4 óra, jó utat kívánok mindenkinek, aki már hazafelé tart, aki pedig dolgozik, annak mi kitartást kívánunk a munkaidő végéig. Viszont mindenki figyelje a dalainkat. Egyet ebben az órában is megjelölünk, és ha tudjátok a dal címét, előadóját, és írtok nekünk a 2094140-ra, megnyerhetitek a Wernes Grüner étterem felajánlását, 2 darab sonkás pizzát, amit megehettek majd az étteremben, úgyhogy játékra fel, én pedig már játszom is. Szemfeld dalát, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Fotókiállítás nyílik Fehér István munkáiból szerdán 17 órakor a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskeméti székházában. A kiállítást Dósa Györfi Zsuzsanna, a Lakiteleki Petőfi Sándor művelődési házvezetője nyitja meg. A fotókiállítás egész szeptemberben látogatható lesz, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között munkaidőben. A mesterséges intelligencia korában egyre nagyobb kihívást jelent felismerni a gép generálta tartalmakat az emberitől. Erre mutat rá a Goethe Intézet holnap délután 14:30 megnyíló kiállítása, mely a Katona József könyvtárban kap helyet. Pénteken és szombaton rendezik meg Helvécián a 32. szüreti napokat. A kétnapos rendezvényen ünnepélyes megnyitó, terményáldás, helyi kitüntetések átadása, rajzverseny eredményhirdetése, motoros show, koncertek, tűzsonglőrök bemutatója, felvonulás, főzőverseny, gyerekprogramok, lovashajvonulás és szüreti bál is várja majd a résztvevőket. Szombaton lesz Katonatelepen a szüreti nap, ahol egész nap programokkal várják a családokat, főzőverseny, lovaskocsis felvonulás, gyerekprogram, majd este zenéjé lesz a főszerep, 19:30 színpadra lép a Hip Hop Boys, 20 órától pedig Szecsei, 21 órától Gazsó folytatja majd a zenés programot. Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek!
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Maradt a kánikulai hőség, legalábbis a mai napon még biztos. Az éjszakai órákban kis eséllyel lehet némi frissítő eső, 20 fokig hűl le majd a levegő. Holnap napközben is napos idő várható, 27-28 fokos maximumok lesznek csak, úgyhogy egy kicsit jobb lesz majd elviselni. Az évnyitót a szél is föltámadhat, viszont szerdától újra 30 fok fölé, hétvégére pedig ismét 34 fok felett mutathatják a hőmérsékletet a kijelzők.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Mindenki maradjon velünk, mert néhány perc és érkezik Hört slágere. Wonderful Life, ezzel várjuk vissza mindenkit itt a Rádió egy gongon.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
13: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
14: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger, meg közlekedési információk jönnek.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Korábban baleset történt a Nagy Tesco-nál, állítólag a helyszíni mentés még mindig zajlik, úgyhogy arrafelé vigyázzatok, hogyha Lajos Mizse irányában mentek. Várom a közlekedési információkat a 0620 9414 020-ra, vagy hívhatok a 76-os körzet 414-010-es számon is. Balesetmentes autózást kívánok a Regán Lili dalával, jön a Hear Me!
2: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me, fogadj!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és indul az év, indul az iskola, ebből az alkalomból pedig elindult évnyitó játékunk, a Rádió egy gongon, az óraslágerét kell megtalálni, és a dalcím előadóra vagyok kíváncsi, és azonnal elmondom, hogy mi a nyeremény.
1: Halló!
0: Nagy Tibor vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Szia, Zsike vagyok.
0: Szia-szia, játszani szeretnél velünk, hogyha jó a tippem?
1: Igen, igen.
0: A nyeremény, és már van egy kapásod is, azt gyorsan halkítsátok le. És két darab sonkás pizzám van a Werner's Grüner étterem. Jó voltából, ha tudod, hogy mi volt az a dal, amelyet az óra slágereként jelöltünk meg?
1: Rihanna-tól a We Found Love.
0: És ez tökéletes megfejtés. Jó étvágyat kívánok a pizzához.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ilyen egyszerű nyálunk nyerni, és a holnapi napon is lesznek sonkás pizzáink, majd Balázsékat követően 6 és 10 óra között hallgathatjátok majd őket, 10 órától pedig Faragó Miklós jön majd a témával, illetve a nyereményjátékkal is. Én köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, búcsúzom. Nagy Tibor vagyok, jövő héten hétfőn újra találkozunk, addig is a viszonthallásra, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Werner's Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
12: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
15: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
16: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
15: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
17: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Éhes vagy? Rendeld meg online, kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
19: Roncsautó átvétel, Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipa Parts Kft.
20: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: Rádió 1.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: És természetesen élőben, és közben az év utolsó nyári igazi live mixe, azt a mindenit.
1: Ne is mondjál ilyet.
0: Hogy?
1: Ne is mondjál ilyet, mondom, ez hihetetlen.
0: Nem tudok mit mondani. Közben Viakok Szigen, aki a tapsot is kapja a lemezjátszók.
1: Ah, köszönöm szépen, de kedves vagy, Tomikám. Ciao, ciao, sziasztok.
0: Hát mondanám, hogy régen találkoztunk, de nem volt az olyan régen. A Szeged Ifjúsági Napokon erről majd még beszélünk. Most viszont tényleg, hát akármilyen rossz is kimondani, indítsuk el az év utolsó nyári live mixét.
1: Igen, és maradunk ennél a nyári hangulatnál, hogy senki ne bánkodjon. Kamerad és a Be Mine, ezzel indítjuk a live mixet.
2: A lemezjátszóknál Wilco!

0: szépen lassan közösen zárjuk már a nyarat. Eljutottunk idáig, a lemezjátszók mögött Will Cox, és hát így adja is a kérdés magát, hogy neked mi volt a legnagyobb élmény egy nyáron? Tudsz mondani egy ilyen valamit, ami beakadt, akár egy fesztivál, akár egy fellépés, akár egy privát dolog, ami elmondható?
1: Hát megmondom őszintén, pont ezen gondolkoztam a mai nap, hogy csinálok egy olyan posztot a social media felületeimben, amiben kicsit kitérek el a nyárra, mert tényleg fantasztikusan jó volt. Nekem ez a nyár sokkal-sokkal jobban tetszett, mint a tavalyi buli szempontjából is. Aha. Sokkal tudatosabbak voltak a megrendelők, akik engem akartak a bulikra, ezért nyilván olyan közönség is jött el, akik tudtak velem azonosulni, és ezért nagyon-nagyon jó buliaim voltak, illetve nagyon jó voltak a személyes élményeim is, amit a családdal együtt tudtam gyűjteni, a barátaimmal együtt, szóval kicsit szomorú vagyok, hogy vége van. Nem tudom, te hogy vagy
0: vele. Hát szerintem ezzel nagyon sokan vannak így, és most hát a 18 év alatti hallgatók szerintem most kicsit könnyet elmorzsolva érik át ugyanezt a pillanatot, hogy jaj, hát holnap iskola, holnap óvoda, kinek éppen micsoda, de igen, egy csomó élménnyel együtt meg. Jelzem, természetesen ősszel is pörögnek az igazi mai slágerek, ősszel is pörög a Live Mix, és már indul is az újabb most.
1: Így van, Messzeszer és a Waves of Love, ezzel megyünk tovább itt a Live Mix Summer Edition-ben.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió egy Summer Edition Wilcox-szal. Mi volt ez a dal? Nekem ez teljesen új volt, de nagyon jó.
1: Köszönöm szépen, ez egy vadonatúj nyári saját dalom, ez a Soundbound, wow. Ami még egyébként nem jelennek hivatalosan, csak is kizárólag itt játszom a Rádió egyen, a Live Mix-ben és a World is My Radio Show-ban is, úgyhogy ez egy ilyen tesztüzemmód egyelőre még. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg mindenképpen.
0: Szerintem szenzációs, de tényleg várjuk ezeket, 0620 311 111, SMS-ben is várjuk az üzeneteket, és persze élőben vagyunk. A YouTube-on meg a Rádió egy összes felületén lehet nézni is bennünket, mert hogy mindjárt indítjuk a Rádió egy Live Mix Summer Edition következő óráját. Wilcox marad, és mindjárt visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mindfelett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
9: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
10: Hát a 80-as maratonra.
9: 80 kilométer?
10: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
11: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
12: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveged akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveged előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A lemezjátszóknál pedig Vilkox, itt vagyunk, újra jönnek a kamerák, lehet bennünket nézni, és jöhetnek az üzenetek. Sziasztok! Olyan fantasztikus volt az első órája a délutáni live mixnek, akár csak a strandfesztiválon volt az első sorban. Hatalmasak vagytok, ma is Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Petikém, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Igen, tudom, találkoztunk a strandon is Petivel, legalábbis intettünk egymásnak. Óriási nagy rádió egy fan, és tulajdonképpen mindig beszokott itt jelentkezni hozzánk. Óriási nagy volt egyébként a rádió egy stage a strandfesztiválon. Szerintem idáig az egyik legjobb volt.
0: Nagyon működött. Egyszerűen így imádtam én is. Na, viszont nincs felesleges duma. Mixek még egy órán keresztül a Live Mix Summer Edition pörög, a lemezjátszóknál pedig Vilkox, mivel kezdünk?
1: Ugyanezzel a pörgő hangulattal megyünk tovább, Alex Kenji és a Bumble. Tudom, hogy nagyon szeretitek, ezzel megyünk itt a Live Mixben.

0: Nekem pedig, hogy a focival te hogy állsz egyébként, bármennyire érdekel?
1: Én egyébként focizom minden héten, egészen gyerekkoromtól kezdve óriási nagy foci fan vagyok. Magyarországon egyébként a Fradinak szurkolok, nekik lehet. Mondtad fel a kérdésedet. Messi?
0: Igen, hogy most jött a breaking, hogy hivatalosan bejelentettem ezt, hogy visszavonul az argentin válogatottól. 207 válogatott mérkőzés, 125 gól is. Hát befejezi, én sajnálom őt.
1: Hihetetlen a pali, mindig ugye volt ez a Six Seven, hogy Ronaldo vagy Messi, ki a jobb,
0: Messi.
1: És nekem abszolút Messi volt a fan, így ő az az igazi ős tehetség, amit nem lehet tanulni.
0: Így.
1: De most is, amit a VB-n nyújtott, az brutál volt.
0: Igen, ős tehetség. Ronaldo is zseniális, de
1: így van, persze.
0: Messi ős tehetség. Jó van, na viszont ne erről beszéljünk, hanem a mixről, mert hogy az év utolsó nyári mixe a live mixek között a Summer Editionben pörög tovább egészen 7 óráig, és egy hatalmas kedvencet választottál megint.
1: És ha már nyári hangulatnál tartunk, akkor az egészségetekre egy saját dalt hoztam el, a Tequilát. Ezzel megyünk itt a live mix Summer Editionben.

0: infók, ezzel is próbálunk segíteni a hallgatóknak. És az M0-ásról sajnos van is baleset. A keleti szektorban az M1-es felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, a forgalom a külső sávban halad, de ennek ellenére hatalmas a torlódás, és a 41-es kilométernél is van egy másik baleset. Itt három autó ütközött, nagyjából 8 kilométer a torlódás, az rengeteg. Emellett pedig az is fontos, hogy a fővárosban az iskolakezdéshez alkalmazkodva a mai naptól hétköznaponként az eddigi 17 óra helyett 18.30-tól válik autómentessé a rakpart, míg hétvégéken a megszokott módon egész nap nyitva tart a gyalogosok előtt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig csak egy pillanatra állunk meg. Wilcox, készen állsz még egy fél órára?
2: Nyomjuk.
0: Akkor pillanatokon belül indítjuk a következő 30 percet itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamar.

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
2: Miért hallgatok?

0: igazi mai slágermegy.
1: Igazi mai slágermegy.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni. Van ez a tojás mizériád.
3: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
2: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
3: Most 4-re emelem.
2: Ne! És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
3: ez a
2: tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
3: Olaj nélkül? Az nagy áldás
2: hogy
3: lenne.
2: Sírsz.
3: Az
4: na,
3: jó lenne.
4: Prémium.
2: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
4: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami marad farag.
3: Fúj, de rohadtunk be.
4: Egy kis villa hozzá, Bali.
3: Jó, az én ezt megeszem.
4: Persze, de bátor, az tojás, az tojás.
2: Só az meg. Nincs rajta só.
4: Rögtön hozunk só.
3: És olaj nélkül így megsül.
4: Ez nagyon szép.
2: Így van.
3: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
2: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
3: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
2: Érted, nincs pakolás, nincs hogy
3: kicsit
2: hívják.
3: Megsózod.
4: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan
3: mindegy. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
4: Na? Most azért, mert nem néz jó ki, attól finom.
3: Kicsit túl van sütve.
2: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
4: Ja, igen.
3: Azért olyan, mint a gumi.
2: Na.
4: Jó az, igyál rá.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: szeptember 1-je van. Viszont ez egy nagyon menő feature, és ez régebben nem így volt, hogy augusztus 31-én, hogyha mondjuk ez hétfőre esett, akkor az még szünet. Én emlékszem, hogy ilyenkor már volt, hogy iskolába kellett járnunk.
1: Igen, nem megmondom őszintén, ki is akadtam egy kicsit, amikor megtudtam, hogy a gyerekek még hétfőn nem mennek suliba. Én már elképzeltem, ahogy egy kicsit végre haszont kipihenem itt a nyári fáradalmakat. Azért nem volt egyszerű a gyerekekkel, sőt, természetesen nagyon jó volt, de azt szerintem nem kell egyetlen egy szülőnek se bemutatni, hogy milyen érzés az, amikor a gyerekek ilyenkor indulnak az iskolába.
0: Igen, gondolom mindenkinek már van készítve az a Facebook poszt is, amikor fellélegzünk, de a gyerekeknek meg szerintem azért ez tök menő, hogy még ezt a mai napot rá lehetett húzni erre a nyárra is. Egy picit még ezt a hangulatot szeretnék átadni most mindenkinek a következő kb. 20 percen, amíg tart a Summer Edition. Mixben pörögnek az igazi mai slágerek fiakoknak köszönhetően.
1: Így van, kitartás, holnap már mennek a gyerekek. Opa, lehet, és akkor iszélyek remix, ezzel hangolódunk.

0: Show 2026-ban, legalábbis ami konkrétan nyáron van, hiszen holnap már szeptember, de szerintem szenzációsan lehoztuk ezt a napot Wilcox-szal. Nagyon nagy taps neked.
1: És nagyon-nagyon szomorú vagyok, ugyanis vége van a Summer Editionnek. Remélem, hogy a továbbiakban is majd lehet, hogy lesz rá lehetőség, hogy két órán keresztül zenéljünk itt nektek, de nagyon imádtam ezt az időszakot.
0: Lehet, hogy lesz. Halkasugom. Meg holnap minden kiderül ezzel kapcsolatban is. Wilcox, mi a helyzet a héttel? Még azért nem zárult azért ez a nyár. Gondolom, hogy tele vagytok különböző opciókkal. Merre mész?
1: Így van, fullos lesz. Pénteken Kiskörösön és szombaton Tisza Szent Imrén találkozhatok velem, meg vasárnap itt a World is My Radio Show-ban.
0: Így is van, szóval hallgassatok továbbra is bennünket, hallgassátok az igazi mai slágereket, sőt kérjétek ezeket, mert hogy startol az élő kívánság műsor 7 órától 0620 311 111 a számunk, ide jöhetnek a kérések. Wilcox, nagyon köszi!
1: Ciao, ciao.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
3: Anya, arra gondoltam, rendel...
4: Rendet raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 g-os szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla.
14: Na.
13: Neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni, van ez a tojás mizériád.
14: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
13: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
14: Most 4-re emelem.
13: Ne. És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
14: ez a helyzet.
13: Tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
14: Olaj nélkül? Ú, az nagy áldás
13: hogy
14: lenne.
13: Sírsz.
14: Az
13: na,
14: jó lenne.
15: Akkor prémium.
13: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
15: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami maradt farag.
14: Fúj, de rohadtunk.
15: Egy kis villa hozzá, Bali.
14: Jó, az én ezt megeszem.
15: Hát, de engem, tojás, engem, az tojás.
13: Sóz meg. Nincs rajta só.
15: Rögtön hozunk só.
14: És olaj nélkül így meg. Igen.
15: Ez nagyon
13: így
15: szép.
13: Van.
14: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
13: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
14: Nekem ez jó, gyerekek. Na, én milyennek örülök.
13: Érted, nincs pakolás, nincs hogy
14: kicsit
13: hívják.
14: Kicsit megsózod.
15: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan, mint egy
14: ilyen. Lehet, hogy megúszod, hát várjál.
15: Na? Na, majd. Most azért, mert nem néz jó ki, attól finom.
14: Kicsit túl van sütve.
13: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
15: Ja, igen.
14: Azért olyan, mint a gumi.
13: Na.
15: Jó az, igyár rá.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most.
1: Rádió 1.
16: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy el mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez már az élő kívánság műsor, jöhetnek az üzenetek 06 20 311 111. És itt is az első, szia Tamás, én Balázshoz akartam ma bekerülni a kívánság műsorába, de nem sikerült. Szabolcs barátomnak ma van a születésnapja, neki szeretnék küldeni egy regáli zenét, köszönöm előre, és Árpitól jött. Hát igen, amit Balázs csinált, az valami szenzációs volt. 4 órás kívánság műsor, ugye elbukott egy fogadást, és hát lehozta, nem is akárhogy. Na, viszont én meghozom most akkor Regál Lilit, az igazi mai slágerrel, ez a Heal Me, és várom továbbra is a kéréseket. Kellemes délután, szép estét mindenkinek!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok a közlekedési info. A fővárosban például sajnos baleset van a Dózsa-György úton az Ajtósi Dürer sornál, az M0-ás keleti szektorában pedig az M1-es felé vezető oldalon több személygépjármű között Vecsés térségében. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, egy sávon halad a forgalom, legalább 3 km torlódásra kell számítani, ezt többen megírták. Köszönjük az infót!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infok után pedig egy újabb kérés. Hello, én Király Tamás vagyok. Mivel folytassuk?
2: Szia! Egy nagyon jó számot szeretnék kérni, hogyha meg lehet oldani.
0: Ezt meg?
2: Küldeném Tamásnak a tópartra, mert itt vagyunk, horgászunk.
0: Jó, hát akkor nektek így telik a nyár utolsó napja, és akkor horgászás mellé mi szóljon?
2: Fériszkót kérném.
0: Intézem. A legújabb Rehab-el szemfeldre ez a Sleep Tonight, ami nektek indul a Rádió 1-en.
2: Köszönjük, szia!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az élő kívánság műsor, pedig pörög tovább, jöhetnek a kérések. Most például Noémitől. Jó választás, Accent, kinek küldjük? Szia!
1: 8. B osztálynak.
0: Mit üzensz nekik? Holnap suli?
1: Én mindjárt suli, és hogy megzörgetjük ezt az utolsó évet.
0: Na ez egy jó hozzáállás. Élvezzétek, ezt kívánom mellé. És jön a dal is, köszönöm, hogy csörögtél.
1: Köszönjük szépen.
0: Szia!
1: És köszönöm. Hello!
0: Accent, Sarah Misha Miller, Don't Leave, amit indítok. És még van egy pici idő a kívánság műsorból, szóval használjuk ki. 0620 311 111 a számunk. Ez a Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az élő kívánság műsor pedig egész este 8 óráig pörög, a számunk 0620-311-111. A folytatás pedig Blondisé, többen is kérték, elsőként Gergő, szia, te kinek küldöd?
1: Német Vikinek futtakra.
0: Oké, ő is megkapja, a másik vonalban pedig Laci várakozik. A te üzenetet hova ért célba?
2: Küldeném a páromnak, ahol dolgozik a szobanyban.
0: Hát akkor Putnokra, a Fűdesabonyba és az ország legtöbb pontjára, mert hogy mindenhol imádják. Blondish, Lovers on the Dance Floor az igazi mai slágerek között. Ez jön most, 8-tól pedig már a diszkósít Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és DJ Juniorral. Király Tamást hallottátok, további szép estét, hát jó nyarat még erre a pár órára, aztán pedig jó szeptembert, jó ősz, sok élmény mindenkinek, na, hogy a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni. Van ez a tojás mizériád.
4: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
3: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
4: Most 4-re emelem.
3: Ne. És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
4: a
3: tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükörtojás lesz.
4: Olaj nélkül? Az nagy áldás
3: hogy
4: lenne.
3: Sírsz.
4: Az
5: na,
4: jó lenne.
5: Akkor prémium.
3: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
5: Nem mondok semmit, tessék, Balázs, fogyaszt egészséggel, ami maradt farag.
4: Fúj, de rohadtunk.
5: Egy kis villa hozzá, Bali.
4: Jó, az én ezt megeszem.
5: De látod, tojás, az tojás.
3: Sóz meg, nincs rajta ja, só.
5: Rögtön hozunk sót.
4: És olaj nélkül így megsül.
5: Ez nagyon
3: így
5: szép.
3: Van.
4: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
3: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
4: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
3: Érted, nincs pakolás, nincs, hogy
4: kicsit
3: hívják.
4: Megsózod.
5: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan
4: mindegy. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
5: Na? Na, majd. Most azért, mert nem néz jó ki, attól finom.
4: Kicsit túl van sütve.
3: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
5: Ja, igen.
4: Azért olyan, mint a gumi.
3: Na.
5: Jó az, igyál rá.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, elindult a live! A TikTok még nem, de hamarosan az is, úgyhogy hallgassatok minket, nézzetek minket, ez itt a diszkósít zenei hírekkel, újdonságok a frissességekkel. Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, ne rögj, ne beszélj közben Bárány Attilával.
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ebben lesz Boli, és egyébként meg Bam is, ezzel kívánunk mindenkinek ma jó szórakozást.
9: Ladies and gentlemen, madame, herre, madame, messzői hölgyem és uraim, fiúk, lányok. Jó magam, Hanvai PG, és itt vagyok, és hát számomra ez mindenféleképpen a rádiózás egyik gyásznapja. Hát a világ egyik legnagyobb slágere ma kikerült a Rádió 1-ről, de azért fog majd még itt szerepet kapni.
7: Mi meg lázadók vagyunk, úgyhogy lesz az majd. Na, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat, kezdünk Alex Kenji dalával. Van ebben tényleg minden, bomba, meg Bolé is. Mert ez jó, állítólag.
9: A Bolé?

BPM tartom az én színű zenéke, full élőben megyünk, Bárány Attila a mixét van, a hallói meg én. Én annyit akartam mondani, hogy egyrészt 9 bulit megcsináltam múlt héten, az horror kemény, tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy ilyet többet nem. Viszont a Made in Italia a hét utolsó napján vasárnap nagyon jó volt, a hallói PJ

0: Rádió egy csekik az mai slágermeddiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyától és velem Hanvai PG-vel. Szerintem mindhárunk nevében mondhatom, hogy egy szenzációs nyár volt. Részemről életem egyik legjobb nyara volt, csodákkal mindennel fűszerezés. Tökéletes lezárás volt tegnap este, amikor DJ Junior a kedvenc lemezolvasom, a kedvenc pizzaszakásom társaságában átadta azt az oklevet, ami elismeri a magyar rekordunkat, hogy amit csináltunk, az 50 órás pizzázást és diszkozást, ugyanis ezzel a papírral majd mehetünk a Guinness rekord elismerésért, szóval tökéletes lezárás volt tegnap este.
1: Én ahhoz képest, hogy megígértem magamnak, meg mindenki másnak is mondtam, hogy én nem fogok már sok bulit vállalni. Hát kopra ugyanannyit csináltam 3 hónap alatt, mint 1 évvel ezelőtt. 62-t, és ebből 4 minimum dupla volt, de volt, ami egész este, szóval totára vágtam magamat, már megint minden bajom van, de
2: nem, csak kamuzol, ez azért van, mert kamuzol, mindig kamuzol. Megígéred ezeket, és nem úgy van, de mindegy. Egyébként nekem is nagyon sok bulimot ahhoz képest, hogy nem akartam annyit diszkozni ide nyáron, és tényleg nagyon jó volt, és a Made in Italy meg nagyon jó volt. Ennek lesz folytatása, megígérem.
1: Itt meg Tori Amos érkezik, és a Professional Video. 2026-os biztonságban a Rádió Egyen. Csak a mihez tartás véget, mert nem csak a Junior tud ilyen oldószokat csinálni. Ez valamikor Armand van Helden, amíg szíven rohadt nagyot ment. Ez itt a Rádió Egy.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalom, adrenszínűlő diszkosita rádió egyen, megyünk TikTokon, YouTube-on, FM-en, webben, applikáción keresztül, full élőben vagyunk a Bárány Mixer, de itt a Homoly meg a Junior is.
1: Élő.
0: És együtt hárman legközelebb egyébként szeptember 12-én szombaton leszünk. Saturday Prince, Szombathely, készülj, érkezünk ott a Hambai, kezd egy kicsit játszik, aztán én érkezem fél kettőre, utána pedig hajnali háromtól Bárány.

0: annyit tudunk beszélni, amit akarunk. Gyerekek, állítólag lesz újra Budapest Parádé. Állítólag.
1: Igen. Így van. Igen.
0: Hát majd meglátjuk.
1: Igen. Vasárnap kijött a hír.
2: Igen, kijött a hír.
0: A hír kíváncsi
2: vagyok. Igen. És mennyi? 30 darab kamiont szeretnének? Azt
1: így hallottam. Van. Egy komoly cikk már van az egészről egyébként, és 30 darab kamionnal terveznek. Szerintem okay. Az jó?
0: Jó. Nagyon. Ami még jó.

0: csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show, DJ Junior Bárhát és jó magam Hambai Pidzsi búcsúzom. Én azzal, hogy tessék csekkolni a TikTok csatornámat, kitettem az augusztus 20-ai Kossuth teres partiról, ahol állítólag ott a környéken, meg minden együtt több mint 90 ezer ember volt, az egyik kedvenc pillanatomat, tessék megnézni, gyönyörű és minden felomuló. Szombaton mindenkit várok sokszor szeretettel, tetőtől talpig, egy romos kedven, szavaztok!
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt még egyszer köszönöm Made in Italy bulinak, hogy eljöttetek, jól éreztétek magatokat, lesz még folytatás. Másodszor viszont azt akartam mondani, hogy Zsitva verseny szombaton este 9-kor kezdek, Érse Kurvár mellett, ez egyébként kim van Szlovákiában, de a helyi magyaroknak zenek, utána viszont Dani barátom esküvőjén játszom, és minden DJ Junioros

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, augusztus 31-e van, úgyhogy jönnek az idei nyár leges legnagyobb slágerei, így a nyár utolsó estéjén. Ezeket a mai első két órában Metzger Viktória mixeli. Hello Viki, kezdjük el!
1: Sziasztok! Startoljunk is a zseniális trackkel, Dracula a háttérben, csak itt, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól és benne a World is Mine Radio Show. Augusztus 31-e van, a nyár utolsó estéje, úgyhogy Metzger Vikivel szépen végigvesszük a legnagyobb nyári slágereket, amik idén születtek. Bob Sinclair érkezik most.
1: Bizony, és az egyik legnagyobb meglepetés számomra Bob Sinclair és kész a közös. Egyébként kész ennek a hangja ebben a trackben, tiszta Kylie Minogue, lehet, hogy azért szeretem ennyire, úgyhogy most tőlük jön a Can't Wait, csak is a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória lemezjátszói mögött szépen végigvesszük a legnagyobb idei nyári slágereket, és hát ebből a felsorolásból Alex Kenji nem maradhat ki.
1: Igen, Alex Kenji egy régi motoros, régen egyébként többször is találkoztam vele külföldön, és ugye meséltem már neked, hogy amikor én elkezdtem zenélni, azért annak idején ő nagyon-nagyon népszerű volt abban az időszakban is, és tök durva, hogy most befutott újra ezzel a trackkel, nálunk Magyarországon mindenképpen, úgyhogy tőle jön most a Vámolé.

0: Save Me Tonight, hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és most kezdünk csak belelendülni, zseniális zenék jönnek 10 után is, újdonságok Bibi Rexától vagy éppen Hugh Girltől, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hi, I'm Calvin Harris.
6: It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Augusztus utolsó estéje van, még egy órán át Mesker Victoria a lemezjátszóknál. Hello Viki, menjünk tovább!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Startolunk is a második órával, Bibi Rexa és a Faithless közösen jön egy újra gondolt New Religion.

0: Shine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt új zenei stílusokat is. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, Robin Schulz újdonsága érkezik, Barbs, így hívják azt a 23 éves görög vokalistát, aki közreműködik benne. Better Times, jön tehát Robin Schulz.
1: Nagyon jó dalokat írnak neki, úgyhogy ez jön itt most a Őriz már Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. Did I get-

0: Anima és a Beautiful a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban hétfő este. Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, a nyár utolsó estéje a mai Kollára lemezjátszói mögött. Augusztus utolsó 60 percében te fogsz nekünk mixelni. Szevasz Balázs, indulunk
2: el. Hello Geri, azt a mindenit, ebben vele se gondoltam. Tényleg a nyár utolsó 60 perce. Köszönjük, hogy itt vagytok, drága Rádió 1. Jön Tame Impala Drakulája és megharap mindenkit. Christopher remixében, ami szerintem az elmúlt idők egyik

Köszi szépen, hogy még mindig ennyien itt vagytok. Usual, Hugel, Usual, mindenféle nyelvkörnyezetben máshogy mondják a drága úriembernek a nevét, de hát gyakorlatilag az egyik legfelkapottabb lemezlovas most 2026-ban. És hát nem is véletlenül, ugyanis a legújabb elektronikus zenei albuma abszolút úttörő, és akkor a világslágerek csendülnek fel rajta, mint a Shine. Ezzel folytatódik a World Is My Radio.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket Kollára lemezjátszói mögött, és egy norvég trió érkezik most, a Bausa. Hát tőlük ez a zene mindent visz.
1: A TikTokon lett nagyon felkapva a Magnetic egyébként, és szerintem abszolút új generációs hangzás van belecsempészve. Úgyhogy még egyszer, Bausa és a Magnetic, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Januárjában jelent meg a most érkező dal legelső változata.
1: Abszolút, a Planet Funk slágere kapott egy ránc felvallás 2026-ra, a Chase the Sun még mindig abszolút örökzöld, ezzel folytatódik a Burizman Radio Show.

0: hátra az idei augusztusból és a mai műsorból. Kollár, te hol leszel még a héten?
1: Igazából a szokásos vaker következik, leszek Budapest és vidéki rezidencián is. A nyári időszámítás véget ért, nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet. Maradjatok velünk össze télen, tavasszal, nyáron.
0: Mára tehát ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Blondie, aki alig két héttel ezelőtt itt volt a Rádió 1-ben, élőben a stúdióban kevert egy órás mixet, csinált nekünk exkluzívan, és valami szenzációs volt, érdemes vissza visszahallgatni. A Lovers on the Dance Floor jön tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Nekünk pedig jó sok igazi mai slágerünk, és ezeket hozom megállás nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már fél egy is elmúlt, és most Loi jön. Szeptember 1-én már ősz van, ez viszont a Golden Summer-től a Rádió 1.

egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy konténer pedig hamarosan visszatér, jövő héten hétfő már be is mutatjuk, meg lehet nézni, és aki emlékszik a játék a tavalyról, már pedig erre mindenki emlékszik, tele van mindenféle vagány dologgal is, idén is tele lesz. Valaki pedig elviszi, ez viszont meg kell szerezni az egyik kulcsot, jövő héttől már erre is megvan a lehetőség, szóval mindenki készüljön, mert jön a Rádió egy konténer, most pedig Kámrád a folytatásban.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: things that I've got.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Már egy óra is elmúlt, és igen, szeptember van, szóval ráfordulunk az őszre. Az igazi mai slágerek pedig szeptemberben is nálunk szólnak. Most a folytatásban Accent-szel a Misa Miller és a Don't Leave, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy elképesztően nagy újdonsággal készültem. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, imádni fogjuk. Ezt én itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira folytatja a Die Die-jal, hatalmas nyári kedvenc, így ősszel is. És tegnap, hát azt gondolom, hogy nagyon menő lezárás volt még így a nyár végére Balázs extra kívánság műsorra. Roskadozott az SMS és Viber fal, folyamatosan csöngött a telefon. Hát ez egy egyszeri alkalom, de ezt kimaxoltuk, szuper volt. Reggel 6-tól egyébként jön a stáb. Balázs miután egyszer végdolgozott 8 órát, ahogy ő is mondta, holnap újra munkába áll, 6-tól 10-ig. Szóval jönnek Balázsék, most viszont Shakira, hogy ígértem, ez a Die Die itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió Egy Csak Igazi Mai Sláger megy. Rádió Egy DJ, Lotfi Begi, Király Viktorral és a Rannal. Hát a Rádió Egy DJ-k ezen a nyáron tényleg a maximumot hozták. Minden nagy fesztiválon, most legutóbb a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Vele is bulizhattunk meg az összes többi Rádió Egy DJ-vel. Nagyon köszi, aki ott volt velünk. Mi szuperül éreztük magunkat. Ez pedig az igazi mai slágerek között már is Lana Del Rey Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.